A homokóra harmadik és befejező órájában hangos könyvtár rovatunkat ismételjük meg, amelyben Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgatunk meg két újabb fejezetet. Ha tehetik, tartsanak velünk. A továbbiakban Maurice Ravel műveiből válogatunk.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be Homokora késő eli műsorunk hallgatásába itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Mésző Miklós magyar író gondolatával köszöntöm Önöket. Amit szavakkal bekeríthetek, az mindig innét marad a teljesség határán. Hamarosan kalendáriumot lapozunk, és ünnepeltjeinket köszöntjük, de előbb a nap áldását Lukács Orsolya tolmácsolja.

Mai áhítatunk címe Fény a sötétségben. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. János evangéliumának első fejezetének 5. verse. A következő percekben Bill Pike, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Miért kéne folytatnom az imádságot? Miért kéne újra és újra elolvasnom az igeverseket, amiket már százszor olvastam? Az űrös világunk és azok a kihívások, amikkel szembenéznek az emberek a mindennapi életükben, úgy hatnak rám, hogy megkérdőjelezem a reggeli csendességeim értelmét. Bármerre nézek a világban, káosz van. Nincs olyan hét, hogy ki ne derülne egy újabb rokonról, barátról, szomszédról, hogy valamilyen válságban van. Megtanultam, hogy senki sincs védve a krízisektől. Aztán egy reggel egy teljesen idegen ember szavai a világ másik végéről megérintik a kétkedő szívemet. A csendes percek őszinte szavai reményt adnak nekem. Ez a sötétségben fénylő remény arra motivál, hogy újra elolvassam a János evangéliumának első fejezetének 5. versének szavait. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Ahhoz, hogy legyőzzük a világ sötétségét, erősen kell ragaszkodnunk Krisztus fényéhez.

Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, segíts, hogy mindig a Te fényedet keressük, és ehhez a fényhez ragaszkodjunk minden körülmények között. Ámen!

Krisztus fénye reményt ad nekem, mondja ezt Bill Pike, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk valakiért, aki krízisben van.

dicsőítőinek csendült fel az elmúlt percekben, valamint a nap áítata. Most Márton Zsuzsával lapozzuk július 22-i kalendári munkát.

Július 22-e az év 203. szökében 204. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 162 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket és évfordulókat.

Először a történelmi események következnek. 1132-ben II. Béla magyar király serege a Sajó mellett legyőzte Boriszt, az országban lengyel sereggel betörő trónkövetelőt. 1456-ban Hunyadi János Nándorfehérváron diadalt aratott a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett. 1972-ben a szovjet Venera 8 szonda elérte a Vénusz felszínét és mérési adatokat közvetített. 2015-ben a Soyuz TMA-17M orosz űrhajó kilövelt. Ez a Soyuz típus 126. repülése az 1967-es első startja óta. Az orosz űrhajó a nemzetközi űrállomás 44 személyzetének 3 tagját szállította. Az orosz parancsnok mellett egy japán és egy amerikai fedélzeti mérnököt.

A következő percekben azokra a jelentős személyiségekre emlékezünk, akik ezen a napon, július 22-én születtek. 1559-ben látta meg a napvilágot Brindisi Szent Lőrinc, olasz kapucinus szerzetes, pap, egyháztanító teológus, a tridenti zsinat utáni katolikus megújulás jelentős alakja. 1898-ban látta meg a napvilágot Alexander Calder, amerikai szobrász, a kinetikus művészet képviselője. 1904-ben látta meg a napvilágot Donald O. Hebb, német származású kanadai neuropszichológus, a neuropszichológia atya. 1946-ban született Markos György, humorista. 1949-ben látta meg a napvilágot Ellen Menken, Oscar-díjas amerikai zeneszerző. Több Disney rajzfilm zenéje mellett színházi, musical műveket is szerzett. 1966-ban látta meg a napvilágot Bánkövi Gyula, magyar zeneszerző, zenei szerkesztő. Tanára Kocsár Miklós, majd Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán Bozai Attila volt. A zeneszerzés szakelvégzése után posztgraduális képzésben zenei rendezést és szerkesztést tanult, szintén a Zeneakadémián. Ezután került a Magyar Rádió Bartók főszerkesztőségébe, ahol kortárs és szimfonikus zenét, valamint speciális sorozatokat szerkesztett. Ő szerezte Molnár Pál felkérésére a Balassi Bálint emlékkard átadásakor hagyományos ősbemutató zenéjét 2015-ben. A Balass Sálom című művet kirobbanó sikerrel mutatták be 2015. február 14-én a Budai Gellért szállóban megrendezett ceremónián. Alkotását a török bálinti Katabil kórus énekelte Vékei Marian vezénylésével. 1992-ben született Selena Gomez, amerikai színész énekesnő. 2013-ban látta meg a napvilágot Vilmos Cambridge-i herceg és Katalin Cambridge-i hercegnő gyermeke György Sándor Lajos, azaz György Cambridge-i herceg.

A következő percekben azokra a jelentős személyekre emlékezzünk, akik ezen a napon hunytak el. 1461-ben hunyt el 7. Károly, francia király, a győzedelmes. 1540-ben hunyt el Szapolyai János, erdélyi vajda, első János magyar király. 1676-ban hunyt el 10. Kelemen pápa. 1869-ben hunyt el Saskó Károly, magyar ügyvéd és mérnök, honvédszázados, illemtaníró, politikus, polihisztor és a Magyar Tudományos Akadémia tisztviselője. 1967-ben hunyt el Kassák Lajos, magyar író, költő, képzőművész, a magyar avantgárd vezéralakja.

Július 22-e a Nándorfehérvári Diadal emléknapja, valamint a Ludolféle szám nem hivatalos napja. Ezek a fontosabb események és évfordulók kapcsolnak a mai naphoz, július 22-éhez.

0: A Bagosi Brothers Company Fekszünk a strandon című dala szólt. A továbbiakban ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Július 22-én Mária, Magdolna, Lipót, Krisztina és Lenke névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Mirjam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Magdolna a héber eredetű Magdaléne, magyar változata, jelentése magdalai, torony, bástya. A Lipót egy germán eredetű név, a Leopold magyar alakváltozata, a Liutbád germán névből származik, jelentése nép és merész. A Krisztina latin eredetű név, a Krisztiána gyakoribb alakváltozata, a görög eredetű latin Krisztiánus, magyar Krisztián, keresztény férfi név női párja, jelentése Krisztushoz tartozó keresztény nő. A Lenke pedig héber görög eredetű, név a 19. század magyar névalkotás a német Lenkjen, illetve a német és szláv eredetű Lenka névből. A név jelentése nap holt szépségű. Köszöntünk tehát július 22-én minden Mária, Magdolna, Lipót, Krisztina és Lenke nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: A Margaret Island dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Most következzen Keresztény Élet Felekezet közi magazin műsorunk, amelyet Szecsüdi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Keresztény Élet rovatunk tartalmából. A 120. Zsoltár 1-7-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően azt tudjuk meg, hogy mit idéz fel egy gyermekkori bibliaiének, egy megtanult aranymondás, vagy éppen a málna és a vackó íze, hogyan formálták ezek a hithez vezető első élményeket, és miért fontosak ma is a hitre, a vallásra nézve. A Hitmorzsák legújabb részében Pilbát Kincső beszélget Bodó Előd Barnával, Mezőpani polgármesterével, aki megosztja velünk személyes emlékeit. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét, az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy amikor hozzád fordulunk, akkor nem kell attól félnünk, hogy félbeszakítasz, vagy félreértesz bennünket. Te ismered a szívünket. Mielőtt megszólalnánk, te tudod gondolatainkat. Kérünk, csendesítsd el most bennünk mindazt, ami elvonja a figyelmünket, és taníts úgy minket a te igédre, hogy abból valódi változás szülessen életünkben. Amen. A 120. Zsoltár szavaival készülhetünk az ige hirdetésre. Ezt olvasom most. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok,

és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és csalárnyelvtől. Mit érdemelsz? Mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv? A hős hegyes nyilait rekettye pajzsával. Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, Kédár sátrai közt kell laknom. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok. De amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Amen. Kedves testvérek, a 120. Zsoltárban a szerző egy hozzánk nagyon közeli élethelyzetben találja magát. Azt érzi, hogy olyan helyen lakik, ahol folyamatos a konfliktus. Amikor megszólal, a körülötte élők kapnak a lehetőségen, és kicsavarják a szavait, és azonnal harcra kelnek ellene. Ezek a gondolatok talán nincsenek is annyira távol tőlünk. Nekünk is van véleményünk. És tudjuk, mihelyt megosztjuk azt a családunkban, a baráti társaságunkban, a munkahelyen, az iskolában, vagy éppen a közösségi médiában, egyből támadhatóvá válunk. Hányszor tapasztaltunk már, hogy egy-egy őszintén kimondott, keresztény meggyőződésből fakadó vélemény miatt ér bennünket a támadás. Akinek van véleménye, szilárd meggyőződése bizonyos kérdésekben, azt könnyen megutálhatják, megtámadhatják, vagy akár ki is rekeszthetik. Ez pedig rettenetes érzés. Megbántva és félreértve érezhetjük magunkat. De nézzük meg a saját szemszögünkből is ezt a helyzetet. Mi történik akkor, ha valaki tőlünk eltérő véleményt fogalmaz meg? Gyakran mi is egyből támadásba lendülünk. Tudunk harapni, visszavágni, sőt, megszégyeníteni is. A mai igénk első üzenete ezért nem elsősorban az, hogy mindenki mondhat és gondolhat, amit akar, hanem sokkal inkább az, hogy kezdjük el meghallgatni egymást. Thomas Gordon pszichológus szerint a másik ember megértésének első lépése az értő figyelem. Amíg nem hallgatom meg a másik embert úgy igazán, addig nem is tudom megérteni. Ez egyszerűen hangzik, mégis ritkán sikerül. Sokszor már akkor megfogalmazzuk a válaszainkat, az ítéletünket, amikor a másik még be sem fejezte a mondatát. Nem megérteni akarunk valakit, hanem meggyőzni. Nem meghallgatni akarunk, hanem válaszolni. Talán ezért olyan sok a félreértés, a sértődés és a vita emberi kapcsolatainkban. Talán ezért érezzük magunkat olykor úgy, mint a Zsoltár író. Idegenek vagyunk. Mert ahol nincs figyelem, nincs meghallgatás, és nincs valódi párbeszéd, ott előbb-utóbb idegenné válunk egymás számára. Ha egy cégben a vezető nem hallgatja meg a beosztottját, nem fogja megérteni őt. Ha a családban a férj és a feleség nem beszélget egymással, nem figyelnek egymásra, lassan eltávolodnak egymástól. Ha elmarad a párbeszéd a társadalomban, akkor nagyon könnyen megmaradunk egymással szemben álló csoportoknak, és egyre kevésbé tudunk közösséggé válni. A Zsoltár nem a fájdalommal kezdődik, hanem ezzel a hitvallással. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. Milyen különös. A Zsoltáros azért tud a békességre törekedni. Azért tud, mert valaki előbb meghallgatja őt. Mielőtt az emberek megértenék, Isten már ismeri a szívét. Mielőtt az emberek igazságot szolgáltatnának neki, ő már az Úr elé viheti minden fájdalmát.
ha ezt el akarjuk kerülni, ha nem szeretnénk idegenné válni egymás számára, akkor az Úrtól vagy az Úr Jézustól kell tanulnunk. Ő tudott hallgatni, amikor arra volt szükség, és meg tudott szólalni, amikor eljött az ideje. De minden szava és minden csendje az Atyától kapott szeretetből fakadt. Erre a szeretetre, erre a figyelemre és erre a lelkületre van ma is a legnagyobb szükségünk, hogy ne váljunk idegenekké egymás számára. Amen. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy Te meghallgatsz bennünket akkor is, amikor az emberek félreértenek, vagy nem figyelnek ránk. Taníts bennünket úgy beszélni, hogy szavaink békességet építsenek, és taníts minket úgy hallgatni, értő figyelemmel, hogy valóban megértsük egymást. Adj türelmet a kapcsolatainkban, bölcsességet a vitáinkban, és adj szeretetet mindezek fölött, hogy Jézus Krisztus lelkületét tudjuk tükrözni mindazok felé, akikkel találkozunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.

Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 120. Zsoltár 1-től 7-ig terjedő versei alapján.

Műsorunk folytatásában azt tudjuk meg, hogy mit idéz fel egy gyermekkori bibliai ének, egy megtanult aranymondás, vagy éppen a málna és a vackó íze. Hogyan formálták ezek a hithez vezető első élményeket, és miért fontosak ma is. Hitmorzsák legújabb részében Pilbát Kincső beszélget Bodó előtt Barnával, Mezőpanit polgármesterével, aki megosztja velünk személyes emlékeit.

0: hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
1: Mezőpanitban születtem, és itt nőttem fel, ami azt is jelenti, hogy az itteni református közösségnek az életébe kapcsolódtam be kiskorom óta. Ez nem feltétlenül önkéntes döntés, hiszen még a gyerek talán nem tudja, hogy mik azok a helyek, ahova érdemes elmenni, meg egyáltalán az Isten képe egy gyereknek talán teljesen más, mint amit később aztán megtanulunk. A családom az ugyan templomban járó család volt, de alapvetően a vasárnapi istentisztelet látogatásán kívül különösebben nem volt más hitéleti gyakorlat az életünkben. Viszont van két bátyám, és ők már nagyobbak, mint én, ezért ők vittek engem. Szüleim küldtek, ők vittek engem az elején vallásórára. Aztán később majd a konfirmáció után ifibe is. Úgyhogy a vasárnapi vallásórák emléke ma is él bennem. Különösen azért, mert olyan elemekkel voltak tele, ami a gyerek számára érdekesek, hiszen nem csak arról szóltak nálunk a vallásórák, hogy a történeteket meséltek és elmondták a gyerek számára emészthető módon a bibliai történeteket, hanem volt aranymondás tanulás, volt éneklés, és talán azok a képi, érzelmi részek maradtak meg leginkább bennem, ami most is előtte van, amikor ilyen nagy füzetekben, nagy betűkkel és rajzokkal voltak az énekszövegek felírva, azt tartotta fel a vallásra vezető, és akkor így énekeltünk. Néha még mozogtunk is hozzá, hogyha olyan volt a dal. És mindeniknek, szinte mindeniknek arról szólt az üzenete, hogy Jézus szeret, hogy a szívünkbe lát, hogy velünk akar lenni, hogy már gyerekkorban közel akar jönni hozzánk, és bár ezt akkor még különösebben nem értettem, de éreztem és tudtam, hogy itt van valaki, van valami, ami nagyon szeret minket, már gyerekkorban is, független attól, hogy milyenek vagyunk, vagy mások mit mondanak rólunk. És az aranymondások az egy másik érdekes dolog, mert bár ugyan a gyerek nem tudja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, de ez már abban a korban igazzá tud válni, hiszen az aranymondásokon keresztül nem csak iránymutatást tanultunk, egy-egy jó gondolatot, egy-egy jó mondatot, hanem próbálták úgy kiválasztani ezeket az igéket, aranymondásokat, történethez kapcsolódó rövid összegző igeverseket, hogy az valahogy kiegészítse, és a gyerekek számára emészthető módon mutassa be azt az Istent, aki ott van körülöttünk. Úgyhogy a vallásúra időszak az, amikor leginkább és a legtöbbször az énekeken keresztül, az aranymondásokon, a történeteken, a közös játékokon keresztül találkoztam egy olyan valakivel, vagy hallottam egy olyan valakiről, aki szeret minket, és aki éjjel-nappal ott van körülöttünk és vigyáz ránk.
0: És itt a vallásórákon maradva, hogyha visszagondol ezekre, azon túl, amit már elmondott, mi az első illat, hang vagy tárgy, ami eszébe jut?
1: Van néhány olyan gyerekdal, amit akkor tanultam, és azokat ma is az én gyerekeimnek eléneklem. Valamit gitárral is lehet játszani, azt megpróbálom eljátszani nekik, hogy már most gyerekkorban nekem a dallamok vannak inkább, leginkább előttem a dallamok ragadtak meg és fogtak meg. Egy-két konkrét gyerekdal, de még egy másik történetet is érdemes elmondani az Úrral való találkozás kapcsán. Volt egy távoli rokonunk, akik hetet napot ünneplő adventista gyülekezethez tartoztak. Ő volt Sárika néni, az ottani gondnok. Mint távoli rokon, néha meglátogattuk, minket gyerekeket odavitt, és ő mindig énekelt nekünk, keresztény dalokat énekelt nekünk, történeteket mondott. Arra határozottan emlékszem, hogyha most társítani kellene valamivel, hogy neki mindig finom gyümölcsök voltak a kertjében. Málna, körte és mindenféle finomság, és valahogy ezek a dolgok, volt egyfajta vackor, ami azóta sajnos nem is láttam sehol. Viszont mindig, amikor Sárika nénihez mentünk, akkor tudtuk, hogy valami szép dalt, éneket fogunk tanulni, és gyümölcsöt fogunk enni. Úgyhogy gyerekkoromban ez a két dolog nagyjából egy időben, ha nem is ugyanazt jelentette, de társultak. Hogyha málna szezon volt, vagy hogyha gyümölcsöket ettünk, akkor ezek a dalok jutottak eszembe, és természetesen a dalok által azoknak a teremtője, azoknak a gyümölcsöknek a teremtője is, aminek éppen a szezonja volt. Ugye ez is egy érdekes élmény, tehát a dallamok, a zene, azok tartalma és némiképp gyerekkorom egy bizonyos időszakában a gyümölcsök és azok zamata emlékeztetett a felséges Istenre.
0: Mi volt az a mondat vagy bibliai történet, ami akkor gyerekként akár mesének tűnt, de felnőttként iránytűvé vált az életében?
1: Talán az egyik ilyen a példázatok közül, amiket Jézus mondott, Ugyan nagyon sok ószövetségi történetet elmondtuk, úgyhogy kettő is van. Az egyik a példázatok kapcsán a szőlő és a szőlőtőnek a története, a szőlőtő, mint jelkép, a szőlővesszők, és ugye ezeknek az élete, hogyha azok gyümölcsöt teremnek, ott maradnak, megmetszi, letisztogatja őket, ha nem, akkor azok levágásra kerülnek. Nekünk volt az udvaron szőlőnk, láttam édesapámat, hogy metszegeti a szőlőt, össze tudtam társítani ezt a dolgot. Később értettem aztán meg, hogy ez gyakorlatilag mennyire életbevágó, mennyire a saját életünkről szól vagy szólhat. És egy ugyancsak hasonló kép ehhez, ugye, amikor a fejsze a fák gyökerére vettetik, és amelyik gyümölcsöt nem terem, azt kivágják. Valahogy ez a kép volt bennem, és később ezek álltak meghatározva, hogy próbáljak olyan életet élni, amelynek nem az lesz a vége, hogy kiszáradok vagy kivágnak. A fa és a fának a szeretete az valami miatt mindig is közel állt hozzám. Talán ebben van köze annak is, hogy édesapám asztalos mester, és a fával mi dolgoztunk, feldolgoztuk, de már a fának a növekedése, ugye a folyópart mellé ültetett fa, amely gazdagon terem és jól él, vagy a szőlő, amelynek hosszú gyökere van, és vannak termőágai, meg nem termőágai, vagy az a fa, amely nem terem, az kivágattatik. Tehát ez a kép volt közel hozzám, és az asztalosság, vagy a fának a megmunkálása és a képe az amiatt is, mert gyerekkorban ez kevésbé tűnt fel nekem, hogy József ács volt, és az ő fia Jézus is megtanulta ezt a mesterséget, hanem aztán később realizálódott bennem, hogy itt a Földön képletesen is, de valóságosan is valamiből valamit alkotott Jézus, hogy egy nyersanyagból milyen csodálatos végtermék lehet, és valahogy a mi életünket is így próbálja faragni, így próbálja kialakítani, és lehámozni róla azokat a részeket, amik nem odaillők, hogy a végén egy csodálatos kész termék legyen, vagy legalábbis félkész, ha itt a földi életre gondolunk.
0: És ha most beülhetne az iskolapadba a tizenévesek közé, mit súgna nekik, hogy miért, mire figyeljenek vallás órán?
1: Ugye ezek a vasárnapi iskolai élmények, amikről korábban beszéltem, ugye az ének, a zene, később aztán a vallásórák az iskolában, természetes módon nagyon sokszor untuk ezeket az órákat, és nagyon sok függött attól, hogy ki az a személy, és milyen formában beszél az Isten igéjéről, hogyan tudja úgy közelhozni hozzánk, hogy amikor már kiskamaszok vagyunk, vagy éppen kamaszok, akkor még mindig érdekelje minket ez a dolog. Emlékszem, hogy abban az időszakban én is mindenért a világot, és mindenki mást hibáztattam, és a világ dolgai azon nagyban és kicsiben kezdtek kinyílni, és kerestem a helyem. Az iskolai vallásórák rendjébe pedig talán ott már, amikor az ember a gondolatokat, a szavakat, azok értelmét keresgeti, próbálja értelmezni, ott talán a történetek fogtak meg még inkább. Emlékszem például a József példázatára, nem most friss emlékként, hanem amikor úgy találkoztam vele, hogy talán mondhatni elkezdtem érteni, hogy mit jelentett József szemszögéből az ő története, hogy őt szerették, hogy ő szerető környezetben nőtt fel a szülei részéről, de ugyanakkor irigykedtek rá a bátyai. És itt ugye a környezetről beszélek elsősorban, nem a családról, nem arról, amikor a gyerek, akit véd a család, olyan dolgokkal találkozik az életben, ami teljesen más, amit azelőtt nem tapasztalt. Hogy aztán később elárulják, hogy később el akarják pusztítani, hogy később mégis olyan helyre kerül, ahol aztán növekedhet és kiteljesedhet. És akkor nagyon kereső fiatalként ez egy számomra érdekes történet volt, és talán a vallásórák és a történetek kapcsán, akár a József története kapcsán is azt sugallnám, azt mondanám a fiataloknak, a gyerekeknek, vallásórára járóknak, hogy próbálják megtalálni azokban a bibliai történetekben, azokban a szereplőkben saját magukat. Melyik szól leginkább hozzájuk, mert rendkívül sok kérdésükre már abban a korban a maguk egyszerűségével, tisztaságával választ tudnak adni ezek a bibliai történetek, ezek az esetek, amik megtörténtek, és olyan példát tudnak mutatni, amivel talán sok esetben fel tudják dolgozni a bennük felgyülemlett sok-sok problémát, kérdést. Legyenek nyitottak, mert egy csodálatos forrás az ige. Minden korosztálynak, minden élethelyzetben lévő embernek személyre szóló üzenet van benne valahova elrejtve. Biztos vagyok benne, hogyha a gyülekezet, hogyha a szülők, a nagyszülők, a vallásórát vezetők imádságosan előkészítik azt az utat, ahol a vallásórán a fiatalok találkoznak az igével, akkor a Szentlélek hatalmas munkát tud már abban a korban végezni az életükben. El tudja ültetni azt a magot, ami később szárba szökkenve csodálatos erős fává növekedhet, és a hitüket így módon már ott gyerekkorban, talán a vasárnapi iskolákban, később a vallásórákon keresztül. Lehet oly módon, hogy ők nem is tudnak erről, de szépen ez a fa magról szárva szökkenhet és megerősödhet.

Az elmúlt percekben azt tudtuk meg, hogy mit idéz fel egy gyermekkori bibliai ének, egy megtanult alajmondás, vagy éppen a málna és a vackó íze, hogyan formálták ezek a hithez vezető első élményeket, és miért fontosak ma is a hitre, a vallásra nézve. Hitmorzsák legújabb részében Pilbát Kincső beszélgetett Bodó előtt Barnával, Mezőpanit polgármesterével, aki megosztotta velünk személyes emlékeit. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit. Homokóra késő eli műsorunkban, július 22-én, a mikrofonnál Szabó Anita. Ma Mészöly Miklós magyar író gondolatával köszöntöm Önöket. Amit szavakkal bekeríthetek, az mindig innét marad a teljesség határán. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. A következő percekben hangos könyvtár rovatunkban Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgatunk meg két újabb fejezetet.
2: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.
3: A murmuc. Hát az lett, hogy a fejedelem úr sírva, nevetve hallgatta végig, amikor Szitári Tamás elmesélte bujdosása hosszú történetét. Még Pipitérnek is elő kellett állni és beszámolni arról, aminek ő volt a mestere, hogy hogy vitte el a kis herceget az Isten szigetére, és hogy zárta ki Buzát uramat a maga várából. Csavargatta is Buzát uram a fejét, mint akinek megakadt a gombóc a torkán, de aztán megnyugodott egy kicsit, mikor látta, hogy milyen jó ízűet nevet a fejedelem. Hanem azért meg nem állhatta, hogy alattomba meg ne fenyegesse az ujjával Pipitért, megállj vén róka, kellősz te még az én kezembe. Pipitér azonban barátságosan hunyorgott vissza, akkor is én harapom meg kegyelmedet. A fejedelem azonban megint elkomolyodott, amikor megveregette a szitári gyerekek vállát. Majd belenézek én az édesapátok ügyébe. Hát, ha ártatlan ő abban csak ugyan, hogy kihullott a sólyomnak az aranyszárnya. Hát már most magam is azt gondolom, hogy csak derék apa lehet az, akinek ilyen derék fiai vannak. Aztán nehéz sóhajjal pillantott Pipitér felé. Meg akinek ilyen hűséges cselédje van. Ha nekem volnának ilyen hűséges embereim. Pipitér térdre esett, megcsókolta a fejedelem kezét. Bizony mondom neked, nagyságos uram, hogy nem vagyok én hívebb cselédje Szitári uramnak, mint amilyen hív szolgád őte néked. Meg is ijedt aztán az öreg, hogy ilyet mert mondani együgyű cseléd létére, és kapta volna már vissza a szót, de a fejedelem barátságos mosolya adta ki a parancsot. No, hanem most már... Gyerünk Kolozsvára mindnyáján, úgy, ahogy vagyunk, mert nagyon nehezen várnak ott már bennünket. Buzát uram ugyan erősködött, hogy ő ott nem hagyja többet a várat, de a fejedelem csúfolódva legyintett feléje. Sose félj, csak kegyelmed, benne maradnak a rongyosok. A rongyosok ott is maradtak a

0: Végi várnéppel együtt, hanem Pipitér nem maradt el a kis gazdáitól. Bizony nem azért szenvedett velük együtt, hogy most ne is lássa nagy boldogságukat. Csupa ünnep volt az útjuk hazafelé. A sárvári furcsa esetnek híre futott akkor már egész Erdélyországban, s amerre mentek, mindenfele tolongott a nép, hogy megláthassa a híres szitári gyerekeket. Teleszórták őket virággal, jutott belőlük még Pipitérnek is, akárhogy bújkáltan a dicsőség elől. No, még kiveri a szememet ez a sok szeles népség, pedig meg akarom én még látni az én nagy jó uramat. A jó apafi Mihály se éjjelezték még ennyit életébe, mint most. Igaz, hogy ez se vette magára. Neked szó lesz, fiam, neked, mondta boldogan a kis hercegnek, aki nem győzte emelgetni a süvegét, szórni a vidám köszöntést jobbra-balra ragyogó szemével. A két szitári gyerek meg annál hallgatagabb lett, mentül közelebb értek Kolozsvárhoz. Ahogy eléjük mosolyogtak a rég nem látott ismerős tájak, az erdő koszorús hegyormok, a világos halmok, a szelíd völgyek, amiknek ölében úgy lapultak a tiszta kunyhók, mint fehér galamsereg, űzte, hajtott a szívükben egyik gondolat a másikat. Elandalodásukból Pipitér rezzentette fel őket. Mini, mindjárt beérünk Hidalmásra. Ha, ugyan megvannak-e még friss jó egészségben a piszlicárok? Az egyik piszlicár alatt a murmuc majmot értette az öreg, de bizony a szép kastély kapujába csak a másik fogadta őket, az igazi piszlicár. Ugyan kihúzta magát erre a nevezetes alkalomra. Olyan hosszú prémes dóka volt a nyakában, hogy éppen csak a sarkantyúja látszott ki alóla. A kis Iluci is ott állt az oldalánál lenge patyolatúhácskájában, s ne felejt szemem már messziről köszöntötte Ádámkát. Piszlicár pedig kiállt az út közepére, s ott bukdácsolt a hosszú dókában. Nagyságos, méltóságos, drágolátos fejedelem, én vagyom a becsületes piszlicár. Ne kerül hozzátok el az én szegény házamat, egy kis hűsítő, ami kerülkozik szegény házamban. Aztán a két szitári gyereknek borult a nyakába. Aranos úrficskák, mennit emlegettelek tikutakat, mennit nem siratultam háládatusan apád urak. Még Pipitét is megkörnyékezte nagy jó indulattal, de az öreg olyan szemeket vetett rá, mint a vasvilla. Alig, hanem kívánt volna is neki szerencsés jó napot a maga módján, a fejedelem meg nem szólalt. Nem bánom, jó ember, megiszunk nálad egy pohár citromos vizet. Legalább megnézzük a szép kertedet. Úgyis sokszor hallottam már a hírét. Piszlicár nem tudott hová lenni a boldogságtól, ahogy a fejedelem kíséretével bevonult a kapun. Sürgött, forgott, ugrabugrált jobbra-balra, egy pár szor majd orra bugott a hosszú dókában. Szaladj, kislányom, az édesapád után, fordult a fejedelem nyájasan Ilucihoz. Mondjad meg neki, nem kívánom én, hogy ebben a kegyetlen melegben is nyakába hordozza azt a hosszú köpenyeget, bizony még kitöri benne a lábát. Ó, mondta Iluci elpirulva, nem is azért vette fel azt a pámuram, csak a bal karját takargatja bele, miután olyan csúnyán megszaggatta azt a murmuc. Mi az a gonosz murmuc? Kérdezte a fejedelem. Erre Ádámka sietett a válaszsal, hogy az egy nagy majom, nagyságos uram. Piszlicár bácsi, megvan-e még a murmuc? Kérdezte a gazdát, aki éppen visszaérkezett a kezében egy aranyos tálcával, aranyos tálcán kristálybillikomokkal. Meg vagyunk, de nem nagyon, az a gonosz majom, felelte piszlicás. Olyan reszketés állt bele a karjába, hogy csörömpöltek benne a kristálybillikomok az aranyos tálcán. Szeretném megnézni ő kegyelmét, mormogta a fejedelem. De erre már éppen elejtette piszlicár a tálcát. Nagyságos, méltóságos, drágalátus fejedelem, ne kívánd azt a csipi rúgja, harapja, becses szemiledet, kalickába vagyunk berekesztelve, hamis firegje, firegje, murmuc. De már akkor meg éppen megnézem, ha ilyen nagyon veszedelmes jószág, mondta a fejedelem. Életében mindig nagy kedvelője volt az állatoknak. Azzal megindult a folyosó vége felé, ahonnan haragos mormogás hallatszott. A murmuc kalickája volt ott csak ugyan, de a híres állat nem várta be a fejedelmi látogatást a maga palotájába. Hogy olyan sokat emlegették a nevét, kikívánkozott belőle, fölszakította az ajtaját, és egyszerre ott termett a vendégek elől, de nem nézett az se fejedelmet, se herceget, hanem hogy Szitári Ádámkát meglátta, egyszeriben eléje ugrott, s jókedvű vigyorgással átnyitott neki egy piros bőrtárcát. Mi lehet ez? Álmékölt a gyerek, s felszakította az erszényt. Hát csak úgy dőlt belőle a sok aranyforint, egyik fényesebb, mint a másik, szanaszét gurulva a folyosó márványán. Aj, enim, szép aranim! Hörögte Piszticál, s magáról megfeledkezve mind a két kezével kapkodott az aranyak után. Ed esztendej eltolvajult a gonosz májum túlam túl, ide nem adul nekemnek! A fejedelem fölemelt egy aranyat, megnézegette elül-hátul. Hát az ő képe volt rajta, az, amelyikről lefelejtette a bajuszt a zalatnai pénzverőmester. Hát a te pénzed ez, jó ember.
1: Bizony, elném, drágolátus fejedelem, 200 darabot belőle.
0: Hát aztán hol szereztette ezeket?
1: Mit tudom én, az fejedelem, pénz gurul ide-oda, ma kapom, holnap adom.
0: Az ám jó ember, csak egy kis hiba van a kréta körül, így a fejedelem. Ebből az aranypénzből nem vertek többet ennél a 200 darabnál, azt pedig én elküldtem Hajdárbasának. Szitári Kristóf uram vitte neki.
2: Megmondja-e most már, becsulátus piszlicár, hogy hol vettette ezeket az aranyokat?
0: A becsületes piszlicár úgy hanyat vágta magát a márványkövön, hogy meg nem mozdult semmi költögetésre, pedig még a murmuc is megsimogatta az üstökét, és úgy vihogott mellé, mint aki tudja, hogy most valami nagyon érdemes dolgot művelt. De hiszen tudta ő, hogy kit illet az a pénz. Minden jó, ha a vége jó. Murmuc látta azon a szomorú éjszakán, hogy kitől vette el a pénzt Piszticár uram. Iluci pedig rábalult az apjára, zokogva csókolgatta élettelen kezét. A fejedelem jósággal intett neki. Ne félj, fiam, majd magához tér az, mire Kolozsvárra érünk. Megtessétek fel egy kocsira. Pipitél majd gondját viseli neki az úton. Mikor a menet befordult a kolozsvári határba, a két gyerek pillantása legelébb is a temetőre esett. A temetőben is arra a sírra, amit legutoljára láttak Kolozsvárból. Egészen befutotta azt már azóta a fehér vadrózsa. Levelese volt, csupa virág a tövétől a hegyéig, és úgy lobogott az esti fuvallatban, mint ha annak a keze lobogtatna köszöntőben fehér keszkenőt, aki a vadrózsák alatt nyugszik. Isten hozott, Isten hozott. De néni, integet ott más is, nem csak a vadrózsák. Valaki oda támaszkodik a diófa fejfára, és kiterjeszti a két karját, mintha ölelésre hívogatna. Egy kicsit megfehéredett a haja, kicsit megsárgult az orcája, de azért mégiscsak Szitári Kristóf az. Úgy nevet a szeme, mint a napocska az égen, pedig tele van könnyel, mint az ég alja felhővel. Édesapád, édes jó apád.
2: Nagy úram, édes gazdám, én lelkem, gyerekeim, kedves öreg szolgám.
0: Már nem lehetett a sírás nélkül megállni, hogy az a négy ember összeülgette egymást. Még Buzát uram is a keszkenőit kereste, de ő sehol se találta. Jó szerencse, hogy Piszlicár uram is magához tért ez alatt. Oda nyújtotta a maga piros sejem zsebkendőjét. A lipai bég ajándik a szép selem, finom selem, igazándi, bizánti selem, én már beléjes iránkusztam. Csak meg nem állhat újja eszet a szép örvendkezést, igen, könnyékül a becsulátes ember. Szitári Kristóf karon fogta a két fiát, leborult a fejedelem előtt is, megköszönni neki a visszaadott szabadságát. Fejedelem siet-e felemelni, Szitári uram, mondta neki. Erről majd beszélünk még egymással. Most sietős az utunk, mert a fejedelem asszony nagyon várja azóta a fiát, ezt a haszontalan gyereket, mi? Kell, mert pedig menjen haza a maga családjával, a Cseperke utcába. Úgyis régen jártak otthon. Reggel aztán majd lássuk egymást. No, Az a reggel olyan szép reggel volt, hogy még esztendők múlva is emlegették Erdélyben. Éjszaka megjött az eső, a rég várt eső, és úgy szakadt az áldás, mintha öntenék. Reggel azonban sima volt az ég, mint a két szitári gyerek arca, kék, mint az Ilusi szeme, úgy mosolygott a nap, mint a fejedelem őnagysága meg a tanácsosai. Ott ültek a nagy bársony karosszékekben, a tanácsteremben, egyik ragyogóbb ruhában, mint a másik, középen a fejedelem, mellette jobbról Teleki Mihály uram, balról egy üres szék, és amikor Szitári Kristó belépett a két fiával, meg az öreg pipitérrel, fölállt a fejedelem, és abba az üres székbe beültette Szitári Kristófot. De még a nyakába is akasztott egy nagy aranyláncot. Kegyelmet sokat szenvedett irántunk való hűségének miatta, és a mi tévedésünk miatt, aki hibázik, mereste bevallani, mi bevalljuk, hogy hibáztunk, Szitári uram, és íme az ország tanácsosává tesszük. Szitári szólni akar, de a fejedelem csendre intette. Lépj elő, Szitári Tamás, hogy kívánságod ne támadjon még valaha mi várainkat elszedegetni, íme neked ajándékozzuk Sárvár várát, te légy a kapitánya. Rongyos hadseregedet ruhász föl ebből a 200 aranyból, amit Piszlicár uram neked ajándékoz. Most pedig Piszlicár uram akart szólni, de a fejedelem megelőzte. Tudjuk, mit akarsz mondani, jó ember. Azt akarod mondani, hogy ugye a hidalmási szép kastélyodat neki ajándékozott Szitári Ádámnak, aki jobban szeret kertészkedni, mint hadakozni. Jó teszed, jó ember, csak várj még egy-két esztendőt, amíg nől egy kicsit a kis Ilusi lányod. Míg a fejedelem beszélt, Pipitérnek úgy hullott a könnye, hogy az éjszakai zápor eső se különben. Hát még mikor a fejedelem feléje fordult. Téged pedig, öreg szolga, urathoz való nagy hűségedért udvarunkba fogadunk, és gondunk lesz holtig való ellátásodra. Nem érdemlem én ezt nagyságos fejedelem. Borult térdre az öreg, inkább azt a kegyelmet kérem, hogy eresszenek engem vissza az Isten szigetére. Ott leszek én már csak otthon, abban az én nádasomban, az én vadmadaraim között. Hát legyen a te akaratod szerint, mosolygott a fejedelem. Ha szívesen látod a vendéget, mához egy hétre egész udvarommal meglátogatlak azon a híres szigeten. Majd meglátjuk, tudsz-e csíkot főzni hajdukáposztával. Előbb azonban azt nézzük meg, hogy milyen ebédet tud főzni az udvari szakács, amikor a fejedelemnek jó kedve van. Vége.
3: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.
4: Hangos könyvtár rovatunkban Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgattunk meg két újabb fejezetet, illetve az utolsó kettőt. A következő percekben jazz zene szól.

Jazzzenéből válogattunk az előző percekben. Ezzel Homokóra későjeli műsorunk a végéhez érkezett. De ha tehetik, tartsanak velünk Ébresztő reggeli magazin műsorunkban is, ahol majd Palkó Hanna számít figyelmükre. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro/weblapon interneten keresztül. Szabó Anitát hallották, a Homokóra mai házigazdáját. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Ma Mészöly Miklós magyar író gondolatával búcsúzom. Amit szavakkal bekeríthetek, az mindig innét marad a teljesség határán. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 22-én, szerdán, az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek.

A Nemzeti Liberális Párt másodfokon is elvesztette a rendkívüli kongresszus összehívása ügyében a Vestia tábor által indított pert. Mircea Avrudian szenátusi elnök holnapra összehívta a házbizottságot a jövő heti rendkívüli ülésszak előkészítésére. A Sanitas bírósági úton elérte a bértörvény tervezet elfogadási eljárásának felfüggesztését. A tengerészeti hatóság szerint nem jelent veszélyt a turistákra vagy a lakosságra a tartályhajón keletkezett tűz. Most pedig következzenek a részletek.

0: A bukaresti ítélőtábla tegnap helyben hagyta a fővárosi törvényszék döntését, amellyel felfüggesztették a Nemzeti Liberális Párt június 1-i, 21-i rendkívüli kongresszusának összehívásáról szóló párthatározatot és annak joghatásait. A törvényszék július 1-én adott helyet a Nemzeti Liberális Párton belüli Balozsán ellenes csoportkeresetének. A párt vezetősége megtámadta a végzést, az ítélőtábla azonban megalapozatlannak ítélte és elutasította a fellebbezést. A Penele eddig a Vestel tábor által indított valamennyi pert elveszítette. A bíróság egyebek mellett a rendkívüli kongresszuson elfogadott határozatokat is felfüggesztette. A párt új alapszabályának jóváhagyása szintén késik, miután a bukaresti törvényszék két bírája is kérte a kizárását az erre irányuló kérelem elbírálásából. Mircea Avrudian szenátusi elnök összehívta mára a Felsőház házbizottságát és a frakcióvezetők testületét, hogy elindítsák az eljárást a július 27-31 közötti rendkívüli ülésszak összehívására. A két testület szerdán 11 órától online formában ülésezik. A rendkívüli ülésszakon az országos helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges törvénytervezeteket vitatják meg és bocsátják szavazásra, közölte a szenátus. A bukaresti ítélőtávla tegnap helyet adott a Sanitas egészségügyi szakszervezeti szövetség kérelmének, és a vonatkozó per jogerős lezárásáig felfüggesztette a közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatos eljárást. A Sanitas tegnap nyújtotta be a keresetet sürgősségi eljárásban, úgynevezett ideiglenes intézkedés iránti kérelem formájában, az ítélőtábla pedig még aznap döntött az ügyben. A döntés a Munkaügyi Minisztérium honlapján július 17-én, pénteken közzétett törvénytervezetre vonatkozik. A határozat ellen a közlésétől számított 5 napon belül lehet jogorvoslattal élni. A Sanitas közölte, nem kiváltságokat kérnek, hanem jogaiknak és a társadalmi párbeszédnek a tiszteletben tartását. A szakszervezeti szövetség azt követően fordult bírósághoz, hogy az egészségügyi dolgozók hétfőn 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az új közalkalmazotti bértörvény tervezete miatt. A román tengerészeti hatóság szerint nem jelent veszélyt a turistákra, a lakosságra vagy a román tengerparton zajló tevékenységekre a Gas-Lisbon tartályhajón keletkezett tűz. A román tengerészeti hatóság tegnapi közleménye szerint a hajó mintegy 14 tengeri mérföldre van a parttól, a helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérik. A tájékoztatásban emlékeztetnek, hogy a 17 fős legénység valamennyi tagját biztonságban kimenekítették, 3 sérültet a tulcsai kórházba szállítottak. A libériai felségjelzésű Gas-Lisbon tartályhajó tegnapra virradóra egy robbanást követően gyulladt ki. A hajó az egyiptomi Alexandriából az Ukrajna iráni felé tartott, és Románia kizárólagos gazdasági övezetén haladt át. A fedélzetén több mint 3790 tonna propán szállított, legénysége 17 főből állt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,45-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
1: Az Úr ezt mondta Mózesnek: meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
1: Hírek,
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
11: Krédó.
12: A megtartó hit műsora.
13: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 20. és 21. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete, Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából. Recept boldogtalansága című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önöket, Molnár Virág mezőkovácsház és nagybáhegyesi lelkipásztor vagyok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak, a Timóteushoz írt első levelének 6. fejezetében, a 20. és 21. versekben a következőképpen. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejednek a hittől. A kegyelem veletek. Amen. Kedves testvérek, amikor megkérdezi tőlem valaki, hogy hányan járnak nálunk templomba, mindig nagyon rosszul esik a kérdés. Úgy hat ez számomra, mintha valamiféle fokmérője lenne a létszám, a lelki pásztor, ha szabad így mondani, teljesítményének. És többek számára az is, ahogy nekem kifejtik, a lelkészi munka eredményességének a mércéje az, hogy hányan ülnek a padokban, mennyi gyerek szerepel az ünnepségeken. Bár a gyülekezetünk lélekszámban szépen gyarapszik annak ellenére, hogy mi a viharsarokban vagyunk, az utóbbi időben a kérdésre adott feleletemben hangot adok a nem tetszésemnek, és elmondom, hogy nem az a kérdés, hogy hányan vannak ott az Isten házában, hanem az, hogy akik nincsenek ott, azok miért nincsenek. Erre a kérdésre pedig azért kell keresni a választ, mert nekünk, akik már ismerjük az Isten felénk való kegyelmét és szeretetét, dolgunk van. Dolgunk van velük, mert nem véletlenül nincsenek ott velünk a templomban. Azért nincsenek, mert Pál apostol szavaival élve bedőlnek a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédnek. Ahogyan az ókori emberek Pál idejében tévtanítások rabjai. Ami a mai korban nem feltétlenül azt jelenti, hogy titkos összejövetelekre járnak, kereszténység elleni tanokat hirdetnek, hanem azt, hogy egyszerűen nem keresik az Isten útját. Nem kérik. Nem kell, mert van jobb, mint templomba menni és igét hallgatni. Ott a kerti munka, a kirándulás, a baráti összejövetel, az internet, és még lehetne sorolni mennyi minden. Ez mind jó természetesen, de akkor is van velük egy nagy baj. Az, hogy ezeken nem az ige hangzik, és a szabadidő eltöltésének egyre színesebb kínálata beleringatja a ma emberét annak a hamis érzésébe, hogy ez az, amire szüksége van. Ez adja meg a megnyugvást, a családi élet összetartásának az alapját, az erőt és a kitartást. Valóban sok élményt adnak ezek, de a lélek békéjét nem tudják megadni. Ezért van dolgunk velük, mégpedig kettős dolgunk. Az ige szerint az első, megőrizni a szívünkben ránk bízott drága kincset, vagyis a saját hitünk mélyülésén munkálkodni, hogy ne veszítsük el az erőnket, a kitartásunkat azok hívogatásához, akik nem ismerik az Urat. A második pedig, hogy az Úrban bízva fel tudjunk nekik úgy mutatni az evangéliumot, mint amire valóban szükségük van, hogy bűneik alól bocsánatuk és örök életük legyen, Istentől való békességük, boldogságuk és erejük. Isten kegyelme legyen velünk, hogy a hamisan értelmezett szabadsággal és ebből adódó szabadossággal, az Úr segítségével, erejével és bölcsességével vegyük fel a küzdelmet. Amen.

Isten üzenete, Molnár Világ, a Magyarországi Kovácsháza nagybánhegyesi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 20. és 21. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Recept boldogságra című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Recept boldogtalanságra. A szálloda tulajdonos keserűen panaszkodott barátjának. Az új autóút, amelyet közvetlenül hotelje elé építettek, rettenetes következménnyel jár majd számára. De hát minden este, amikor hazafelé megyek, mondja a barátja, látom, hogy kint van a táblád, teltház. Mit akarsz még? Ez nem jelent semmit. Mielőtt ezt a nyomorult utat megépítették volna, naponta nem csak, hogy minden szobán foglalt volt, de még vagy 20 vendéget el is kellett küldenem.

Nézzétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem is aratnak. Nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Lukács evangéliuma 12. részének 24. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsár Gábor válogatásából, Recept boldogtalansága című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
3: Jó hír!
4: Az Úr ezt mondta Mózesnek: meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 22-én szerdán, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Mészöly Miklós magyar írótól származik, és így hangzik. Amit szavakkal bekeríthetek, az mindig innét marad a teljesség határán. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kukta rovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hírcsendül, ezután krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik. A Nemzeti Liberális Párt másodfokon is elvesztette a rendkívüli kongresszus összehívása ügyében a Vestia tábor által indított pert. Mircea Avrudian szenátusi elnök holnapra összehívta a házbizottságot a jövő heti rendkívüli ülésszak előkészítésére. A Sanitas bírósági úton elérte a bértörvény tervezet elfogadási eljárásának felfüggesztését. A tengerészeti hatóság szerint nem jelent veszélyt a turistákra vagy a lakosságra a tartályhajón keletkezett tűz. Most pedig következzenek a részletek. A bukaresti ítélőtábla tegnap helyben hagyta a fővárosi törvényszék döntését, amellyel felfüggesztették a Nemzeti Liberális Párt június 21-i rendkívüli kongresszusának összehívásáról szóló párthatározatot és annak joghatásait. A törvényszék július 1-én adott

0: helyet a Nemzeti Liberális Párton belüli Balozsán ellenes csoport keresetének. A párt vezetősége megtámadta a végzést, az ítélőtábla azonban megalapozatlannak ítélte és elutasította a fellebbezést. A PNL eddig a Vestel tábor által indított valamennyi pert elveszítette. A bíróság egyebek mellett a rendkívüli kongresszuson elfogadott határozatokat is felfüggesztette. Mircea Avrudian szenátusi elnök összehívta mára a Felsőház házbizottságát és a frakcióvezetők testületét, hogy elindítsák az eljárást a július 27-31 közötti rendkívüli ülésszak összehívására. A rendkívüli ülésszakon az országos helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges törvénytervezeteket vitatják meg és bocsátják szavazásra, közölte a szenátus. A bukaresti ítélőtábla tegnap helyet adott a Sanitas Egészségügyi Szakszervezeti Szövetség kérelmének. Rendkívüli ülésszak összehívására. A rendkívüli ülésszakon az országos helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges törvénytervezeteket vitatják meg és bocsátják szavazásra, közölte a szenátus. A bukaresti ítélőtábla tegnap helyet adott a Sanitas Egészségügyi Szakszervezeti Szövetség kérelmének, és a vonatkozó per jogerős lezárásáig felfüggesztette a közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatos eljárást. A szakszervezeti szövetség azt követően fordult bírósághoz, hogy az egészségügyi dolgozók hétfőn 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az új közalkalmazotti bértörvény tervezete miatt. A román tengerészeti hatóság szerint nem jelent veszélyt a turistákra, a lakosságra vagy a román tengerparton zajló tevékenységekre a Gázlizvon tartályhajón keletkezett tűz. A román tengerészeti hatóság tegnapi közleménye szerint a hajó mintegy 14 tengeri mérföldre van a parttól, a helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérik. A tájékoztatásban emlékeztetnek, hogy a 17 fős legénység valamennyi tagját biztonságban kimenekítették, 3 sérültet a Tulcsai kórházba szállítottak.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Márton Zsuzsával.

Július 22-e az év 203. szökőjében 204. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 162 napra. Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolatban.

Július 20. Az év 203. szökében 204. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 162 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket és évfordulókat.

Először a történelmi események következnek. 1132-ben II. Béla magyar király serege a Sajó mellett legyőzte Boriszt, az országban lengyel sereggel betörő trónkövetelőt. 1456-ban Hunyadi János Nándorfehérváron diadalt aratott a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett. 1972-ben a szovjet Venera 8 szonda elérte a Vénusz felszínét és mérési adatokat közvetített. 2015-ben a Soyuz TMA-17M orosz űrhajó kilövelt. Ez a Soyuz típus 126. repülése az 1967-es első startja óta. Az orosz űrhajó a nemzetközi űrállomás 44 személyzetének 3 tagját szállította. Az orosz parancsnok mellett egy japán és egy amerikai fedélzeti mérnököt.

A következő percekben azokra a jelentős személyiségekre emlékezünk, akik ezen a napon, július 22-én születtek. 1559-ben látta meg a napvilágot Brindisi Szent Lőrinc, olasz kapucinus szerzetes, pap, egyháztanító teológus, a tridenti zsinat utáni katolikus megújulás jelentős alakja. 1898-ban látta meg a napvilágot Alexander Calder, amerikai szobrász, a kinetikus művészet képviselője. 1904-ben látta meg a napvilágot Donald O. Hebb, német származású kanadai neuropszichológus, a neuropszichológia atya. 1946-ban született Markos György, humorista. 1949-ben látta meg a napvilágot Alan Menken, Oscar-díjas amerikai zeneszerző. Több Disney rajzfilm zenéje mellett színházi, musical műveket is szerzett. 1966-ban látta meg a napvilágot Bánkövi Gyula, magyar zeneszerző, zenei szerkesztő. Tanára Kocsár Miklós, majd Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán Bozai Attila volt. A zeneszerzés szakelvégzése után posztgraduális képzésben zenei rendezést és szerkesztést tanult, szintén a Zeneakadémián. Ezután került a Magyar Rádió Bartók főszerkesztőségébe, ahol kortárs és szimfonikus zenét, valamint speciális sorozatokat szerkesztett. Ő szerezte Molnár Pál felkérésére a Balassi Bálint emlékkard átadásakor hagyományos ősbemutató zenéjét 2015-ben. A Balassi Sálom című művet kirobbanó sikerrel mutatták be 2015. február 14-én a Budai Gellért szállóban megrendezett ceremónián. Alkotását a török bálinti Katabil kórus énekelte Vékei Marian vezénylésével. 1992-ben született Selena Gomez, amerikai színész énekesnő. 2013-ban látta meg a napvilágot Vilmos Cambridge-i herceg és Katalin Cambridge-i hercegnő gyermeke György Sándor Lajos, azaz György Cambridge-i herceg.

A következő percekben azokra a jelentős személyekre emlékezzünk, akik ezen a napon hunytak el. 1461-ben hunyt el 7. Károly, francia király, a győzedelmes. 1540-ben hunyt el Szapolyai János, erdélyi vajda, első János magyar király. 1676-ban hunyt el 10. Kelemen pápa. 1869-ben hunyt el Saskó Károly, magyar ügyvéd és mérnök, honvédszázados, illemtaníró, politikus, polihisztor és a Magyar Tudományos Akadémia tisztviselője. 1967-ben hunyt el Kassák Lajos, magyar író, költő, képzőművész, a magyar avantgárd vezéralakja.

Július 22-e a Nándorfehérvári Diadal emléknapja, valamint a Ludolféle szám nem hivatalos napja. Ezek a fontosabb események és évfordulók kapcsolnak a mai naphoz, július 22-éhez.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Márton Zsuzsával. A következőkben Kukta rovatunk következik.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Mai kuktorovatunkban egy különleges receptet hozok el önöknek, amely a fűszeres sült lazac tészta salátával. Lássuk, milyen hozzávalókra van szükségünk, hogyha két főre készítjük ezt a finomságot. A tészta salátához kell 250 g penne tészta, 2 darab tojás, 2 fej lila hagyma, só, fél darab kígyóborka, 2 darab paradicsom, 50 ml olívaolaj, 300 ml görög joghurt, 1 teáskanál mustár, őrölt bors, 2 evőkanál citromlé, 1 nagy evőkanál friss, aprított kapor és 100 g feta sajt. A fűszeres lazachoz pedig szükségünk lesz 2 darab lazacfilére, sóra és borsra, 2 gereszt fokhagymára, 1 púpozott evőkanál őrült füstölt paprikára, 1 evőkanál szárított kakukkfűre és 2 evőkanál olívaolajra.

0: Most pedig lássuk az elkészítést. Megfőzzük a tésztát, majd lecsepegtetjük és hagyjuk kihűlni. Két tojást keményre főzünk, majd megtisztítjuk. A lila hagymát apró kockákra vágom, megsózzuk és 15 percig állni hagyjuk. Ezután az uvorkát megpucoljuk, apró kockákra vágjuk, a paradicsomot szintén felkockázzuk, majd mindkettőt a hagymához adjuk. Újabb 15 percig állni hagyjuk a zöldségeket a sóslében, amit ezután sem öntünk le. Az öntethez a két főtt tojáshoz adjuk az olívaolajat, 200 ml görög joghurtot és a mustárt. Sózzuk, borsozzuk, majd az egészet krémes állagúra turmixoljuk. Ezután kanállal hozzákeverjük a maradék joghurtot, a citromlevet és a kaprot, ezzel lazítva az öntett állagát. A sózott zöldségekhez adjuk a kihűlt tésztát és az öntetet, majd alaposan összeforgatjuk, hogy a citrusos, kapros, joghurtos, tojásos öntet mindenhol bevonja a hozzávalókat. A tésztasalátát 90-120 percre hűtőbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek és kellemesen leüljön. A lacacot sózzuk, borsozzuk, majd minden szeletre egy-egy gerezd zúzott fokhagymát kenünk. Megszórjuk kevés füstölt paprikával és kakukkfűvel, majd a szeletek mindkét oldalát befújjuk olívaolajjal. A lacacot airfryerben 180 fokon 16 perc alatt készre sütjük, fél időben megfordítva a szeleteket. A pontos sütési idő készülékenként eltérhet. Tálaláskor a hideg tészta saláta tetejére fetát morzsolunk, és a forró lazaccal kínáljuk. Most pedig lássuk még egyszer, milyen hozzávalók szükségesek, ha két főre készítjük. A tésztasalátához szükségünk lesz 250 g penne tésztára, két darab tojásra, két fej lilahagymára, sóra, fél darab kígyóborkára, két darab paradicsomra, 50 ml olívaolajra, 300 ml görög joghurtra, egy teáskanál mustárra, őrölt borsra, két evőkanál citromlére, egy nagy evőkanál friss aprított kaporra és 100 g feta sajtra. A fűszeres lazachoz pedig szükségünk lesz két darab lazacfilére, sóra és borsra, két gerezd fokhagymára, egy púpozott mokkáskanál őrölt füstölt paprikára, egy mokkáskanál szárított kakukkfűre és két evőkanál olívaolajra, vagy olívaspréjre. Remélem tetszett a kedves hallgatóinknak ez a recept, ami a fűszeres sült lazac tésztasalátával. Ha esetleg majd ez lenne az ebéd ma, a Street Kitchen Social oldalán megtalálható a recept. Én jó főzést kívánok önöknek, és jó étvágyat!
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Az elmúlt percekben kukta rovatunkat hallhatták, ezt holnap is ugyanekkor, ugyanebben az időpontban hallhatják. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: Július 22-én Mária, Magdolna, Lipót, Krisztina és Lenke névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Magdolna a héber eredetű Magdaléne, magyar változata, jelentése magdalai, torony, bástya. A Lipót egy germán eredetű név, a Leopold magyar alakváltozata, a Liutbád germán névből származik, jelentése nép és merész. A Krisztina latin eredetű név, a Krisztiána gyakoribb alakváltozata, a görög eredetű latin Krisztiánus, magyar Krisztián, keresztény férfi név női párja. Jelentése Krisztushoz tartozó keresztény nő. A Lenke pedig héber görög eredetű, név a 19. század magyar névalkotás a német Lenken, illetve a német és szláv eredetű Lenka névből. A név jelentése nap holt szépségű. Köszöntünk tehát július 22-én minden Mária, Magdolna, Lipót, Krisztina és Lenke nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: ünnepeltjeinket a Bagosi Brothers Company Visszajövök című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket még nagyon-nagyon sokáig. A következőkben szintén a Bagosi Brothers Company énekel.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 22-én, szerdán, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Mészöly Miklós magyar írótól származik, és így hangzik. Amit szavakkal bekeríthetek, az mindig innét marad a teljesség határán. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan híreket mondok, utána jó hírcsendül, ezután Krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Több mint 2500-an jelentkeztek a BBTN nyári felvételién a magyar tagozat képzéseire. Hamarosan elkészül a nagy tárolókapacitású akkumulátor Erdélyben. Újabb SMS-es csalási hullámra figyelmeztet a szakhatóság. Elkezdődött a tusványos. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozata tegnap 11 órától sajtótájékoztatón ismertette a 2026-27-es tanévre meghirdetett nyári felvételi eddigi eredményeit, az ősszel induló új képzéseket, valamint a tagozat nyári programjait. A találkozón dr. Markó Bálint egyetemi tanár, a magyar tagozat vezetője, tanulmányi rektor helyettes tájékoztatta a sajtóképviselőit. A 2026. július 10-én elkezdődött nyári felvételin a sajtótájékoztató időpontjai 2589 jelentkezést regisztráltak a magyar nyelvű alap- és mesterképzésekre, ami az előző évhez viszonyítva 1%-os növekedést jelent. A magyar tagozaton számos szakon jelentős túljelentkezés alakult ki, ilyenek például többek között a kinetoterápia és speciális mozgáskészség, a jog, valamint a filmművészet, fotóművészet és média, film és tévérendezés szakok. A BBTA képzési kínálata továbbra is vonzó a Magyarországról érkező hallgatók számára. Idén 207 jelentkező érkezett Magyarországról, közülük 195-en alapképzésre, 12-en mesterképzésre iratkoztak. Ez a szám az elmúlt években stabil, illetve enyhén növekvő tendenciát mutat. A nyári időszakban a BBTN magyar tagozata bekapcsolódik a Kolozsvári Magyar Napok program sorozatába. Idén először nyitja meg kapuit az egyetemi udvar, amely az akadémiai kollégium udvarában várja az érdeklődőket. A BBTN magyar tagozatának doktorandusai, fiatal kutatói, oktatói és hallgatói előadásokon beszélnek új kutatási eredményekről, izgalmas tudományos trendekről, kerekasztal beszélgetéseken pedig fontos aktuális témákat járnak körül. Hamarosan rendszerbe állhat a Maros megyei gyulak után épülő nagy tárolókapacitású akkumulátor, közölte az Elektrika Áramszolgáltató. A hamarosan elkészülő projektről Alexandru Kirica, az Elektrika csoport vezérigazgatója írt a közösségi oldalán. Már csak egy kis idő, és a gyulakutai energiatároló park elkészül. Ez az Elektrika első önálló ilyen jellegű projektje. 70 megawattóra kapacitású akkumulátorokról van szó, amelyeket egy olyan Maros megyei helyszínen építenek meg, ahol egészen a közelmúltig csak egy papíron létező terv volt. A teljes beruházás értéke 21,8 millió euró, ebből 3,4 millió európai forrásokból származik. 3,4 millió euró európai forrásokból származik az országos helyreállítási terv keretében. Ez a kép nem látványterv, hanem a jelenlegi építkezésről készült. Egy ekkora akkumulátor egyszerű, de alapvető feladatot lát el. A megújuló forrásokból előállított energiát a kis fogyasztású órákban tárolja, és akkor bocsátja ki, amikor a hálózatnak szüksége van rá a csúcsidőszakokban. Gyakorlatilag átviszi a déli napfényt a romániai polgárok estéjébe. Gyulakuta egy kis lépés az 1 gigawattórás cél elérésében. A fénygyár épül. Értünk mindannyiunkért, ahogy megígértük, fogalmazott Kirica. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság ismét figyelmeztetett, hogy továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetők el, számolt be az Agger Press. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság azt tanácsolja, hogy a felhasználók ne nyissák meg az SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazásokban kapott hivatkozásokat. Az esetleges fizetési kötelezettségeket kizárólag a hivatalos oldalakon ellenőrizzék, úgyhogy a weboldal címét maguk írják be a böngészőbe. aki már megadta bankkártya adatait, haladéktalanul értesítse a bankját, és tiltassa le a kártyát. A gyanús üzeneteket az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság online bejelentő felületén lehet jelenteni. A webcímek valódisága az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság ingyenes Blacklist Protection bővítményével is ellenőrizhető. Az Ismerős Arcok zenekar tegnap esti koncertjével a székelyföldi Tusnád fürdőn megkezdődött a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor, a budapesti székhelyű kisebbségekért Prominoritate Alapítvány és az Erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács tusványosként emlegetett vasárnap hajnalig tartó rendezvény sorozata. A tusványos mindegy 70 partner szervezeten 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor, a Fidesz elnöke tart előadást, amelyre csütörtök éjfélig lehet regisztrálni, mondta a szóvivő. A tegnapi koncertek után valójában ma kezdődnek a pódiumbeszélgetések, előadások a Szabad Egyetem közéleti témákra összpontosító sátraiban, három nagy témakörben. Magyar nemzetpolitika, geopolitika és gazdaság. A kulturális kínálatból idén sem hiányzik a színház, a népzene, a táncház, esténként pedig a sportpályán felállított nagy színpadon népszerű magyarországi és romániai együttesek, a MIT sátor színpadán pedig feltörekvő erdélyi zenekarok koncerteznek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,45-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: Reklám.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb 7:30 jelentkezem. A következő percekben Krédó hídépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
8: Credo.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 20. és 21. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete, Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából. Recept boldogtalansága című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önöket, Molnár Virágmező Kovácsház és Nagybáhegyesi lelkipásztor vagyok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak, a Timóteushoz írt első levelének 6. fejezetében, a 20. és 21. versekben a következőképpen. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset! Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejednek a hittől. A kegyelem veletek. Amen. Kedves testvérek, amikor megkérdezi tőlem valaki, hogy hányan járnak nálunk templomba, mindig nagyon rosszul esik a kérdés. Úgy hat ez számomra, mintha valamiféle fokmérője lenne a létszám, a lelki pásztor, ha szabad így mondani, teljesítményének. És többek számára az is, ahogy nekem kifejtik, a lelkészi munka eredményességének a mércéje az, hogy hányan ülnek a padokban, mennyi gyerek szerepel az ünnepségeken. Bár a gyülekezetünk lélekszámban szépen gyarapszik annak ellenére, hogy mi a viharsarokban vagyunk, az utóbbi időben a kérdésre adott feleletemben hangot adok a nem tetszésemnek, és elmondom, hogy nem az a kérdés, hogy hányan vannak ott az Isten házában, hanem az, hogy akik nincsenek ott, azok miért nincsenek. Erre a kérdésre pedig azért kell keresni a választ, mert nekünk, akik már ismerjük az Isten felénk való kegyelmét és szeretetét, dolgunk van. Dolgunk van velük, mert nem véletlenül nincsenek ott velünk a templomban. Azért nincsenek, mert Pál apostol szavaival élve bedőlnek a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédnek. Ahogyan az ókori emberek Pál idejében tévtanítások rabjai. Ami a mai korban nem feltétlenül azt jelenti, hogy titkos összejövetelekre járnak, kereszténység elleni tanokat hirdetnek, hanem azt, hogy egyszerűen nem keresik az Isten útját. Nem kérik. Nem kell, mert van jobb, mint templomba menni és igét hallgatni. Ott a kerti munka, a kirándulás, a baráti összejövetel, az internet, és még lehetne sorolni mennyi minden. Ez mind jó természetesen, de akkor is van velük egy nagy baj. Az, hogy ezeken nem az ige hangzik, és a szabadidő eltöltésének egyre színesebb kínálata beleringatja a ma emberét annak a hamis érzésébe, hogy ez az, amire szüksége van. Ez adja meg a megnyugvást, a családi élet összetartásának az alapját, az erőt és a kitartást. Valóban sok élményt adnak ezek, de a lélek békéjét nem tudják megadni. Ezért van dolgunk velük, mégpedig kettős dolgunk. Az ige szerint az első, megőrizni a szívünkben ránk bízott drága kincset, vagyis a saját hitünk mélyülésén munkálkodni, hogy ne veszítsük el az erőnket, a kitartásunkat azok hívogatásához, akik nem ismerik az Urat. A második pedig, hogy az Úrban bízva fel tudjunk nekik úgy mutatni az evangéliumot, mint amire valóban szükségük van, hogy bűneik alól bocsánatuk és örök életük legyen, Istentől való békességük, boldogságuk és erejük. Isten kegyelme legyen velünk, hogy a hamisan értelmezett szabadsággal és ebből adódó szabadossággal, az Úr segítségével, erejével és bölcsességével vegyük fel a küzdelmet. Amen.

Isten üzenete, Molnár Világ, a magyarországi Kovács Háza nagybánhegyesi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 20. és 21. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Recept boldogságra című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Recept boldogtalanságra. A szálloda tulajdonos keserűen panaszkodott barátjának. Az új autóút, amelyet közvetlenül hotelje elé építettek, rettenetes következménnyel jár majd számára. De hát minden este, amikor hazafelé megyek, mondja a barátja, látom, hogy kint van a táblád, teltház. Mit akarsz még? Ez nem jelent semmit. Mielőtt ezt a nyomorult utat megépítették volna, naponta nem csak, hogy minden szobán foglalt volt, de még vagy 20 vendéget el is kellett küldenem.

Nézzétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem is aratnak. Nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Lukács evangéliuma 12. részének 24. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Recept boldogtalansága című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves rádióhallgatókat július 22-én szerdán ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Mészöly Miklós magyar írótól származik és így hangzik. Amit szavakkal bekeríthetek, az mindig innét marad a teljesség határán. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Híreink először címszavakban. Több mint 2500-an jelentkeztek a BBTN nyári felvételién a magyar tagozat képzéseire. Hamarosan elkészül a nagy tárolókapacitású akkumulátor Erdélyben. Újabb SMS-es csalási hullámra figyelmeztet a szakhatóság. Elkezdődött a tusványos. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozata tegnap 11 órától sajtótájékoztatón ismertette a 2026-27-es tanévre meghirdetett

0: Tehát nyári felvételi eddigi eredményeit, az ősszel induló új képzéseket, valamint a tagozat nyári programjait. A találkozón dr. Markó Bálint egyetemi tanár, a magyar tagozat vezetője, tanulmányi rektor helyettes tájékoztatta a sajtóképviselőit. A PPTA képzési kínálata továbbra is vonzó a Magyarországról érkező hallgatók számára. Idén 207 jelentkező érkezett Magyarországról, közülük 195-en alapképzésre, 12-en mesterképzésre iratkoztak. Ez a szám az elmúlt években stabil, illetve enyhén növekvő tendenciát mutat. A nyári időszakban a BBTM magyar tagozata bekapcsolódik a Kolozsvári Magyar Napok program sorozatába. Idén először nyitja meg kapuit az egyetemi udvar, amely az akadémiai kollégium udvarában várja az érdeklődőket. A BBTM magyar tagozatának doktorandusai, fiatal kutatói, oktatói és hallgatói előadásokon beszélnek új kutatási eredményekről, izgalmas tudományos trendekről, kerekasztal beszélgetéseken pedig fontos aktuális témákat járnak körül. Hamarosan rendszerbe állhat a Maros megyei gyulak után épülő nagy tárolókapacitású akkumulátor, közölte az Elektrika Áramszolgáltató. A hamarosan elkészülő projektről Alexandru Kirica, az Elektrika csoport vezérigazgatója írt a közösségi oldalán. Már csak egy kis idő, és a gyulakútai energiatároló park elkészül. Ez az Elektrika első önálló ilyen jellegű projektje. 70 megawattóra kapacitású akkumulátorokról van szó, amelyeket egy olyan Maros megyei helyszínen építenek meg, ahol egészen a közelmúltig csak egy papíron létező terv volt. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság ismét figyelmeztetett, hogy továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetők el, számolt be az Ager Press. Az Ismerős Arcok zenekar tegnap esti koncertjével a székelyföldi Tusnád fürdőn megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a budapesti székhelyű kisebbségekért Prominoritate Alapítvány és az Erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács tusványosként emlegetett vasárnap hajnalig tartó rendezvény sorozata. A tusványos mindegy 70 partner szervezeten 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Rövid híreinket hallhatták, a következőkben pedig aktuális összeállításunk következik, amelyben ma egy beszélgetést hallhatnak Telegdi István iskolalelkésszel. A Hitmorzsák eheti részében Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskolalelkésze személyes történeteken keresztül mesél arról, hogyan indult el hitének útján, és milyen meghatározó szerepet játszottak ebben a gyermekkorában megismert idős, hívő emberek. Az interjúban arról is beszél, miként igyekszik ma iskolalelkész élő, személyes Isten kapcsolatra vezetni a fiatalokat, hogy a hit számukra ne csupán tananyag, hanem mindennapi valóság legyen. A riporter Pilbát Kincső.
1: Következő vendégünk Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze. Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi erről a legelső emléked?
2: Nehéz megmondani, hogy a legelső kapcsolódási pont az mi volt, de hogy ami bennem erőteljesen megmaradt, az egy gyerekkori emlék, 6 éves voltam. Alapvetően nem származom egy olyan családból, ahol például a templomba járás vagy a bibliaolvasás egy természetes dolog lett volna, a szüleim nem jártak templomba, viszont körbe voltam véve olyan idős emberekkel, elsősorban a szomszédaimmal és azokkal az idősekkel, akik az utcánkban laktak, akik nagyon mélyen hívő, a hitüket nagyon komolyan vevő és megélő emberek voltak. Volt egy szomszédasszonyom, Márta néni, aki, amikor én 6 éves voltam, ő körülbelül akkor lehetett 80 éves, és Márta néninek volt egy Furcsa, de mégis nagyon szép szokása. Minden reggel ilyen 6-7 óra körül, amikor indult el az állatokat megetetni, vagy amikor indult a kertbe, hogy kapáljon, vagy végezze ott a kerti teendőket, akkor egyházi énekeket énekelt. Gyönyörű csengő hangja volt Márta néninek. Emlékszem, hogy ez nekem 6 éves gyermekként annyira megtetszett, hogy egy adott ponton eldöntöttem, hogy nem baj, ha vakáció van, én fölkelek olyan korán, és csatlakozom Márta nénihez. És itt tanultam meg az első éneket, a 90. Zsoltárt, majd a 42. Zsoltárt, mentünk ketten, énekeltük, és őszintén szólva nekem gyermekként ott nem volt világos, hogy miért kell Istenről énekelni, hogy kicsoda az az Isten, az viszont nagyon-nagyon átjött elsősorban ennek az idős asszonynak az életmódjából is, és abból, ahogy ő Istenről beszélt, hogy abban a valakiben, akiről ezek az énekek szólnak, rendületlenül hinni kell, és rendületlenül bízni kell. Tehát, hogy nekem egy adott ponton, hogy gyermekkoromban az, hogy Isten, és az, hogy Márta néni énekléses, az, amit Márta néni nekem Istenről elmondott, az a kettő így összekapcsolódott. És ott indult el bennem valami. Őszintén szólva, ha így visszatekintek, úgy a hitéletem kezdetét is ehhez tudnám kötni. Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele. Kevesen voltunk gyermekek, úgyhogy én tényleg az idősekkel töltöttem az időmet, mentem én is vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, ő nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele. Tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Márta néni mindig megfogta a kezem, még most is így, ha visszagondolok, látom magam előtt azt a kicsi munkától, a bőr megkeményedve rajta, a kicsi öreg kezével megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogyha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább. És azért kell elmondani a mi atyánkot, akkor engem ő így tanított, hogy mondjuk el a jó Istennek, hogy hálások vagyunk, hogy ismertük azt, aki abban a sírban nyugszik. Hát én azóta nagyon sokszor elmondtam a mi atyánkot Márta néni sírjánál, én ezt a fogadalmat akkor és ott teljesen komolyan vettem. Isten akkor kezdett el úgy munkálkodni az életembe. És még egy ugyancsak idős szomszédokkal kapcsolatos élmény. Szerettem velük járni a mezőre, előszeretettel segítettem a szénacsinálásban, vagy akár a krumpliszedésben, vagy hasonlókban. Legtöbbször valószínűleg úgy segítettem volna többet, hogyha otthon maradok, de hogy én nagyon hősiesen álltam a próbákat. Egyébként nekem agyagfalva nem voltak nagyszüleim, tehát hogy én a szomszédaimra támaszkodtam, igazából ők voltak a pótnagyszüleim, és mentem velük a mezőre. Az is erőteljesen megmaradt bennem, hogy akkor, amikor megszólalt a déli harangszó, akkor a férfiak mind levették a kalapjukat, a mellkasukra tették, az asszonyok is gerebét, kapát, mindent letettek a kezükből, és úgy, mintha az emlékeimben így él, hogy mintha egy lélegzetvételre valaki sugná, hogy most, így elhangzott egy ilyen félmezőnyi embertől az imádság, hogy édes drága jó Istenem, segíts meg. És ezt is úgy átvettem. Tehát, hogy még ma is, amikor meghallom a harangszót, még ha nem is mondom ki hangosan, úgy egyfajta imádságként száll ez tőlem Isten felé. És ezek voltak azok a kezdetek, amik úgy az én életemben lerakták az alapokat. Hát leírhatatlan érzés volt az, amikor például a nem annyira idős emberek közül voltak olyanok, akik még 91 néhány évesen megérték azt, hogy én szószékre menjek és hallgassanak. Visszatekinteni erre az útra, ami onnan indult, hogy egy kicsi gyermeket az idősek maguk közé fogadnak, elviszik mindenhová, beszélnek Istenről, és én egyértelműen ehhez kötöm azt, hogy Isten általuk kezdett el munkálkodni az életünkbe. És én ezt nagyon sokszor el is szoktam mondani, hogyha egy 4-5-6 osztályt végzett ember tudott Isten szolgálatában állni úgy, hogy egy gyermeket neveljen arra, hogy mit jelent Istenhez tartozni, hogy példát éljen elém, akkor nem lehet kifogásunk arra, hogy vállaljuk azt a szolgálatot, amit Isten ránk bíz a szószéken, a tanterembe, de akár a mezőn kapálás vagy munkavégzés közben.
1: És ha tovább nézzük a 6 éves korodtól, mondjuk az iskolás korodig eljutunk, ha becsukod a szemed, akkor mi az az első hang, vagy illat, vagy érzés, ami eszedbe jut, ha egy vallásórára gondolsz vissza?
2: Két dolog, az óvoda. Nekünk az óvodánkban voltak a vallásórák, de az illat, vagy az érzés helyett egy íz jut eszembe. A hollandoknak van egy ilyen fekete gumicukruk, azt hiszem Roppa neve, ami édes gyökérből készül, de mégis sós, ha nem tévedek, annyira nem jártam ennek utána, de arra emlékszem, hogy vallásórás korunkban volt egy holland testvérkapcsolat, és ők mindig hoztak gumicukrot, és többek között ezt a fekete droppot is. És hát azt is nagyon őszintén bevallom, hogy vallásórás gyermekként nagyon sokszor úgy a vallásóra utáni fél órának az volt a tárgya, hogy ki tud ebből a dropból többet megenni, mert ennek én, ahogy visszaemlékszem, szörnyű íze volt. Legalábbis nagyon nem szerettük gyermekekként, de hogy mi ebből versenyt csináltunk, hogy ki fog többet enni. És úgy, ha visszagondolok a vallásórás éveimre, akkor ennek a dropnak az íze az, ami még most is megelevenedik az az íz a számba, pedig szerintem ott 6-7 éves korom után soha nem ettem. Ez volt az egyik, a másik pedig az éneklés. Nagyon-nagyon szerettem énekelni. Azokat az énekeket, amiket én az idősektől megtanultam, én előszeretettel tanítottam meg a többieknek is. Én nem emlékszem rá, de az óvónéni mondta el, hogy egy-egy vallásóra után én az óvodába vettem magamra egy pokrócot, és a többieknek álltam neki prédikálni.
1: Volt olyan bibliai történet, ami így végigkísért, és mondjuk az egész életed során egy iránytűként szolgált?
2: Gyermekkoromban két olyan bibliai történet volt, ami úgy nagyon-nagyon meghatározó volt. Az egyik az elveszett jónak a példázata. Azt egy vallás során elmondta nekünk a tiszteletes úr, hogy egy jó elvész, és Jézus otthagyja a 99-et a pusztába, és elmegy megkeresni, és hogy emlékszem, hogy föltette egy ilyen kérdést, hogy mit jelent ez az életünkben, vagy valami ilyesmiről volt szó. Általában a vallás órák ugye téli időszakban voltak, nyáron a vakáció idején nem volt, legfeljebb ilyen evangelizációs gyermektábor, és emlékszem, hogy hát téli időszakban, úgy december közepétől kezdtek születni a bárányok otthon. És engem ez a történet annyira felcsigázott, hogy a szomszéd fiú eldöntöttük, hogy mi ezt a történetet eljátsszuk, és az volt a feladat, megfogtunk egy kis bárányt, hogy azt el fogjuk vinni a mezőre, ott elrejtjük, és az lesz a feladat, hogy meg kell találni, mert hogy mi hallottuk, hogy Jézus is ezt tette, és mi el akartuk játszani az egészet, és hát természetesen a bárányt megfogtuk, kivittük, de hogy az nem maradt ott, ugye? Tehát, hogy adott pillanatban ez az egész keresési folyamat izgalmassá vált, mert azon gondolkoztunk, hogy mit fogunk kapni, hogyha hazamegyünk és elmondjuk, hogy mi ezt a történetet hogy rekonstruáltuk. De hogy úgy a későbbi időszakban is ez úgy bennem egy nagyon-nagyon mély megvilágosodás volt, hogy nem is tudom, hogy mondjam, hogy többször föltettem magamban a kérdést, hogy tényleg érdemes otthagyni a 99-et, ami biztos, és elindulni azért az egyért, és bevállalni a kockázatot, és egy mély pontomban jöttem rá egyszer, hogy én vagyok az az egy. És ekkor úgy erről a történetről alkotott képem, de igazából a hitéletemnek az intenzitása is teljesen megváltozott. Amikor ez a gyermekkorban megtanult, még nem teljesen hitbeli síkra terelt történet, úgy egyszer csak nagyon személyessé vált az életemben, amikor tényleg felismertem azt, hogy én vagyok az az egy, és tényleg az Úr azért jött, hogy ezt az egyet is megkeresse, és ezt azóta sokszor élem meg, hogy akkor, amikor valamilyen mélypont van az életemben, akkor, amikor elbizonytalanodok, akkor ez jut eszembe, hogy én vagyok az az egy, és azokban a helyzetekben nem ezt mondom, de jó annak az egynek lenni, akit Jézus megtalált. És a második bibliai történet, ami úgy nagyon-nagyon hatott rám gyermekként, és azóta is hat rám, az Jézus keresztefeszítésének a története. Azzal kapcsolatosan csak annyira emlékszem, hogy amikor először hallottam, én olyan zokogva mentem haza, tehát, hogy tényleg annyira meghatott az, hogy miért kellett ezt csinálni Jézussal. Mindenébe sírtam nagy péntek előtt, vagy akkor, amikor erről beszéltünk, akár az iskolai vallás során, akár a gyülekezetben, vagy bárhol szóba került a nagy péntek, akkor nagyon-nagyon sírtam, de emlékszem, hogy az első alkalommal nekem ott a gyermek szívembe ez egy akkora tördöfés volt, hogy az a Jézus, aki ilyen jó volt, hogy megkereste azt az egy bárányt, és ott hagyta az egészet, ez a Jézus, aki a magvetőnek milyen szép dolgokat mondott, vagy ez a Jézus, aki Pétert milyen szuper módon emelte ki a vízből, ezt a Jézus miért kellett bántani? És ez gyermekként engem nagyon-nagyon bántott, és tényleg úgy sírtam nagypéntekenként, és nem tudom, hogy van-e ennek köze, de még most is úgy vagyok, hogy nekem talán nagypénteken a legnehezebb prédikálni. Hogy úgy mindig küzdök azzal, hogy például a szószéken se sírjam el magam, mert hogy úgy ez a gyermekkori érzés megvan bennem, és emlékszem, hogy nálunk Székelyföld azon részén, ahol felnőttem, legalábbis Agyakfalván, ez volt talán az egyetlen olyan egyházi szokás, amihez az én családom is nagyon-nagyon ragaszkodott, nagypénteken nem esznek húst. És emlékszem, hogy gyermekként ez úgy nekem nem tetszett, mert pont eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy én pont akkor akarok húst tenni, és olyan harmadik-negyedik osztályos lehettem, amikor egyik alkalommal, már nem tudom, hogy, de mégis került hús nagypénteken az asztalra, és fölálltam, és mondtam, hogy azonnal tüntessék el.
1: És most közelebb kerülve a jelenhez, a mostani szemszögedből, ha beülhetnél egy iskolapadba a mostani 10 éveseknek közé, Akkor mit mondanál nekik, hogy miért figyeljenek, vagy mire figyeljenek vallás órán?
2: Néhány nappal ezelőtt volt az egyik diákommal egy beszélgetésem, arról beszélgettünk, hogy vajon gondolkozzon a teológiai tanulmányain, ne gondolkozzon a teológiai tanulmányain. Én azt mondtam, hogy ha vannak kétségei afelől, hogy Isten egy alkalmatlan emberből képes valamilyen módon alkalmasat faragni, akkor nézzen rám. És talán ezt mondanám nekik, hogy azért érdemes figyelni, hogy felismerjék azt, hogy azok a dolgok, amiket megélnek, azok a dolgok, amiket hiányosságként élnek meg, azok, amik nehézségek az életükben, azok nem feltétlenül akadályok, hanem sokkal inkább lehetőségek arra, hogy Isten kihozza belőlük a legtöbbet. Ez az egyik oldala, a másik pedig az, hogy sokat beszélünk arról, hogy Isten jelen van az életünkben. A fiataloknak, a tizenéveseknek talán azért nagyon fontos figyelni a bibliai történetekre, hogy legyenek konkrét példáik arra, hogy Isten hogyan van jelen az életünkben. Engem például ugye most mondtam el, hogy gyermekkoromban ez az elveszett Júnak a példázata fogott meg. De hogy legyen valami, amiben meg lehet kapaszkodni, és ami úgy személy szerint megszólít.
1: Most iskola lelkészként hogyan próbálod átadni a fiataloknak az Isten élményt, hogy ne száraz anyag legyen, hanem élő valóság? Vagy vannak-e vallásórás emlékeid mostani szemszögből, mint aki tartja ezeket az órákat?
2: Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a fiataloknak úgy adjuk át a hitbeli tartalmakat, hogy ne maradjanak szárazon. Ugyanakkor itt bennem van egy erős fölkiáltójel is, hogy ugyanakkor ne gyártsunk ilyen élménykeresztjén-szerű tartalmakat, mert az élmény az egy mulandó dolog. Itt a kettő között lavírozunk, bevallom őszintén, én sem tudom azt mondani, hogy megvan a tökéletes recept, hanem keresem én is. A 5. osztálytól fölfele én az egyik nagyon-nagyon nagy erőt a közös imádságban látom, hogy egy-egy ifinek a végén, sőt, még vallásórának a végén is megkérdezem, hogy van-e valaki, aki a saját szavaival 3-4 mondatban megköszöni Istennek a mai alkalmat. Ez úgy személyesen összekapcsolja őket. Ettől érdekes módon az elején idegenkedtek, most már pedig teljesen természetes dolog, hogy azzal zárjuk az alkalmakat, hogy 2-3 mondatos imádságban ima közösséget tartunk, és mindenki megköszöni. Nem feltétlenül élményre alapozott dolog, mégis valami olyasmi, amivel személyesen kötődnek ők is, tehát hogy nem az van, hogy én elmondom a tutit, és ők majd akkor meghallgatják az imádságomat, hanem ők is hozzáteszik a saját maguk részét. Kicsit össze is kapcsolom az egyik szép vallásórás élményemmel, hogy az egyik gyermek imádkozott nagyon szépen egyébként, megköszönte Istennek az anyukáját, az apukáját, megemlítette az otthoni problémákat, és úgy fejezte be az imádságot, hogy Úr Jézus, te is vigyázz magadra, mert hogyha veled valami lesz, akkor nekünk annyi. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon kedves vonatkozásai az egésznek. A másik pedig az, hogy nagyon érdekes bevonni a készülés folyamatába. Elsősorban nagyobb diákokat szoktam. Minden hónapban az egyik hétfő vagy péntek reggeli áhítatot közösen írjuk meg, ami nem azt jelenti, hogy ott tényleg a végső forma elkészül a szöveg végső formája, hanem általában 2-3 kis csoportban megbeszélik a textusnak egy-egy részletét, azzal jutnak valamilyen következtetésre, én előtte kommentárokban, meg ahol kell, utána olvasok, és kialakítunk egy ilyen 2-3 pontos vázlatot, amit megbeszélünk, és akkor úgy az áhítatba ezáltal be tudom kapcsolni őket is. Ez elsősorban középiskolásoknál működik, de a kisebbekkel is próbálkoztam már, vagy felajánlottam itt több alkalommal az iskolában, hogy válasszanak textust a diákok, és úgy tényleg a nagyok választják a legtöbbször, de hogy érdekes módon már volt olyan hatodikos, aki jött, hogy nem lehetne, hogy a következő hétfő reggel járítaton erről prédikáljon a tiszteltes úr. Akkor mondtam, hogy dehogy is nem. És ugye olyan jó volt, hogy már az osztálytársainak is mondta, hogy na, erre a mai alkalomra én választottam az alapigét, tehát hogy ezek jó kapcsolódási pontok. Az óvodába járók vallásórát tartani, hát azok olyan alkalmak, hogy ilyen friss levegő a mindennapok gondjai közé. Nagyon-nagyon tiszta szívűek ezek a gyermekek, és tényleg számomra hihetetlen néha az, hogy mennyire tiszta szívvel, őszintén tudják fogadni azt, amit Jézus mond. Számtalan olyan megható élményem van, hogy csak álltam ott, és nehéz volt utána megszólalni. És ilyen apróságok, hogy elmondtuk a mi atyánkot, és felállt az egyik kislány, és elkezdett tapsolni, és hangosan kiabálni, hogy köszi, hogy elmondtuk ezt az imádságot, nagyon kedves vagy, ezt otthon is elmondjuk minden nap, és látni azt, hogy ez a gyermek imádkozik. A másik számomra nagyon kedves élmény, hogy van egy kislány az óvodánkban, akinek a nagymamája is egy nagyon-nagyon hitét komolyan vevő református asszony, aki nagyon odafigyel az unokáinak a hitbeli nevelésére, és ez a kislány úgy beszél Jézusról, mintha szerelmes lenne belé, de tényleg az a csillogó tekintet, meg teljesen oda van az egészért, meg úgy beszél mindig az a 5-6 év, nem is tudom hány éves, 5 éves kislány az óviban úgy beszél Jézusról, hogy az embernek az az érzése, hogy mielőtt én bejöttem az óvodába, Jézus személyesen leült vele fizikai módon és beszélgetett. Ezek is nagyon szép pillanatok, és ez a kislány mondta egyik alkalommal azt, hogy tiszteletes úr, szerintem te jó barát lennél a nagymamámmal. És mondom, hogy miért? Hát azért, mert ő is ilyen Jézusos, mint te. És ez talán az egyik legnagyobb szakmai visszajelzésem, vagy elismerésem volt, hogy azt mondta egy óvodás kislány, hogy olyan Jézusos vagyok, és olyan jó volt látni, hogy ezt a Jézusosságot ők is próbálják átvenni. Vallásórákon aztán számtalan vicces történetünk van, többek között az Olajfák hegyének a története a tavalyi évben. A szószéken elhangzik, hogy Jézus járt az Olajfák hegyén, ott, hogy mi történt. Következő héten megkérdezem az óvodában, hogy na, mit tudtatok meg Jézusról a múlt héten. Az egyik kisfiú úgy jelentkezik, hogy esik ki a helyéről, a kérdem, mit tud Jézusról, és azt mondja, hogy Jézus tudott járni a fák tetején. És úgy nem igazán értettem, hogy miért is. Akkor mondta, hogy hát te mondtad a templomba, hogy Jézus járt az Olajfák hegyén. Tehát, hogy ő ezt így értette. Vagy az 5000 ember megvendégelését tanultuk, és hát azok is vallásórák, azok ilyen 15-20 percesek, ami konkrétan a tartalom, és aztán azon kívül játszunk, énekelünk. 15 percen keresztül beszélek arról, próbálom lehozni a gyerekek nyelvére, hogy Jézus hogy szaporítja meg azt a 2 halat és az 5 kenyeret. Vallásórát mindig azzal zárom le, hogy mikor véget ért a játék meg minden, akkor 5-6 kérdést fölteszek nekik, amire lehet válaszolni, és egy kicsit összefoglaljuk, elmélyítjük azt, amiről szó volt. És miután 15 percig beszéltem arról, hogy megszaporította Jézus a halat meg a kenyeret, meg a játékok is erre vonatkoztak, felteszem a végén a kérdést, hogy mit tett Jézus a 2 hallal meg az 5 kenyérrel, mire az egyik kislány teljes természetességgel azt mondja, hogy hát szerintem betette a mikróba, mert anyukám szerint, hogyha nem melegítjük meg az ételt és úgy megeszem, akkor fájni fog tőle a pocakom, és mivel Jézus mindenkiről gondoskodott, ezért nem akarta, hogy fájjon a pocakjuk. Annyira szépek ezek a történetek, ahol látszik az, hogy tényleg valamit megragadnak, valamit befogadnak abból, amit tanulunk, vagy még egy történet, Dávid és Góliát történetét tanítom az oviban, próbáljuk meg eljátszani a történetet, biztos, hogy jobban megjegyzik. Isten nem ajándékozott meg engem egy ilyen Góliát termettel, inkább Zákeus termetű vagyok, de hogy eldöntöttem, hogy na most én Góliátot fogok játszani, harci fegyverzet, meg minden, amit el lehet képzelni, bemegyek az oviba, fölállok az egyik székre, hogy tűnjek nagyobbnak, magamra terítem azt hiszem egy pokrócot rajtam, vagy valami ilyen királyi jelmezőm, már nem is tudom, hogy mi volt, tehát hogy ilyen igazi Góliát alkat vagyok, és megkértem az egyik ovist, hogy na akkor most ő lesz Dávid. És a kezében a paritjája, és mesélem a történetet, előtte már elmondtam nekik, hogy miről van szó, és meséljük a történetet, közben el kell játszani, és akkor eljutunk arra a pontra, hogy Dávid veszi a paritjáját, és lelövi Góliátot. És a kislány megáll előttem, és azt mondja, hogy hát én téged nem foglak lelőni, én téged szeretlek. Na ezek azok a pillanatok, amikor úgy látja az ember, hogy az, amiről én beszélek, az, amit én mindenképp szeretném, hogy elhiggyenek az emberek, az bekerül egy gyermeknek a szívébe is, és azáltal elkezd Isten munkálkodni.

Lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Szabó Anita számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Téli műsorunkban óránként hírekre, illetve sok-sok érdekességre számíthatnak. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, ami Mészöly Miklós magyar írótól származik, és így hangzik. Amit szavakkal bekeríthetek, az mindig innét marad a teljesség határán. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott napot kívánok önöknek, békesség Istentől a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: A Nemzeti Liberális Párt másodfokon is elvesztette a rendkívüli kongresszus összehívása ügyében a Vestia tábor által indított pert. Mircea Avrudian szenátusi elnök holnapra összehívta a házbizottságot a jövő heti rendkívüli ülésszak előkészítésére. A Sanitas bírósági úton elérte a bértörvény tervezet elfogadási eljárásának felfüggesztését. A tengerészeti hatóság szerint nem jelent veszélyt a turistákra vagy a lakosságra a tartályhajón keletkezett tűz. Most pedig következzenek a részletek. A bukaresti ítélőtábla tegnap helyben hagyta a fővárosi törvényszék döntését, amellyel felfüggesztették a Nemzeti Liberális Párt június 21-i rendkívüli kongresszusának összehívásáról szóló párthatározatot és annak joghatásait. A törvényszék július 1-én adott helyet a Nemzeti Liberális Párton belüli Bolozsán ellenes csoport keresetének. A párt vezetősége megtámadta a végzést, az ítélőtábla azonban megalapozatlannak ítélte és elutasította a fellebbezést. A Penele eddig a Vestia tábor által indított valamennyi pert elveszítette. A bíróság egyebek mellett a rendkívüli kongresszuson elfogadott határozatokat is felfüggesztette. A párt új alapszabályának jóváhagyása szintén késik, miután a bukaresti törvényszék két bírája is kérte a kizárását az erre irányuló kérelem elbírálásából. Mircea Avrudian szenátusi elnök összehívta mára a Felsőház házbizottságát és a frakcióvezetők testületét, hogy elindítsák az eljárást a július 27-31 közötti rendkívüli ülésszak összehívására. A két testület szerdán 11 órától online formában ülésezik. A rendkívüli ülésszakon az országos helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges törvénytervezeteket vitatják meg és bocsátják szavazásra, közölte a szenátus. A bukaresti ítélőtábla tegnap helyet adott a Sanitas egészségügyi szakszervezeti szövetség kérelmének, és a vonatkozó per jogerős lezárásáig felfüggesztette a közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatos eljárást. A Sanitas tegnap nyújtotta be a keresetet sürgősségi eljárásban, úgynevezett ideiglenes intézkedés iránti kérelem formájában, az ítélőtábla pedig még aznap döntött az ügyben. A döntés a Munkaügyi Minisztérium honlapján július 17-én, pénteken közzétett törvénytervezetre vonatkozik. A határozat ellen a közlésétől számított 5 napon belül lehet jogorvoslattal élni. A Sanitas közölte, nem kiváltságokat kérnek, hanem jogaiknak és a társadalmi párbeszédnek a tiszteletben tartását. A szakszervezeti szövetség azt követően fordult bírósághoz, hogy az egészségügyi dolgozók hétfőn 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az új közalkalmazotti bértörvény tervezete miatt. A román tengerészeti hatóság szerint nem jelent veszélyt a turistákra, a lakosságra vagy a román tengerparton zajló tevékenységekre a Gas-Lisbon tartályhajón keletkezett tűz. A román tengerészeti hatóság tegnapi közleménye szerint a hajó mintegy 14 tengeri mérföldre van a parttól, a helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérik. A tájékoztatásban emlékeztetnek, hogy a 17 fős legénység valamennyi tagját biztonságban kimenekítették, 3 sérültet a Tulcsai kórházba szállítottak. A libériai felségjelzésű Gas-Lisbon tartályhajó tegnapra virradóra egy robbanást követően gyulladt ki. A hajó az egyiptomi Alexandriából az Ukrajna iráni felé tartott, és Románia kizárólagos gazdasági övezetén haladt át. A fedélzetén több mint 3790 tonna propánt szállított, legénysége 17 főből állt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1,23 €, 1 amerikai dollár 4,58 €, 100 magyar forint pedig 1,45 €-ba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovadban miről lesz szó.
4: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
6: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiteri csendes nap.
1: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére.
0: Karvanszki Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnöke.
2: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája.
0: Június 25-e és 28-a között szervezték meg immár a 15. kolozsvári ünnepi könyvhetet.
3: Amikor összefoglalókat kérnek, akkor általában azt szoktam mondani, hogy van egy lány, a 20-as éveiben jár, a 20-as évei végén jár, és eléggé szomorú. És ebben a pillanatban, ahol vele találkozunk, ő megpróbál valahogy rájönni, hogy miért érzi magát rosszul. És ebben a folyamatban igazából visszaemlékszik bizonyos életeseményekre, amelyek vele történtek meg, és akkor ilyen módon igazából két ilyen idővonal van a regényben. Az egyik ennek a lánynak az egy hetét mutatja meg az életében, úgymond a jelenében, és a másik vonalban pedig így visszatérünk, visszaemlékezünk bizonyos pillanatokra az életében. Valahogy ez volna az összefoglaló.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Református Egyház Beregi Egyházmegyéje. Hogy miért volt fontos újra életre hívni ezt az alkalmat? Milyen szerepe van a presbitereknek a gyülekezetek életében, és milyen feladatok várnak az egyházmegye missziói szolgálatára a következő hónapokban? Arról Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgetünk.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a stúdium kerekasztalán. Köszönjük nagy tisztelettel Szilágyi Károlyt, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorát, a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökét, áldás békességet. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
2: Áldás békesség, köszönöm a meghívást.
1: A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje idén a háború és a Covid után újra először szervezi meg a presbiter csendes napját, ahol a presbitereket gyűjti össze egyfajta közös gondolkozásra, képzésre. Sok évvel ezelőtt férfi csendes nap, majd presbiter képzés volt a Covid előtt, most pedig egy hosszú szünet után újra meglettek mozgatva a presbitereink. Miért volt fontos ez?
2: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta, egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére. Különösen nagy hatással voltak a presbiteri csendes hetek, amelyek után a presbiterek valóban úgy aktivizálódtak, hogy sokszor már a lelkész mondta azt, hogy ez egy kicsit sok. És ugyanebbe a körbe tartozott bele az a presbiteri csendes nap is, ami egészen a Covid idejéig minden éven megrendezésre került. A missziói bizottság vagy a megye is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a presbitereket lelkesítse, erősítse, munkára ösztönözze, aminek aztán a gyülekezeti életben volt meg az áldása, mert a lelkészek partnerre, társra találnak egy lelkes presbiterbe, akit nem minden áron ösztönözni kell arra, hogy csináljon valamit, hanem önkéntesen érzi szükségét annak, hogy tegyen az Isten dicsőségére. És ezek az alkalmak azok, amelyek az utóbbi időben megerőtlenedtek, pontosan először a Covid miatt, amelyik bezártságra kényszerítette az embereket, és most pedig a háború alatt tudjuk, hogy a mozgás, a rendezvények megtartása és bizonyos előírásoknak volt alávetve, ezért a Beregi Egyházmegye 5 éve, már 6 éve nem igazán tudta megvalósítani azokat a rendezvényeket, amelyek életben tartják a gyülekezet lelki életét. Tapasztaltuk is, hogy nagyon gyér volt a jelenlét, amikor ez a bizottság átvette a szolgálati évét. Aztán évről évre, ahogy újra és újra megrendezésre kerültek az alkalmak, úgy éreztük, láttuk, tapasztaltuk, hogy mintha a bizalom kezdene megindulna a gyülekezeti tagokban, a testvérekben, az egyházmegye és az egyházkerületi rendezvények iránt. Ezért igyekeztünk ebben az évben már a presbiteri csendes napot is mindenképp újra megvalósítani, ami minden évben belekerült a missziói munkatermünkbe, és minden évben, ahogy közeledtünk az alkalomhoz, láttuk azt, hogy megvalósíthatatlan, mert azok, akiket szeretnénk ott látni, azok nem tudnak részt venni. A lehetőségeik nem adottak arra, hogy ezen az alkalmon részt vegyenek. Ebben az évben viszont azt láttuk már, hogy elég sokan lehetőséget kapnak arra, hogy el tudjanak jönni. Nagyon sok női presbiter van, idős presbiterek, és a fiatalabbak között is voltak egyre többen olyanok, akik részt tudtak venni, és nagyon nagy öröm volt számunkra látni azt, hogy nagyon sokan eljöttek. 150 körül volt a létszám, ami azt mondom, hogy első alkalomra egy csodálatos, mert általában az indulás az mindig botladozó, gyengélkedő. Itt viszont azt láttam, hogy a testvérek tényleg eljöttek, és hiszem azt, hogy úgy voltunk együtt, hogy ők is kaptak valamit ezen a napon.
1: Említette a beszélgetésünk elején, hogy a közösségi alkalmak azok óriási motivációt, löketet adtak a szolgálattevők életében. Kicsit ebben a témánál maradva, miért fontos az, hogy folyamatosan segítsük, ösztönözzük azokat, akik segítenek és ösztönöznek a gyülekezetben másokat?
2: Az az igazság, hogy a gyülekezeti munka lassan az évek során megtöbbszöröződött. Régen azért lehet, hogy elegendő volt egy lelkész, aki elvégzett heti 2 istentiszteletet, és a gyülekezet életben tudott maradni. Most viszont olyan kihívásoknak vannak kitéve a gyülekezetek. Ez sokrétű ez a kihívás, hogy egy lelkész már nem igazán tud megfelelő hátteret biztosítani ehhez a szolgálathoz. Legyen az a hitoktatás, legyen az megjelenő idősek a gyülekezeti szinten, vagy éppen azok a feladatok, amelyeket a gyülekezetben lévő rendezvényeknek a lebonyolítása jelent. Tehát nagyon is szükség van olyan segítőtársakra, munkatársakra, és ez ebben csak egy rész a presbitérium, mert azért szükség van bibliakörvezetőkre, ifi munkásokra, szükség van más területeken megjelenő munkatársak a diakóniába. Úgyhogy én tényleg azt látom, hogy ha egy presbitérium nem áll ott a lelkésze mögött és a szolgálatban olyan dolgokat, amelyek már meghaladják a lelkész képességét, nem veszik át a munka nagy részét, akkor az a gyülekezet igazából haldokló lesz, igazából erőtlen lesz, és a presbiterek lelkesedése és a munkatársak lelkesedése rengeteget tesz ahhoz, hogy egy gyülekezet milyen lelki állapotban van, milyen lendületben van, mennyire érzi a gyülekezetet sajátjának, és mennyire tartja fontosnak a Krisztus ügyét, hogy ott az ő dicsőségére éljen.
1: Beszéljünk erről az alkalomról, körülbelül 150-en vettek részt, ami azt mondja, sok gyülekezetet lehetett elérni. Mik voltak a témák, milyen témakörök mentén haladt ez a csendes nap?
2: Hát mindenképpen a lelkesedést akartuk erősíteni, ezért olyan megszólítás volt, ami a láthatatlan Istennek a jelenlegi munkáját a háttérben, amit nem látunk sokszor, mégis milyen láthatóvá teszi a mindenható Istent, és ebből az alkalomban hangzott el egy előadás, amit
3: bocsi, de nem kell, hogy állok.
1: Ezek szerint én is, de én tényleg az.
2: Tehát akkor előről. A lényege a csendes napnak a presbiterek ösztönzése volt, amelyhez Laskoti Zoltán szőlősgyulai lelkipásztor tartott egy előadást, amelyik a láthatatlan Istennek a látható munkáját, megtapasztal munkáját mutatta be, és az egyiptomi szabadulás, a vöröstengeri átkelés kapcsán mutatta be azt, hogy amit szemmel nem látunk, az mégis milyen munkájában jelenik meg az Istennek, akár a Vöröstenger ketté választásában. Utána Gyurkó Miklós tartott egy komoly lelki üzenetet hordozó, megszólító és bíztató előadást, mint presbiter, akinek mint presbitertárs volt a feladata az, hogy a presbitereket bíztassa, hitre sarkalja. Nagyon-nagyon erős volt a megszólítása, és engem nagyon megérintett a bizonyságtétel. A végén pedig Iván Gusztáv lelkipásztor volt az, aki egy záró áhítattal engedett útra bennünket, hogy a magunk helyén, mint Krisztus szolgái, tényleg az Úr Jézusért mindent megtéve tegyük a feladatunkat. Aztán voltak játékok, presbitereknek darts vetélkedő, 11-es rugásokba vetélkedő, és beszélgetésre nyit alkalom, amikor a gyülekezeteknek a presbiterei találkoznak, és ezt is egy nagyon nagy lehetőségnek tartom, amikor a másik gyülekezetben lévő presbiter elmondja azt, hogy náluk hogy vannak a dolgok, hogyan élik meg ezt a munkát, és ezzel nem csak ötletet ad, hanem lelkesedést, hogy hitből hitbe átadja azt az érzést, ami a szívében van, és amikor hazamennek a többiek, akkor az a lelkesedés megy tovább, amit az egyik ember szájra ad át a másiknak. Úgyhogy én azt érzem, hogy egy ilyen csendes nap tényleg nagy motiváló erővel bír, és meg vagyok győződve, hogy ez az első alkalom volt, de hagyomány visszatér, és ugyanazt fogjuk folytatni, és ugyanott fog folytatódni minden, mint a Covid és a háború előtt.
1: Presbiter választások idején nagyon sok felkérés megy a gyülekezetben, hogy legyél presbiter, és ezzel is erősíted, vagy éppen segíted a közösségnek az épülését, működését, fejlődését, és nagyon nagy kérdés az, hogy miért legyek presbiter. Mindenki elfoglalt, mindenki gondterhelt, mindenkinek 1001 gondja van, és viszont a szolgálatban lévők viszont mégis megerősítést kapnak, és mégis nagyon sok csodát tudnak megélni a közös munkában, közös tevékenységben. Kicsit beszéljünk a szerepről, miért fontos a gyülekezetben a presbitereknek az élete megléte, és az ő aktivitásuk.
2: Mindenképpen fontos az, hogy az Úr gyermeke legyen. Tehát ezt a szolgálatot úgy végezni, hogy neki az a Krisztus, aki a megváltónk, és aki miatt az egyház létezik, hol van. És hogyha Krisztus a helyén van, akkor biztos, hogy a hálája, az a hála, amit érez a saját megváltottsága miatt, arra ösztönzi, hogy ő is szolgálatba álljon. Pont presbiter választások idején jön elő ez a kérdés, hogy miért is csináljam, miért is dolgozzak. Hát azért, mert én sokat kaptam. Mert amit én kaptam, azt igazából soha nem tudom visszaadni. Nincs annyi erőm és nincs annyi képességem, hogy bármikor is visszafizessem, de ha már egyszer kaptam az ajándékot, akkor mint alázatos gyermek igyekezzem szolgálni azt az urat, akit nagyon szeretek. Nálunk is presbiter választás volt ebben az évben, és igyekeztünk egy másfajta presbiter választási eljárást végigjárni. Régebben gyorsabb volt a menete, de beépítettünk például

0: együtt vonulok be a lelkésszel, hanem ez az a tisztség legyen, amikor én oda akarom tenni és bele akarom tenni a szolgálatba a lényemet, a hitemet, a szolgálatomat, és megvédeni azokat a gyülekezeti tagokat, akiket az ördög most ezerféleképpen szeretne megtámadni és elpusztítani. A presbiternek pont ez a hét, ez a lelkesedés is adja vissza azt az ösztönzést, hogy bástya legyen. Tehát mi elfelejtjük azt nagyon sokszor, hogy igazából mi vagyunk azok a védőfalak a gyülekezet körül, ami akár egy külső támadásban, akár egy idegen szektának a támadásában a presbiter felelősségét nagyját teszik. Egy ember, egy lelkész már nem tudja az egész gyülekezetre a figyelmét kiterjeszteni, olyan sokrétű a szolgálata, de amikor ott van a presbiter, amikor körzete van, amikor látja azokat a tagokat, amikor megkeresi vagy beszélget velük, akkor az ő beszélgetés és megkeresése az nagyon sok áldást hozhat a gyülekezet életében.
1: Az elmúlt 4 év az egy nagyon különös, váratlan helyzet az életünkben. Nagyon sok férfinek el kellett hagyni a szolgálati helyét, nagyon sokan be vannak zárkózva, viszont a hölgyek nagyon sok szerepet vesznek át fizikailag, minden szempontból az élet minden területén. Felvették a nadrágot, és nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a gyülekezetekben is a mozgató rugót is átvették ebből a szempontból, mert rengeteg női presbiterünk van arányában, vagy többszöröse, mint korábban volt.
0: Hát azt el kell ismernünk, hogy a női lélek az sokkal aktívabb és sokkal buzgóbb, mint a férfi. Ezt látjuk a gyülekezetben résztvevő tagoknak, az istentiszteleten résztvevő tagoknak a számából is. És ahogy én tapasztalom a mi gyülekezetünkben, ez a lelkesedés, ez ott van a szolgálat területén is. Az tény, hogy másfajta szolgálatot kell végezniük. Nem biztos, hogy azokban a nehéz fizikai munkákban, amiben a presbiterek együtt vannak, ők részt tudnak venni, viszont nagyon fontos egy csendes napnak a megszervezésében, a hátterében az ő szolgálatuk, vagy éppen akár a diakóniai munkának a hátterében, amiben igazán is, hogy ők azok, akik jól látják, hogy mit kell esetleg egy csendes napán bevásárolni, mit kell elkészíteni, megtervezni, és ők azok, akik könnyebben észreveszik a gyülekezetben lévő elesett embereknek a problémáit is. És az az érdekes még, hogyha Krisztusról van szó, és tényleg lelkes presbiterekről van szó, akikre igazán lehet számítani, elsőként a szolgálatban azok mindig a nők lesznek. A férfiak azok olyan mackósan, nehezen indulnak el, oda teszik magukat, de mindig van egy ilyen átgondoltság, egy lassú indulás. A nők azok hamarabb indulnak és hamarabb lelkesednek, úgyhogy én tényleg azt tapasztaltam a gyülekezeti szolgálatban. Nincs sok nő, nekünk 3 nő van a gyülekezetünkben, de az a presbitériumban, de nagyon jól csinálják és igyekeznek oda tenni magukat.
2: Az elmúlt percekben Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, a Beregi Református Egyházmegye Missziói Bizottságának társelnökével beszélgettünk.

0: Az anyaország. Ausztria, Belgium, Észtország, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc. Ezen országok mindegyikében működik legalább egy protestáns magyar nyelvű gyülekezet. Karvanszki Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnöke, bécsi lelkipásztor. Hegedűs Márk beszélgetett vele többek között arról, hogy mit jelent a diaszpórában élőknek egy magyar ajkú gyülekezet, és hogy mit jelent számukra a Magyar Református Egység.
1: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval. A szövetségünkön belül, és ez a taggyülekezeteink életében is jellemző, és az idősebb generáció az a gyakorlati tudásával és a tapasztalattal segíti ennek a szövetségnek a munkáját, és a fiatalabb generáció pedig hozza az új lendületet, az új ötleteket, és így együtt közösen építjük a diaszpora közösségeket. Ez most a jelenkorban egy jellemző, ha bárhova nézünk, akár a gyülekezetekre, akár egyesületekre, bármilyen szinten, társadalmi szinten van egyfajta staféta átadás. Egy ilyen fázisban vagyunk, amikor generációváltás van, és ezt mi nagyon komolyan előre gondolva próbálunk felkészülni erre, hogy új szolgálattevők, vezetők bevonásával a közös munkát tudjuk továbbvinni, és ennek a szolgálatnak a szervezését és a jelen kihívásai között folytatni és építeni a Nyugat-Európa szétszórtságában lévő diaszpóra gyülekezeteket. Az is jellemző a szövetségünkre, hogy az elmúlt években Nyugat-Európában új közösségek, új gyülekezetek jöttek létre, és csatlakoztak is a szövetséghez. Tehát így jelenleg most a 7 országban, 11 szolgálati területen 54 protestáns, református és evangélikus taggyülekezetünk van. És természetesen az a szolgálat, amelynek én a lelkipásztora vagyok, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Bécs központtal alapító tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének, tehát még a lelkész elődöm volt az, aki szintén részt vett már ennek a szövetségnek az indulásánál és a kezdeteknél a munkában.
2: Legalább az országokat soroljuk föl név szerint. Ausztria mellett mi a 6 ország még, ahol vannak taggyülekezeteik?
1: Ausztriában, Belgiumban, Észtországban, Hollandiában, Németországban, itt van a legtöbb taggyülekezetünk, Svájcban és Svédországban vannak taggyülekezeteink. Ebben a 7 európai országban, de éppen az elmúlt hetekben tartottuk a diaszpóra konferenciát Balatonszárszón, és a Magyar Református Egyház által szervezett diaszpóra konferenciára került sor, és ott több más gyülekezet is érdeklődött a tagság felől, például Csehországból, Prága, Finnországból, Dániából, tehát várjuk a további megkereséseket, és szeretettel fogadjuk az új csatlakozókat és jelentkezőket ebbe a közösségbe, ebbe a szövetségbe, ami valójában talán a legfontosabb háttere, nem is az intézményi háttér vagy jogi háttér, hanem az, hogy egy élő hálózat, egy élő kapcsolat, ami összeköti ezeket a nagyon szétszórt magyar, protestáns, református, evangélikus diaszpóra gyülekezeteket Nyugat-Európában, ami mindenképpen egy megerősítő háttér a mi számunkra, ugye, mert egy-egy konferencia közgyűlés által meg tudjuk beszélni azt, hogy valójában ki milyen problémával, vagy milyen megoldásokkal próbálja az adott körülmények és lehetőségek között ezt a szolgálatot megvalósítani. Talán azt is érdemes elmondani, hogy a hány taggyülekezet olyan sokszínű, úgy a jogi háttere, mint az összetétele, vagy abban a kérdésben is, hogy szolgálhelyben lelkész, vagy csak időnként odautazik. Az is egy érdekes szempont, hogy egy-egy magyar istentiszteletre 50-100 kilométeres körzetből érkeznek a magyarok, hogy részt vehessenek az istentiszteleti alkalmon, hogy találkozzanak a magyar testvérekkel. És további jellemzője ennek a diaszpóra szolgálatnak, hogy a legtöbb Nyugat-Európában működő diaszpóra gyülekezetben havonta egyszer vagy kétszer van magyar istentisztelet, ez protestáns, református vagy evangélikus magyar istentisztelet, tehát a legtöbb helyen nem heti rendszerességgel, és ezt azért is érdemes ezt a ennek a szolgálatnak a jellemzőjét, hátterét ismerni, mert az érdeklődő akiknek igényük van arra, hogy Isten igéjét magyarul hallgassák, meg kell keresni, hogy hova kell elutazniuk, mikor mehetnek, mikor vehetnek részt egy-egy ilyen alkalmon, és ennek mi nagyon örülünk, és hálát adunk Istennek azért, hogy ez egy növekvő szolgálat, tehát maga az igény, a megkeresés is mutatja, hogy erre szükség van, és az emberek szeretnék, igényük van arra, hogy még ha ilyen körülményesen is vehetnek részt egy-egy magyar istentiszteleten, hogy ez legyen, és számukra megerősítő és fontos, és valójában ez adja ennek a szolgálatnak a hátterét, az értelmét, hogy igenis érdemes egy-egy istentiszteletért azt a szervezési hátteret, azt a munkát, azt a presbiteri munkát, lelkészi munkát vállalni, amivel egy-egy marék kis közösségnek Isten igéjét tudjuk hirdetni, idegen helyen a szülőföldjétől távol.
2: Azt említette egy pár perccel ezelőtt, hogy sok kihívás van a munkájukban. Gondolom, hogy ez akár fakadhat azokból a specialitásokból, amiket itt elmondott, hogy van-e lelkész valahol, vagy nincs, hogy mennyire, mekkora távolságban van egymástól két gyülekezet, milyen országban vannak, és a többi, de megtenné, hogy elmondja, hogy mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy néhány kihívásnak ezekben a diaszpora, protestáns gyülekezetekben, amikre akár keresik a megoldást, és egymást tudják támogatni.
1: Talán még azt is érdemes először megemlíteni, hogy valójában egyik Nyugat-Európában egyik magyar gyülekezetnek sincs temploma, vagy parókiája, lelkészi hivatala. Egyetlen egy ilyen hely van Svédországban, ahol van egy gyülekezeti otthon, de ugye Svédországban 13 gyülekezet van az egész országban, és ez is csak egy központként szolgál, de legalább van valami más nyugat-európai gyülekezetek. Mindenhol mondhatjuk úgy, hogy vendégként vannak jelen egy-egy városnak a protestáns, református, evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösségi ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink, egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is, bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
2: Mit jelent önöknek az, egy-egy gyülekezetben, akár önnek, ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, hogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy néztem a Facebook oldalát, a mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
1: Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni, egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak. A Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallás gyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk speciális, egész konkrétan Isten igényének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a vallásunkat is valamilyen formában megéljük, ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igényének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszpórában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok, ez az antropológiai kifejezés, és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag, vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van, és itt azt is el kell mondani, hogy a diaszpórában sokkal nagyobb a lelki gondozásra az igény, mint például, ha odahaza legtöbb esetben nem is fordulna egy-egy olyan problémával, vagy nehézséggel, lelki teherrel a lelkészhez, mint a diaszpórában, a szorványban megteszik. Tehát van egyfajta lelki törékenység, egyik amerikai püspök fogalmazott így a diaszpóra konferencián, hogy a külhonban élő magyarok azok sérült emberek, valójában itt erre gondolt, hogy a kultúrsok hatására mi az, amivel meg kell küzdeni, szembe kell nézni, és ezt a lelki harcot, ezt a fizikai beilleszkedést, ezt végig kell küzdeni, kinek könnyebb, kinek nehezebb, és pontosan egy-egy magyar közösség gyülekezet, egy testvéri közösség sokat tud segíteni és erőt ad mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
0: Az elmúlt percekben Karbanszki Mónikával, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnökével, bécsi lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. Idén június 25-e és 28-a között szervezték meg immár a 15. kolozsvári ünnepi könyvhetet. A népszerű esemény meghívottjai között szerepelt Adorjáni Panna is, aki első regényéről, a Görbe című kötetről beszélt az érdeklődőknek. A könyv a fiatal felnőttek útkereséséről, magányáról és kapcsolódás iránti vágyáról szól. Interjúnkban a szerzőt arról kérdeztük, milyen út vezetett a regény megszületéséhez, és mit jelenthet a Görbe az olvasók számára. A riporter Pak.
1: Össze tudnád-e foglalni nekünk, hogy miről szól röviden a Görbe, és mi volt az a központi kérdés vagy érzés, amelyből a könyv megszületett?
2: Hát amikor összefoglalókat kérnek, akkor általában azt szoktam mondani, hogy van egy lány, a 20-as éveiben jár, a 20-as évei végén jár, és eléggé szomorú, és ebben a pillanatban, ahol vele találkozunk, ő megpróbál valahogy rájönni, hogy miért érzi magát rosszul. És ebben a folyamatban igazából visszaemlékszik bizonyos életeseményekre, amelyek vele történtek meg, és akkor ilyen módon igazából két ilyen idővonal van a regényben. Az egyik ennek a lánynak az egy hetét mutatja meg az életében, úgymond a jelenében, és a másik vonalban pedig így visszatérünk, visszaemlékezünk bizonyos pillanatokra az életében. Valahogy ez volna az összefoglaló. Igazából azt szerettem volna egy kicsit megnézni, hogy hogy működnek ezek a viszonyok. A 20-as éveikben levő fiatalok egyik legfontosabb viszonyai, azt hiszem, hogy ezek az új felnőtt viszonyok, amiket kialakítanak, legyen a szó barátságról, vagy szerelemről, vagy bármilyen típusú társulásról, és ennek a kontextusában is igazából a visszaélés kérdése érdekelt. És valahogy megpróbáltam azt megnézni ez a regény által, hogy hogyan működik ez a dolog, vagy milyen tapasztalatai vannak ennek a lánynak ezzel kapcsolatban. Szóval eléggé nehéz téma, de remélhetőleg nem nagyon lesújtó a könyv, ami az eredmény lett belőle.
1: Mit jelent a cím? Mi az, ami körbeér ebben a történetben? Mit mondanál?
2: Hát, ezt nem tudom elmondani. Vagyis számomra nagyon sok mindent jelent, és voltak már olvasói visszajelzések, és volt egy olvasó, aki azt mondta, hogy hát, olvasom éppen a könyvet, és még nem tudom, hogy mit jelent a cím, és tőle is azt kértem, hogy írja meg, ha végére ér, hogy neki mit jelentett. De igen, azt hiszem, hogy erre nem szeretnék válaszolni, mert nem szeretnék én egy kulcsot adni hozzá. Eléggé szabad cím, és egy ilyen szabad címet választottam, de valahogy, igen, mint egy ilyen motívum, azt hiszem, hogy ott a, inkább azt mondanám, hogy a regény mélyében van valahol jelen. Hát, ha van rá válasz olvasás közben.
1: Milyen témák foglalkoztattak leginkább írás közben, ilyen, mint például kapcsolatok, emlékezet, veszteség, identitás?
2: Hát ezek mind abszolút nagyon szépen körbeírtad őket. Azt hiszem, hogy az a pillanat, amit megfog a regény, az pont ez a fiatal felnőtt lét, amikor az ember megpróbálja megkeresni azt, hogy ő ki. És akkor egy picit elszámol azzal, hogy mi az, amit otthonról hozott, mi az, amire ő nagyon kíváncsi, és hogy ebben a azt hiszem, hogy a regény igazából ebben a nagy zavar pillanatában találja a főszereplőt, és igazából nagyon sok mellékszereplőt is, akik mellette vannak és megjelennek. Szóval valahogy igen, ez az identitáskeresés, a múlttal való, a családdal való kapcsolatoknak a feldolgozása, egy picit az a pillanat, amikor így rájövünk, hogy felnőttek lettünk, de hogy ez mit jelent, és ennek a keresése.
1: Volt olyan rész vagy karakter a könyvben, amit különösen nehéz, vagy éppen felszabadító volt megírnod, valami, amit kiemelnél?
2: Hát az egész könyv írása nagyon nehéz volt, és nagyon felszabadító is. Ez nem egy önéletrajzi regény, de voltak személyes élmények, amiből táplálkoztam, és ezeket tudatosan akartam feldolgozni. Nem érdekel engem az önéletrajziság, szóval ez nem volt számomra fontos, az volt számomra fontos, hogy találjak egy jó formát és egy jó keretet hozzá, de azért, mivel valahogy személyes volt, és valahogy a saját felnövés, fiatal felnőttség történetemet is bele akartam gyúrni, ezért igazából tényleg egyszerre volt az egész nehéz és felszabadító, hogy azt hiszem, hogy úgy összességeben az egész is, és az különösen izgalmas volt, és ez is igazából egy általánosabb, nem annyira a főszereplő, hanem inkább a mellékszereplők kategóriájában nagyon izgalmas volt az a folyamat, amiben mindegyiknek felfedtem a saját kis világát. És valahogy úgy tekintek a könyvre, hogy ez a könyv igazából egy bizonyos, egyetlen egy lánynak a története, a Miriam története, de picit úgy próbáltam megcsinálni, hogy olyan érzésem legyen, miközben olvasom, hogy mintha bármikor átmehetnék egy másik történetbe. Tehát, hogy valahogy nincsen ott minden részletességben, minden mellékszereplőnek is a saját világa, de megpróbáltam valahogy valami olyasmit csinálni velük, hogy legyen egy olyan érzésünk, hogy bármikor átmehetnénk egy másik történetet megnézni, és azt hiszem, ez nagyon felszabadító volt megtalálni, hogy igazából mindegyik szereplő az ilyen komplikáltabb vagy nehezebb figurákban is találni valamit, ami igazán izgalmas vagy igazán szerethetővé teszi őket számomra.
1: Hogyan alakult az írás folyamata? Előre meg volt a szerkezet a fejedben, vagy írás közben formálódott a könyv?
2: Volt egy szerkezet, és volt egy erős koncepcióm, amivel dolgoztam. Tulajdonképpen egy ilyen nyelvi kérdés az, hogy hogyan beszél ez a szöveg, és ezt nagyon hamar megtaláltam, és utána pedig nagyon hosszadalmas volt a folyamat, mert én azt hittem, hogy a legnehezebb az lesz, hogy regény mennyiségű anyagot írni, de a legnehezebb nem ez volt, hanem igazából a formát, a ritmust, ezt az egész hullámzását vagy dinamikáját a regénynek megtalálni. És azt hiszem, hogy ez volt a legnehezebb, hogy nagyon sok minden volt bennem, és nagyon sok mindenről írtam, és a nyelv az nagyon hamar megszületett, nagyon könnyedén jött igazából, de a legnehezebb az ez volt, hogy így megtalálni valahogy ezt a mértékeket, meg átlátni az egészet, és ebben rettentő nagy segítségemre volt a szerkesztőm. Ugye a könyv a Jelenkor kiadónál jelent meg, és abban a csodálatos szerencsében a részem, hogy Nagy Boglárkával dolgoztam, aki egy hatalmas rutinnal és csodálatos technikával és tudással rendelkező szerkesztő, és ő igazából nem is csak szerkesztette, hanem végig mentorálta ezt a folyamatot. Kicsit olyan volt, mintha kijártam volna egy iskolát.
1: Ha egyetlen mondattal kellene meghívnod valakit a körbe világába, akkor mit mondanál?
2: Azt, hogy mindenki ugyanolyan. És bármennyire messzi világokból jövünk, én azt tapasztaltam írás közben, és remélem, hogy egy picit ez átélhető az olvasás közben is, hogy alapvetően mindenki ugyanarra vágyik, és ugyanazokat a dolgokat akarja. És hogy ez egyszerre félelmetes és csodálatos szerintem az emberi világunkban. És hogy nem abban az értelme, hogy jaj, uniformizálva vagyunk, vagy robotok vagyunk, vagy így mindenki fénymásolat, hanem hogy valahogy van valami emberi lényeg, ami ugyanolyan, és szerintem nagyon szépé teszi az embereket.
1: Köszi szépen a válaszokat.
2: Köszönöm a kérdéseket.
0: Az elmúlt percekben Adorjáni Panna íróval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: híreink először címszavakban. Több mint 2500-an jelentkeztek a BBTN nyári felvételién a magyar tagozat képzéseire. Hamarosan elkészül a nagy tárolókapacitású akkumulátor Erdélyben. Újabb SMS-es csalási hullámra figyelmeztet a szakhatóság. Elkezdődött a tusványos. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozata tegnap 11 órától sajtótájékoztatón ismertette a 2026-27-es tanévre meghirdetett nyári felvételi eddigi eredményeit, az ősszel induló új képzéseket, valamint a tagozat nyári programjait. A találkozón dr. Markó Bálint egyetemi tanár, a magyar tagozat vezetője, tanulmányi rektor helyettes tájékoztatta a sajtóképviselőit. A 2026. július 10-én elkezdődött nyári felvételin a sajtótájékoztató időpontjai 2589 jelentkezést regisztráltak a magyar nyelvű alap- és mesterképzésekre, ami az előző évhez viszonyítva 1%-os növekedést jelent. A magyar tagozaton számos szakon jelentős túljelentkezés alakult ki, ilyenek például többek között a kinetoterápia és speciális mozgáskészség, a jog, valamint a filmművészet, fotóművészet és média, film és tévérendezés szakok. A BBTN képzési kínálata továbbra is vonzó a Magyarországról érkező hallgatók számára. Idén 207 jelentkező érkezett Magyarországról, közülük 195-en alapképzésre, 12-en mesterképzésre iratkoztak. Ez a szám az elmúlt években stabil, illetve enyhén növekvő tendenciát mutat. A nyári időszakban a BBTN magyar tagozata bekapcsolódik a Kolozsvári Magyar Napok program sorozatába. Idén először nyitja meg kapuit az egyetemi udvar, amely az akadémiai kollégium udvarában várja az érdeklődőket. A BBTN magyar tagozatának doktorandusai, fiatal kutatói, oktatói és hallgatói előadásokon beszélnek új kutatási eredményekről, izgalmas tudományos trendekről, kerekasztal beszélgetéseken pedig fontos aktuális témákat járnak körül. Hamarosan rendszerbe állhat a Maros megyei gyulak után épülő nagy tárolókapacitású akkumulátor, közölte az Elektrika Áramszolgáltató. A hamarosan elkészülő projektről Alexandru Kirica, az Elektrika csoport vezérigazgatója írt a közösségi oldalán. Már csak egy kis idő, és a gyulakutai energiatároló park elkészül. Ez az Elektrika első önálló ilyen jellegű projektje. 70 megawattóra kapacitású akkumulátorokról van szó, amelyeket egy olyan Maros megyei helyszínen építenek meg, ahol egészen a közelmúltig csak egy papíron létező terv volt. A teljes beruházás értéke 21,8 millió euró, ebből 3,4 millió euró európai forrásokból származik az országos helyreállítási terv keretében. Ez a kép nem látványterv, hanem a jelenlegi építkezésről készült. Egy ekkora akkumulátor egyszerű, de alapvető feladatot lát el. A megújuló forrásokból előállított energiát a kis fogyasztású órákban tárolja, és akkor bocsátja ki, amikor a hálózatnak szüksége van rá a csúcsidőszakokban. Gyakorlatilag átviszi a déli napfényt a romániai polgárok estéjébe. Gyulakuta egy kis lépés az 1 gigawattórás cél elérésében. A fénygyár épül. Értünk mindannyiunkért, ahogy megígértük, fogalmazott Kirica. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság ismét figyelmeztetett, hogy továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók, állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetők el, számolt be az Agere Press. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság azt tanácsolja, hogy a felhasználók ne nyissák meg az SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazásokban kapott hivatkozásokat. Az esetleges fizetési kötelezettségeket kizárólag a hivatalos oldalakon ellenőrizzék, úgyhogy a weboldal címét maguk írják be a böngészőbe. Aki már megadta bankkártya adatait, haladéktalanul értesítse a bankját, és tiltassa le a kártyát. A gyanús üzeneteket az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság online bejelentő felületén lehet jelenteni. A webcímek valódisága az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság ingyenes Blacklist Protection bővítményével is ellenőrizhető. Az Ismerős Arcok zenekar tegnap esti koncertjével a Székelyföldi Tusnád fürdőn megkezdődött a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor, a budapesti székhelyű kisebbségekért Prominoritate Alapítvány és az Erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács tusványosként emlegetett vasárnap hajnalig tartó rendezvény sorozata. A tusványos mindegy 70 partner szervezete 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor, a Fidesz elnöke tart előadást, amelyre csütörtök éjfélig lehet regisztrálni, mondta a szóvivő. A tegnapi koncertek után valójában ma kezdődnek a pódiumbeszélgetések, előadások a Szabad Egyetem közéleti témákra összpontosító sátraiban, három nagy témakörben. Magyar nemzetpolitika, geopolitika és gazdaság. A kulturális kínálatból idén sem hiányzik a színház, a népzene, a táncház, esténként pedig a sportpályán felállított nagy színpadon népszerű magyarországi és romániai együttesek, a MIT sátor színpadán pedig feltörekvő erdélyi zenekarok koncerteznek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A vészhelyzetekre látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.

0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban a lecserélhetőség témájáról fogunk beszélgetni. Vajon minden ember lecserélhető? Miért félünk ennyire a lecserélhetőségtől? A következőben erről is beszélgetek Albert Máriával és Márdi Andrással, hogyha tehetik, tartsanak velünk.
1: A mai témánk az a lecserélhetőség, és akkor egyből bele is vágok a közepébe, hogy éreztétek már úgy, hogy lecseréltek.
2: Igen. Igen.
1: És hogy éltétek meg? Ez is.
2: Hát, akkor én itt most nagyon őszinte leszek az elején, szerintem nekem talán a legnagyobb félelmem az, hogy lecserélnek, vagy lecserélhető vagyok. Valamennyire már sikerült ezt átdolgoznom, viszont azért még vannak ilyen pillanatok, amikor így vissza-vissza jön, és vissza-vissza üt ez a dolog, de hogy azt hiszem, hogy most már egyre jobban és jobban kezelem. Nem éled meg a legjobban, amikor ezt látod, vagy amikor ezt érzed, hogy lecserélnek. És főleg én fiatalabb koromban, az iskolában volt szerintem erre a legtöbb példa, amikor ugye egy-egy barátnőm jobban kezdett el egyezni egy másik lánnyal, és akkor kicsit úgy éreztem, hogy a háttérbe szorulok, mert hogy akkor, mit tudom én, belebeszélgetett többet szünetben, vagy iskola után voltak így együtt, és nekem ezt egy picit nehezebb volt, azt hiszem, megélni lehet, mint másoknak, mert talán gyerekkoromból is jönnek ilyen dolgok, amiket vissza tudok idézni, most nem fogok példát mondani, viszont tudom, hogy voltak pillanatok, amikor azt éreztem, hogy lecserélhető vagyok, és szerintem azok hagytak bennem akkora nyomot, hogy ez az iskolában is így
1: előjött.
2: Igen, előjött, és hogy úgymond jobban megütöttek. De most már úgy gondolom, hogy picit jobban kezelem, és próbálom nem hagyni, hogy ez így eluralkodjon rajtam, hogyha érzem, hogy valaki mondjuk picit távolságtartóbb, vagy úgy érzem, hogy mással jobban kezd egyezni.
3: De én jól utána kellett gondoljak, jól tett nekem, hogy te egy kicsit bővebben magyaráztad el. Én egyke voltam, tehát a családban nem volt igazán az az érzésem, hogy lecseréltek. Na most, hogy mennyi időt szántak rám, az megvitatható. És azáltal, hogy sokat költöztem három bázis között, eléggé gyökertelen voltam. Tehát ha a családban nem volt elcserélés, a barátságok ellenben nagyjából kimaradtak, tehát ott se volt, és a romantikában aztán később, ottan talán egyszer történt, és ottan éppen jól esett, jól fogott, mert szinkronizálódtak a szándékok, és máskülönben vagy túl arrogáns vagyok, hogy ezt belássam, vagy egyszerűen nem láttam, vagy nem volt igazán egy probléma, amivel szembesültem. A téma nekem releváns, de inkább mostan az életem frissebb éveibe, vagy közelebb álló éveibe, ami már most 60 körül van, mert most talán szereztem tapasztalatot, de más szinten, tehát várom a következő kérdéseket, nem akarom elfújni őket.
1: Nekem az jutott közben eszembe, mikor Mari mondtad ezt, hogy más barátnők jobban lettek, hogy engem például mindig idegesített az, hogyha mondjuk egy barátomat bemutattam egy másiknak, akik ugye nem ismerték egymást, és akkor ők jobban lettek, mint én valamelyikükkel. Ez valahogy a halálom volt, hogy már úgy voltam vele, hogy többet soha senkit nem mutatok be. Mert hogy milyen átverés ez, hogy jobban lesznek aztán ők ketten, mint velem. Aztán rájöttem, hogy amúgy ez nem egészséges, csak attól még idegesített valahol. Miért érzik az emberek azt, hogy könnyen lecserélhetőek szerintetek?
2: Mert nem biztosak magukban. Tehát, hogy szerintem ez valahol ahhoz kötődik, hogy te a saját értékeddel nem vagy tisztában, vagy egyszerűen nem gondolod azt, hogy értékes vagy annyira, hogy nem tudom, így az emberek maguk mellett tartsanak. Tehát, hogy valahol én is minden baráti, meg párkapcsolati fázisomban szerintem attól féltem a legjobban, hogy egyszer ez majd így elmúlik, és akkor majd lecserélnek valakire, de hogy most már kicsit másképp fogom fel ezt, hanem inkább úgy nézek erre, hogyha valakinek mondjuk, hát nem tudom, vagy valaki az én helyembe lép a másik ember életébe, úgy mond, akkor az is rendben van, mert hogy akkor ez így kellett legyen, ez egy, nem tudom, egy fázis volt mind a kettőnk életében, amikor adtunk egymásnak, amennyit tudtunk, és akkor az úgy véget ért, és hogy ez is teljesen rendben van, és próbálom nem erőltetni most már azt, hogy az emberek az életemben maradjanak, hogyha valaki nem akar, akkor az kell engedni, hogy menjen.
3: Én egy kicsit próbálnám a vizeket zavarni, mert eddig túlnyomóan negatívnak hangzott az elcserélés, és szerintem ez nem mindig negatív. Van, amikor nem csak, hogy nem negatív, hanem sőt szükséges, hát gyerekkorból felnőve új barátságok, új kapcsolatok szükségesek, és mondjuk néha az elcserélés nem egy 100%-os, tehát máig volt, holnaptól semmi, hanem hogy például a legfontosabb személy a gyereknek, a suhancnak, az időnként változhat. Tehát egyértelmű, hogy egy bizonyos pontig az a szülő, de azon túl néha lehet egy tanár, vagy egy edző, vagy valaki, aki fontos az életébe, akitől abba a fázisba olyan dolgokat tanul, vagy abba a fázisba olyan dolgokat tud megbeszélni vele, amit a szülővel nem tud, ugyanakkor a barátságok is, a fontos barátságok, nagyjából, vagy az életre való barátságok gyakran ugyanabba a korba jönnek létre, és azok is gyakran nagyon fontosak a suhanc életében, főleg, hogyha a családban nagy feszültség van, ha felnőttek, saját problémáinkkal vagyunk annyira elfoglalva, hogy igazából nincs kapacitásunk, hogy megértsük hogy mivel küzd a fiatal fiú, leány, és akkor nem csak, hogy nem rossz, hogy ez a leváltás történik, hanem mindenkinek hasznos. Persze már említettem, hogy itt is az ideális az, amikor nem egy teljes szakításról van szó, nem egy fekete-fehér helyzetről, hanem egyszerűen a prioritás, a fontosság, hogy mennyi időt töltök, mennyi energiát szánok az egyikre vagy a másikra, ilyen dolgokba gondolok inkább.
2: Igen, ezzel teljesen egyetértek, mert most így visszagondolva nekem is vannak ugye gyerekkori barátaim, akikkel megvoltak azok a fázisok, amikor nem voltunk olyan közel, aztán megint nem, tehát ez egy ilyen hullámvölgyszerű dolog, és én régen például ezeket a hullámvölgyeket elég rosszul éltem meg abból a szempontból, hogy azt hittem, hogy akkor ezt az embert most el fogom veszíteni, de most már úgy vagyok vele, hogy nem ez az élet része, és hogy teljesen természetes, mert mindenkinek megvan a maga baja, mindenkinek megvannak az életciklusai, és az, hogy éppen mind megy keresztül, szóval most már kicsit jobban állok, azt hiszem, ehhez.
3: Az élet tulajdonképpen egy állandó változás. Változik a korunk, változik a szervezetünk, változik a környezetünk, változnak az emberek fizikailag vagy érzelmileg körülöttünk, tehát a változás beleértve a leváltásokat is természetes, szerintem nem kell féljünk tőle, mert mindenképpen történik. Eszembe jut nekem is egy pár helyzet, amikor régi barátokkal, kollégákkal nem találkoztunk, mert élet. És van egy jó pár olyan, akivel évek szünet után találkozunk, leülünk, dumálunk, minthogy tegnapi dumát folytatnánk. Persze vannak olyanok is, akikkel annak idején jól értettük magunkat, leülünk mostan, dumálunk 10-15 perc után, már nem tudjuk, hogy szökjünk meg, mert igazán közös téma nincsen.
2: Az emberek néha elnőnek egymás mellől.
3: Az az egyik, meg lassan-lassan az a megérzésem, vagy meggyőződésem, hogy főleg fiatal korban javarészünk, nem mindenki, de javarészünk, igyekszünk tetszeni, igyekszünk szerepelni, és akkor maszkokat viselünk, maszkokat vetítünk másokra is, és ez akkor úgy működik, ennyit tudunk, nem feltétlenül rossz dolog, de a szerencsés esetben, hogyha érünk, felnövünk, megértünk dolgokat, akkor kevesebbet foglalkozunk a maszkokkal, kevesebbet viselünk, nyitottabbak vagyunk, és hogyha a maszkok leesnek, néha előfordul, hogy a valóság vagy a valóságok a maszkok között nem annyira kompatibilisak, mint amilyenek a maszkok voltak. Persze megvan a gyönyörű változat is, amikor a maszkok mögött még szebb valami van, vagy volt, mint a maszkokkal. Volt ilyen élményem, és ez engemet, mert szerintem kihalszik, hogy meguntam, nem szeretem a állarcos bált, és sok kellemes meglepetés volt.
1: Nekem közben az jutott eszemben, míg Mari mondtad, hogy a gyerekkori barátaidnál az volt, hogy félsz, hogy lecserélnek. Nekem pont, hogy nem volt ez a gyerekkori barátaimnál. Van egy 4-es csoportunk, csak csajok, és 1-8-ba lettünk nagyon-nagyon jóba. Szóval már egy 20 éves barátságról beszélünk, és 9-ben amúgy külön suliba mentünk. Úgy volt, hogy ketten voltak egy osztályba, egy-egy harmadikba, én meg egy teljesen más iskolába. És valahogy ez így attól függetlenül nem hatott ki a barátságunkra. Pedig már akkor kellett volna legyen egy ilyen szakadék köztünk, de hogy attól függetlenül, hogy más élmények voltak, mert 9-12-ben azért nagyon sok minden történik, attól függetlenül ez nem történt meg. Aztán eljöttem Kolozsvárra, most meg már ott tartok, hogy egyedül én vagyok Kolozsváron, és a többi három, ők otthon vannak egy városban. És ezért néha úgy eszembe jut, hogy ha másért nem is, de hogy a szüleimért és értük hazaköltöznék, de aztán eljövök, hogy amúgy ez hülyeség, de hogy attól függetlenül, amikor hazamegyek, akkor pont olyan, mint amilyen volt. Soha nincsenek kínos szünetek, pont ugyanúgy el tudunk röhögni mindent, ugyanúgy nosztalgiázunk, ugyanúgy új élményeket gyártunk az alatt, a rövid idő alatt, míg ott vagyok, és mindig olyan jó érzés, hogy konkrétan könyörögnek idézőjelbe, hogy Orsi, mikor jössz már haza, és gyere haza, és ez annyira ritka szerintem az ilyen barátság, ami ennyire meg tud maradni, és nem válik aztán felszínessé. És nem cserélnek le.
2: Igen.
3: Nem tudom, hogy mennyire ritka, de egyértelműen szép.
1: Beszéltük ugye azt, hogy miért alakulhat ki az, hogy lecserélnek bennünket. Az alacsony önértékelés az mennyire vág ide. Ugyanúgy azt is, akit lecserélnek, és az is, aki lecserél embereket. Kicsit beszéljük arról is, hogy akik lecserélnek embereket.
2: Kicsit ezt fejtsd ki.
1: Hát most arra gondolok, hogy ugye azt mondtad te is, hogy aki úgy érzi, hogy lecserélhető, annak valószínűleg az önértékelésében van valami probléma. Jó.
2: Amúgy szerintem mindenki lecserélhető, tehát hogy csak ezzel meg kell barátkozni, hogy amúgy ez rendben van, tehát hogy lecserélhető vagyok munkahelyben, barátságban, kapcsolatban. Családban nem, nyilván. Szerintem az egy olyan hely, ahol amúgy nem vagy lecserélhető.
1: Csak letagadható.
2: Hát igen, de az más.
3: Vállásokról hallottál?
2: Úgy értem, mint szülő-gyermek kapcsolat, okay. Szerintem. Tehát, hogy nyilván a vállás az egy kapcsolat. Partner kapcsolat, az más. De, hogy
3: máskülönben a családnak az alapja az a férfeleség, nem a szülő-gyerek.
2: Igen, végül is, de hogy most, mivel én nem vagyok így kapcsolatban, ezért nem tudom azt mondani, hogy nyilván, hogy én gyermek vagyok.
3: Megjártam.
2: Itt most kaptam egy kis ellentmondást, de igazad van. Igen, mindenki lecserélhető, csak hogy ezzel meg kell barátkozz, és hogyha nem tudsz megbarátkozni, akkor szerintem annak főként te vagy az oka, elsősorban. Tehát, hogy magadba kell nézd, és akkor rá kigyere, hogy oké, mi a helyzet, miért van ez?
3: Hát az ideális az, hogyha annyira

0: unalmasak lehetnek, és hogyha állarcos bált játszunk, akkor gyakran olyan dolgokat, azért ragaszkodunk kapcsolatokhoz, és azért félünk, hogyha megszűnik, mert olyan dolgokat vetítünk belé, ami tulajdonképpen valószínűleg, hogy nincsen benne, ami nekünk nagyon fontos, és úgy érezzük, hogy na mostan, hogyha ez megszűnt, akkor nekem vége, Rómeó és Júlia. Uh-huh. Tizenvalahány évesek voltak, de hogyha a másikkal nem tudok együtt lenni, akkor vége a világnak, és öngyilkosságot követünk. Egyszerű. Hál' Istennek ez nem mindig ilyen drámai. Hál' Istennek. De szerintem gyakran hasonló helyzetek alakulnak, és annak az alapja az, hogy nem tudom, és ez nem csoda, tehát szerintem kevesen tudják, ezt nem tudom az életet egy realista módon felvenni, nem tudok vele felnőtten elbánni, mert nem az vagyok beül, és akkor vagy én kapaszkodok, vagy a másik kapaszkodik, vagy mind a ketten kapaszkodunk, ezt máskülönben kodependenciának nevezik, és hogyha már a kodependenciáról beszélünk, ott az egyik legegészségesebb dolog az, hogy a kodependencia feloldódjon, de ezt legalább az egyik, néha mind a ketten a kodependens kapcsolatból úgy érzik, mint lecserélés, mint hanyagolás, mint világvége. Lehet, hogy Rómeó és Júlia is tulajdonképpen egy mélyen kodependens dolog volt. Úgyhogy a romantikát egy kicsit hígítsuk fel.
1: Nem minden rózsaszín.
0: Hát az egyértelműen nem volt rózsaszín. Lehet, hogy egy ideig, de a végén fekete volt.
2: Hát teljesen. Hát
1: mi a helyzet azzal, aki könnyen lecserél másokat szerintetek? Miért teszik? Konfliktus elől menekülnek, vagy tudatosan döntenek?
3: Hát aki szerintem nagyon gyakran cserél le másokat, az konfliktuson, vagy hogy konfliktust kerül meg, hogy úgy menekül, vagy félkötődni szerintem mélyebben. Én ehhez kötném. Most így elsőre, mert hogy, vagy nem tudom, igazából sok minden benne van. Most kérdés, hogy mit nézünk. Lecserélsz barátságokat, vagy lecserélsz kapcsolatokat? Mert szerintem azok az emberek, akik ugrálnak kapcsolatból kapcsolatba, azok valahol, nem tudom, szerintem nem mernek változni, nem mernek szembenézni magukkal, mert hogyha mondjuk valami rosszat látnak a másikban, akkor egyből ugranak a következőbe, mert hogy nem tudják elfogadni azt, hogy mondjuk a partnerük sem tökéletes, és ők is tudják valahogy, hogy ők sem azok, de nem tudom, szerintem nehezen birkóznak meg azzal, hogy nehéz valami. És kergetik szerintem ezt a rózsaszínködöt egyfolytába.
0: Itten egy kicsit összeolvasztanám a baráti kapcsolatot, a romantikus kapcsolattal, a családi kapcsolatot, a párkapcsolattal, a stabil párkapcsolattal, mert szerintem itten mind a háromba az emberi kapcsolat tulajdonképpen a legfontosabb, és hogy erre aztán mit építünk, vagy mi van megengedve, mi nincsen megengedve egyik vagy másik kapcsolatban, az inkább részletkérdése. Nem azt mondom, hogy mindegy, de azt mondom, hogy van egy magja, ami közös, és tényleg vannak olyanok, akik virágból virágba ugranak, na mostan, hogy romantikusan, vagy barátságok, vagy férjet, feleséget cserélnek, ilyen sportbarátok is akadnak, hál' Istennek ritkábban. Egyértelműen egyet értek veled, hogy ottan valami baj van, hogy vagy félelem, vagy amit mint árnyalat hoznék be, az, hogy nekik van szükség valamire, és az a valami az az újdonság. Uh-huh. Az a valami az az első érzelmek, a duzzasztás, az újdonság, és ahogy az egy kicsit elhervad, akkor már nem érdekes, de ez egy mélyen éretlen személyiségnek a jelleme, tehát egyértelműen nem jó. Feldobnám a másik extrémet is, azokat, akik hülyek, kitartóak annyira, hogy nem képesek új helyzetekhez alkalmazkodni, új kapcsolatokat teremteni, még családon belül se, tehát nő a család, és ő csak a párjával tud lenni, és szerintem arra is érdemes figyelmes lenni, amikor valaki túlságosan hű, amikor valaki semmit nem tud elhagyni. De gyakran ezeket a dolgokat tárgyilag is észre lehet venni, hogy semmitől nem tud elválni, akár 10 éve gyűjti a használt fogkeféket is

0: találtam ilyet. Mint sok mindenben, valahol a közepén van valószínű a kiegyensúlyozott helyzet az, ahol ki tudok tartani a fontos emberek mellett, újra tudok kapcsolódni, vagy fent próbálom tartani a kapcsolatot, még akkor is, hogyha az élet szétsodrott, két különböző világsarokba vitt el, de ugyanakkor fel tudok ismerni új emberekben, új helyzetekben is annyi értéket, hogy időt, energiát szánjak rá.
1: Az jutott eszemben, amikor mondtátok ezt, hogy ennek az embernek, aki lecseréli a barátait, kapcsolatait, hogy az újdonság kell, hogy ők is akkor, nem tudom, nem felszínesek. Uh-huh. Hogy megmutatják magukat valamennyire, de hogy nem is biztos, hogy van bennük több.
2: Hát maguknak sem merik ezt bemutatni. Tehát, hogy nem is hiszem, hogy ismerik ezek az emberek, akik ilyen nagyon felszínesen ugrálnak egyik kapcsolatból, legyen az, ahogy mondtad, baráti párkapcsolat, vagy bármiféle más, hogy így ugrálnak egyikből a másikba, szerintem még magukkal sem feltétlenül vannak tisztában. Tehát szerintem ez a legszebb az ilyen nagyon mély barátságokban, hogy folyton találsz valami újat a másikban, és folyton tükröt tudtok mutatni egymásnak. És akkor ezáltal tanultok.
0: Most van egy pár patológia is, amelyik alá ezek a vándormadarak beleesnek. Lehet narcisszizmus, lehet szociopátia. Ezek is spektrumok, tehát nem egy könnyen állítható diagnózis, és aztán le vannak bélyegezve életre, de történhetnek ilyen dolgok is, hogy nekik a struktúrájuk beül torz vagy defektes, és ez így is mutatkozik. És arra értem, hogy spektrum, hogy vannak olyan emberek, akik kívülről nézve tényleg vándormadaraknak néznek ki, de nekik csak egyszerűen nagyon-nagyon könnyű új kapcsolatokat teremteni, nagyon könnyű örömöt találni új helyzetekbe, de az nem azt jelenti, hogy ottan teljesen hiányzik a mélység, teljesen komolytalan. Ugyanakkor meg a narcisista például gyakran egy fantáziába él, és azt a fantáziát, hogyha nem tudja sokáig fenntartani az ismerős körökben, akkor szükség van új körökre, ahol egy ideig fent tudja tartani azt a fantáziát, hogy én jaj, de vagány vagyok, jaj, de, vagy fordítva, hogy ó, én szegény, én mindig áldozat, nekem mindig rossz dolgom van, akkor szükség van új áldozatra.
1: Közösségi média szerintetek mennyire van hatással arra, hogy az emberek azt érzik, hogy lecserélhetőek? Vagy egyáltalán van-e hatással rá? Vagy akár a modern társkeresés?
2: Én inkább azt hoznám ide, hogy a modern társkeresés talán. Mert hogy azt hiszem, erről még beszéltünk amúgy, vagy feljött így a beszélgetések során az, hogy az emberek most már, tehát hogy annyira nagy a választási lehetőség, hogy tényleg, hogyha már a másikban meglátsz egy kicsi problémát, ami neked mondjuk annyira nem tetszik, akkor jön az a... És nem tudom, sokan abban a mentalitásban élnek szerintem, hogy á van jobb. És nem fektetnek feltétlen energiát a másikba, annak ellenére, hogy lehet, hogy nem akkora a hibája a másiknak. Mert persze van az a helyzet, amikor nagyon... Tehát, hogyha szerintem érzelmileg fejlett vagy, akkor érzed azt, hogy kivel lehet, kivel nem. És jó, nem minden esetben Orsi nagyon ingatja a fejét.
1: Eszembe jutottak szituációk, hogy azt hittem, hogy közben dehogy.
2: Hát igen, de hogy
1: pont azért, mert maszkot viselt a másik, és beadta, hogy igen, aztán kiderült, hogy nem. És persze. Konkrétan hülyét csinált belőlem.
2: Igen, de rájöttél szerintem, és ezekből azért tanultál. Mert most már azért szerintem jobban felismered az ilyesmit.
1: Hát jó, igen, de... Te úgysem tudod 100%-osan
2: kiszúrni nyilván, ezt. Nyilván nem.
1: És akármennyire vagy érzelmileg te fejlett, ha látsz egy kicsi potenciált a másikba, nagyon el tudod nyomni ezt az érzelmileg fejlett feled.
2: Depinde, nem tudom. Hát szerintem, most
0: nem... Az utat még nem jártad.
1: Hogy nem.
2: Dehogy nem, igazad van. Igen, beleestem persze én is nyilván, tehát hogy voltam én is ebben, de...
0: Ebben én vagyok a bajnok, évtizedeken keresztül játszottam ezt a szemétjátékot.
2: Na gyertek, verekedjünk össze.
0: Na, nagyon jó kérdés. Szerintem a legnagyobb probléma nem is ottan van, hogy jobbra vágyok, és hogy az az érzésem, hogy jobbat kaphatok, hanem az, hogy gyakran ez csak illúzió, és igazából a társ találás, a pár találás, nem csak a keresés nem történik meg, vagy nagyon későn történik. Tehát megvan az eszköz, arról vitatkozhatunk, hogyha jobb vagy rosszabb, mint a régi módszerek, tehát ahol csak személyesen vagy ismerősökön keresztül ismerkedhettünk, de hogyha azt nézzük, az eredményt nézzük, hogy a társadalomban milyen korban házasodnak, hogy mikortól kezdődik mondjuk egy komoly kapcsolat, most a házasság már nem is annyira kritikusan nevezi meg, vagy szabja meg, hogy egy kapcsolat most stabil, életre való. Néha igen, néha nem. No, de amit én látok az, hogy annak ellenére, hogy megvan ez az eszköz, én úgy látom, hogy gyakran ez az eszköz egy illúziót nyújt, és nem egy igaz segítséget. Tehát bennem, vagy ad egy kiútat nekem, hogy nekem jobb jár, keresek jobbat, majd kapok jobbat, mert ugye rengetegen vannak. Igazából nincsenek. Egy csomó zaj van, de komoly potenciális partner nagyon kevés, és a potenciális partnerek közül is érdemes nagyon jól odafigyelni az elejétől fogva, és minden kicsi aromát vagy szélfújást megjegyezni, és itt megint nagyon egyetértek veled, Marika, hogy érdemes magunkat is vizsgáljuk, és lássuk, oké, én tökéletes vagyok, hát ezt nem így mondtad, de azt, hogy mit tudok elfogadni, és mi az, amit nem tudok elfogadni. És hogyha sikerül saját magamat megismerni, és ha sikerül saját magammal jóba lenni, szerintem akkor az esély, hogy valakit találjak, akár online, akár offline, és hogy azzal valamit együtt építsek, jobb. És számomra azért volt a téma lecserélhetőség, lecserélés érdekes, mert valahova oda jutottam, ahol azt ma úgy látom, hogy igenis lecserélhetők vagyunk, jó értelemben is, azaz nincsen egy tökéletes partner valahol a csillagok összeálltak, és vagy az Istenek, vagy nekem csináltak egy párat kimondottan, hanem az, hogy igen, tényleg kell egy, a paksamétába kell mind ebből és ebből és ebből kb. Ennyi legyen, de hogyha én kapcsolódni tudok, hogyha én konfliktust meg tudok oldani, akkor nagy a lehetőség, hogy X-el is, de Y-nal is tudok valamit építeni. Persze az X és az Y nagyjából ugyanabból a csoportból kell legyen, nem kell egyforma legyen.

Az elmúlt percekben a lecserélhetőség témájáról beszélgettem Albert Máriával és Mádli Andrással. A beszélgetés első részét hallhatták, a második részét jövő pénteken, ugyan ebben az időpontban sugározzuk. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották, viszont hallásra szép napot kívánok!

Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: hírek.
1: A Nemzeti Liberális Párt másodfokon is elvesztette a rendkívüli kongresszus összehívása ügyében a Vestia tábor által indított pert. Mircea Avrudian szenátusi elnök holnapra összehívta a házbizottságot a jövő heti rendkívüli ülésszak előkészítésére. A Sanitas bírósági úton elérte a bértörvény tervezet elfogadási eljárásának felfüggesztését. A tengerészeti hatóság szerint nem jelent veszélyt a turistákra vagy a lakosságra a tartályhajón keletkezett tűz. Most pedig következzenek a részletek. A bukaresti ítélőtábla tegnap helyben hagyta a fővárosi törvényszék döntését, amellyel felfüggesztették a Nemzeti Liberális Párt június 21-i rendkívüli kongresszusának összehívásáról szóló párthatározatot és annak joghatásait. A törvényszék július 1-én adott helyet a Nemzeti Liberális Párton belüli Bolozsán ellenes csoportkeresetének. A párt vezetősége megtámadta a végzést, az ítélőtábla azonban megalapozatlannak ítélte és elutasította a fellebbezést. A Penele eddig a Vestia tábor által indított valamennyi pert elveszítette. A bíróság egyebek mellett a rendkívüli kongresszuson elfogadott határozatokat is felfüggesztette. A párt új alapszabályának jóváhagyása szintén késik, miután a bukaresti törvényszék két bírája is kérte a kizárását az erre irányuló kérelem elbírálásából. Mircea Avrudian szenátusi elnök összehívta mára a Felsőház házbizottságát és a frakcióvezetők testületét, hogy elindítsák az eljárást a július 27-31 közötti rendkívüli ülésszak összehívására. A két testület szerdán 11 órától online formában ülésezik. A rendkívüli ülésszakon az országos helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges törvénytervezeteket vitatják meg és bocsátják szavazásra, közölte a szenátus. A bukaresti ítélőtábla tegnap helyet adott a Sanitas egészségügyi szakszervezeti szövetség kérelmének, és a vonatkozó per jogerős lezárásáig felfüggesztette a közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatos eljárást. A Sanitas tegnap nyújtotta be a keresetet sürgősségi eljárásban, úgynevezett ideiglenes intézkedés iránti kérelem formájában, az ítélőtábla pedig még aznap döntött az ügyben. A döntés a Munkaügyi Minisztérium honlapján július 17-én, pénteken közzétett törvénytervezetre vonatkozik. A határozat ellen a közlésétől számított 5 napon belül lehet jogorvoslattal élni. A Sanitas közölte, nem kiváltságokat kérnek, hanem jogaiknak és a társadalmi párbeszédnek a tiszteletben tartását. A szakszervezeti szövetség azt követően fordult bírósághoz, hogy az egészségügyi dolgozók hétfőn 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az új közalkalmazotti bértörvény tervezete miatt. A román tengerészeti hatóság szerint nem jelent veszélyt a turistákra, a lakosságra vagy a román tengerparton zajló tevékenységekre a Gas-Lisbon tartályhajón keletkezett tűz. A román tengerészeti hatóság tegnapi közleménye szerint a hajó mintegy 14 tengeri mérföldre van a parttól, a helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérik. A tájékoztatásban emlékeztetnek, hogy a 17 fős legénység valamennyi tagját biztonságban kimenekítették, 3 sérültet a Tulcsai kórházba szállítottak. A libériai felségjelzésű Gas-Lisbon tartályhajó tegnapra virradóra egy robbanást követően gyulladt ki. A hajó az egyiptomi Alexandriából az Ukrajna iráni felé tartott, és Románia kizárólagos gazdasági övezetén haladt át. A fedélzetén több mint 3790 tonna propánt szállított, legénysége 17 főből állt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1,23 €, 1 amerikai dollár 4,58 €, 100 magyar forint pedig 1,45 €-ba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír.
2: Az Úr ezt mondta Mózesnek: meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai keresztény élet rovatunkban a mezőcsávási református egyházközséggel ismerkedünk. Ebben lesz segítségünkre a gyülekezet lelkipásztora, Szövérfi Mihály. Következzen a vele készített beszélgetés. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm. Megkérném akkor arra, hogy mutassa be nekünk a mezőcsávási gyülekezetet, és hát, hogyha lehet, egy kicsit néhány szóban ismertesse a falut is, hogy mit lehet tudni erről a faluról, mezőcsávásról.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Szövérfi Mihály vagyok, a mezőcsávási református lelkipásztor. Mezőcsávás Marosvásárhely közelében lévő település, 14 kilométerre Marosvásárhelytől északi irányba helyezkedik el. A Székely mezőség határvonalán, tehát ez az utolsó Székely mezőségi község Sámsonddal karöltve. A település már 1505-ben feljegyzésekben szerepel a településnek a neve, Sávás néven 9 kapuval, és a településnek a történetéről tudjuk, hogy 614-ben Bethlen Gábor lustrája is leírja hozzá, és a mai formában fordul elő már 614-ben a település neve. Korábban a Csávás az CHY-nal szerepel. A gyülekezet szempontjából mondhatnánk a település történetéből is kiemelkedő az a gyülekezetünk haranglábja, amely a harangláb régi gerendájának felirata szerint valamikor 1570-re teszi az építését. Egy ilyen felirat szerepel, hogy 1570-ben hallottam egy 100 éves öreg embertől, hogy a harangláb épült, és nagy valószínűség szerint a haranglábunk közel 500 éves múltra tekint vissza. Itt történelmi érdekesség, hogy 1661-ben a török-tatár dúlás kapcsán a templomot felégetik, elpusztítják, de a haranglábat nem bántják, és itt a faluban legendaként így maradt fent, hogy még az akkori pusztítóknak is annyira tetszett ez a régi faépítmény, hogy nem égették fel, nem tették tönkre. A templomot azt újjáépítik, 1798-ban új templomot emelnek, és ebbe beépítik a régi templomnak a kövezetét. A gyülekezetnek röviden Dióhéjban ez a régi története. A településről még annyit el kell mondjuk, hogy a 661-es pusztítást követően hát az itt élőknek jelentős része is áldozatul esik, és ezt követően új telepeseket hoznak be a településre. Ezt onnan tudjuk, hogy 614-ben Bethlen lustrájában még csak református magyarok szerepelnek, aztán a település összetétele a pusztítást követően megváltozik etnikai összetétele.
1: Vannak-e más érdekességek a templomban még, amit érdemes lenne megemlíteni?
2: Hát ami érdekesség, és még egy kicsit akkor maradunk a haranglábnál. A harangláb mellett van egy kapurész, egy fedeles kapurész, ami különlegessé teszi ezt az építményt, tehát máshol nincs jelen, és ezt a kapurészt úgy nevezik régiesen, hogy szakálszárító, amikor a templom dombra, mert a templomunk a mezőségi út fölötti dombon helyezkedik el, amikor a templom dombra jöttek a hívek, a férfiak, akkor mielőtt megérkeztek volna a templom, leültek a harangláb melletti padozott részen, és ott megszárították a szakállukat, és azután mentek be a hűvös templomba, hogy ne betegedjenek meg, és emiatt rámaradt a kapurészre ez a név, hogy ez a szakálszárító, és éppen emiatt is különleges ez az építmény. A templom, ami még érdekesség, akkor amikor a templomot újjáépítették, akkor az akkori építőmester úgy tartotta illendőnek, hogy egy kis kő táblára fölfaragták az akkori kurátornak a nevét, és ami úgy megmosolyogtató, hogy a kurátor neve szerepel, de a lelkész neve nem. Még az is szerepel, hogy a kőműves pallér munkájának mennyi volt a bére, de a lelkész nevét nem sikerült felvésni, úgyhogy ezt őrzi még.
1: Felújítási munkálatok során, tehát hogy sikerült összefogni a gyülekezetet? Mennyiben vette ki a részt a gyülekezet a harangláb felújításában?
2: Hát a gyülekezet már több ízben végzett felújítási munkálatokat. A harangláb esetében legutoljára 2009-ben volt egy felújítás, amikor a gyülekezet önerőből újította meg, amennyire lehetőségük volt, nem volt egy teljes felújítás, de nem is olyan régen, 2019 és 21 között szintén kormánytámogatás révén, de a gyülekezetnek az áldozatos munkás adakozása nyomán is megújult a templom, de az azt megelőző években is a közösség, a mezőcsávási közösség nagyon fontosnak tartja a templomát, nagyon fontosnak tartja a közösségét. Valószínűleg ebbe az is közrejátszik, hogy itt a mezőségnek a kapujában nagyon fontos, hogy egységesek maradjanak, hiszen kisebbségben élnek itt a magyarok, és ez a templom, ez az Isten tiszteleti hely, mindazon túl, hogy szakrális helyszín az összetartozásuknak is a jelképe, és valahányszor elutaznak itt mezőségiek a haranglábunk mellett mindig üzeni, hogy itt magyarok élnek, és maga ez az építmény nagyon összetartja a közösséget. Továbbá érdekességként hozzátartozik, hogy régen a házaspárok, a szakárszárítónál van egy kapurész, és mikor házassági fogadalmat tettek, akkor a régiek elmondása szerint azon vonultak be, és így személyes emlék is köti őket ehhez az építményhez. Így nem volt nehéz őket arra hívni, hogy adakozzanak a felújításhoz, és a magyarországi támogatás mellett a gyülekezet olyan nagy mértékben adakozott, hogy nem csak az eltervezett munkálatokat sikerült kivitelezni, hanem van egy régi 1800-as években készült kovácsolt vas toronyóránk, amely nem működött, és annyi adomány maradt, hogy ebből az összegből sikerült ezt is felújítani, és működőképes, minden órában jelzi a pontos időt, úgyhogy teljesen betölti most már a haranglába a funkcióját ilyen téren is. A gyülekezet egy nagyon komoly presbitérium vezeti a gyülekezetet. Ez a presbitérium ezelőtt körülbelül olyan 25 évvel újra szerveződött, és eznek az újra szervezését a főgondnok Jéstot Sándor kezdte el, amikor körzetesítették az akkori lelkipásztorral együtt a gyülekezetet. Elmondása szerint minden mezőcsávási telefonon felhívott, és kérte, hogy legyenek jelen az istentiszteleti alkalmakon és a presbiter választó közgyűlésen. Elindították a különböző közösségszervező tevékenységeket, elindult a gyülekezetünknek a dalárdája is, és ezek az események, ezek a közösségszervező alkalmak annyira összekovácsolták a gyülekezetet, de mindenek előtt a presbitériumot, hogy azótától is minden hónapban presbiteri gyűlést tartunk, minden hónapban pénztár ellenőrző alkalom van, minden hónapban a presbiteri gyűlést egy közös vacsorával zárjuk, amikor megünnepeljük, ha éppen abban a hónapban van presbiter, aki születésnapos, és annyira jó ezeknek az atyafiaknak, testvéreknek együtt lenni, hogy az idén presbiter választás van, és azt kellett kérvényeznünk az egyházmegyétől, hogy emeljék meg a mezőcsávási gyülekezetnek a presbiteri létszámát, mert annyian szeretnének még csatlakozni ehhez a közösséghez, hogy szükségünk van erre, ugyanis van 16 presbiterünk, 4 pótpresbiterünk és 6 szentegyházfi, aki szolgálni kíván. És akkor, hogy megadjuk a lehetőségeket, hogy újabb szentegyházfiak kerüljenek be a presbitérium körébe, nem szeretnénk senkit sem visszautasítani, hogy kiessen, akkor emiatt ezt a döntést hoztuk meg. Tehát egy nagyon összetartó közösségbe érkeztem meg, és nem volt ezt a munkát ilyen szempontból nehéz kivitelezni. Rögtön engedtek a hívószónak, és ott voltak, adakoztak, fizikai munkát végeztek, hiszen nagyon sok olyan jellegű munkálatot, amit mi el tudtunk végezni, hogy ne kerüljen olyan sokba a kivitelezőnek, akkor mi átvállaltunk, tehát a kitakarítását, a tereprendezést, a haranglába alatti kövezésnek a kialakítását, bizonyos földmunkálatokat, és ezeket mind-mind közmunkával a presbiterek és a pótpresbiterek szentegyház fiak végezték el.
1: Éppen kérdezni akartam azt, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenézni, milyen nehézségekbe ütköztek.
2: Amikor mezőcsáváson elkezdtük a szolgálatunkat 2022-ben, akkor a templom nagyon szépen fel volt újítva, és ezért hálás vagyok az elődömnek, Benke János lelkipásztor testvéremnek, aki korábban itt szolgált, de nem volt a parókia környezet és a gyülekezeti ház környezete felújítva, hiszen minden erőforrást elvont azt, hogy a templomunk legyen rendben. És eléggé sáros volt főként őszi, téli, tavaszi időszakokban, amikor az egyházi alkalmaink vannak az udvar, és a vallásórások jöttek, és akik sárosak voltak többször, vallásóra után még szerettek itt maradni, játszani. Ugyanígy a bibliaórás közösségünk, a nőszövetségünk házas alkalomra, amikor érkeztek, nagy gondot okozott ez, hogy olyan sár volt. És úgy főgondnok úrral beszélgettünk, és imádkoztunk azért, hogy mi az, amit szeretnénk, mi, és kértük az urat, hogy mi az, amit megenged nekünk, hogy felújítsunk. És ezért imádkoztunk, és egy alkalommal egy rokonom érkezett el látogatóba, és úgy megkérdezte, hogy mire van szüksége a közösségnek, mi az, ami kihívást okoz, és nem tudjuk megoldani. Hát anyagilag akkor behatároltak voltunk, és nem volt lehetőségünk erre. És akkor megemlítettem, hogy erre a dologra szükség lenne, és valahogy az Úristen úgy alakította, hogy az imáink meghallgatásra találtak, és egy cégvezető, aki térköveket gyárt, megajándékozott minket, és akkor a presbitérium minden munkálatot, a tereprendezéstől kezdve a térkő alatti ágyazásig, a szegélyek lerakásáig mindent közmunkával végzett el, és együtt tettük le, és ez a kihívás egy nagyon jó közösség formáló eseményé lett. Úgyhogy mi a kihívásokra egy csáváson így tekintünk, hogy igen, előttünk állnak dolgok, amiket még nem sikerült megvalósítani, de ha az Úristen akarja, akkor közös erővel, az ő áldásával véghez tudjuk vinni, és ezáltal valóban tapasztaljuk, hogy épül a gyülekezetünk, a közösségünk, a kapcsolatunk egymás és az Isten iránt is, hiszen ezek az alkalmak mindig igével kezdődtek, imádsággal zárultak.

0: szolgált, és vágytak arra, akkor még főtiszteletük Ató Béla püspök úr volt a püspök, és most nagyon vágytak, hogy a püspök úr meglátogassa a mezőcsávást. Nagy izgatottsággal készültek, arra készültek, hogy majd a falu elején fogadjuk, és még a rezes bandánkat, a gyülekezetünknek fúvózenekarát is be akarták vetni a püspök úr fogadásakor, de aztán végül is úgy alakult a protokoláris megbeszélés, hogy itt a gyülekezet udvarán fogadjuk. Itt összegyűlt a presbitérium, a fiataljaink székelyruhába öltöztek, és lelki pásztortestvérek meg világi elöljárók közösségében fogadtuk a püspök urat. De aminek még nagyon-nagyon örültek, az az volt, hogy a püspökné asszony is meglátogatott minket, és megtisztelte a jelenlétével. Annyira sokat jelentett a gyülekezetnek az, hogy látja az egyházkerületünk vezetőjét, hallja az ő szolgálatát, tapasztalja szavain, igehirdetésen keresztül a megerősítést, de itt maradtak a püspök úrék családostól, a feleségével együtt a közös szeretet vendégségen, hiszen egy gyülekezeti napot is szerveztünk, és az azt követő közvetlen beszélgetésekben azt tapasztalták, hogy nekik egy olyan vezetőjük van, aki elérhető, aki közel van, és nagyon örültek annak, hogy a püspökné asszony nagyon sokakkal beszélgetést kezdeményezett, és közvetlen módon volt jelen, tehát valóban testvéri kapcsolatot éltek meg. Amellett, hogy egy ünnepélyes alkalom volt, mégis azt tapasztalták, hogy egy családias eseménynek vagyunk így együtt a részesei. Tehát a püspök úrék nem kívülállók, és mi nem távoliak vagyunk, hanem mi összetartozunk.
1: Hogyan tekintenek a jövőbe a mostani ünnepi alkalom után? Milyen további terveik vannak a gyülekezetben?
0: Hát a tervek azok, hála Istennek, bőven vannak. Most szeretnénk a templomhoz vezető utat korszerűsíteni, hiszen most már a templomba látogatóknak 90%-a autóval jön, valamint ki kell bővítsük a parkolót, ami ilyen infrastruktúrális beruházást jelent, mert vannak istentiszteleti alkalmak, amikor a meglévő parkolónk, ami 60-70 autót be tud fogadni, már nem bizonyul elegendőnek. De ezentúl a gyülekezeti házunknak a külső felújítását szeretnénk elvégezni. Belül sikerült gyülekezet önerejéből ezt felújítsa, és megfelelően komfortossá tegye. Erre az épületre szükség van, mert hetente több gyülekezeti alkalmat is tartunk. A bibliaórák, a különböző bibliaórák mellett, amikor házas alkalom van, akkor igazán igénybe van véve, mert a gyülekezetünk házas bibliaórásai, amikor megérkeznek, akkor családostul jönnek, és ez idő alatt a gyerekek egy külön teremben vesznek részt foglalkozáson. Fontos, hogy megfelelő, hőszigetelt, szépen kialakított épületben tudjanak ott lenni az alkalmak ideje alatt.
1: Milyen üzenetet hordoz a ma élő generáció számára egy ilyen történelmi jelentőségű építmény megújulása, és milyen szerepet játszik a harangszó a falu mindennapjaiban és az ünnepi alkalmakon?
0: Hát a harang és a harangláb, meg a toronyóra, most, hogy a harang bezengi a falut minden egyes órába, az emlékeztet minket, szüntelenül emlékeztet. Valahányszor elvonulunk a harangláb mellett, a harangláb alatt, vagy éppen a harangot halljuk, akkor emlékeztet minket arra, hogy legyünk hűségesek az örökségünkhöz. Hiszen a harangláb először is ezt üzeni, hogy itt a gyülekezetnek van egy komoly múltja. Ez a harangláb évszázadok óta hirdeti, hogy voltak emberek, akik komolyan vették az Istent, komolyan vették a gyülekezetet és a rájuk bízott szolgálatot, hiszen vállalták, hogy akkor ezt az építményt megépítsék, és az azután következő generációk vállalták azt, hogy ezt az épített örökséget megtartsák, de ne csak mint történelmi emlékművet, hanem ezt be is töltsék lélekkel. És hiszik, hogy a gyülekezetünknek a múltja az nem egy múzeumi emlék, nem csak történelem, hanem egy olyan örökség, hagyaték, amely kötelez arra, hogy vállaljuk az Istentől kapott küldetésünket. És a jelenben nekünk ez reménységet jelent, mert sokszor halljuk, hogy nehéz idők jönnek, hogy nehéz idő áll a kereszt

0: keresztény egyházak előtt, hogy fogynak a közösségek, hogy változik a világ, háborúk vannak. De amikor ma itt Mezőcsáváson feltekintünk a templomdombra, és látjuk a haranglábat, akkor üzen nekünk az Isten, hogy ő munkálkodik, és úgy összecseng a bibliaolvasó kalauz már a kijelölt ige versével, a 124. Zsoltárnak az első versével, hogy ha nem lett volna velünk az Úr, akkor nagyon sok minden rossz történt volna velünk, és feltételes módban ugye ezt vallja meg a Zsoltáros is. De mivel velünk volt az Úr, ezért megment, megtart, és reménységünk van a jelenben, és bizakodhatunk a jövőre nézve. És a jelenben azt éljük át, hogy ahogy Pál apostol fogalmaz a rómabeliekhez írott levélben, hogy a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, de ezeket az ajándékokat azért kaptuk, hogy tanúk legyünk, hogy hitvallást tegyünk. És itt a gyülekezetben azok a presbiter testvérek, akik kapták az építéshez a talentumokat, ezt a kegyelmi ajándékot, azok részt vesznek és tehetségük segítenek. Aki ahhoz kapott kegyelmi ajándékot, hogy vállalkozása legyen, és anyagiakkal tud támogatni, ők abban szolgálnak, és azt érezzük, hogy különbözőek itt Mezőcsáváson is a kegyelmi ajándékaink, de minden egyes kegyelmi ajándékot egy céllal kaptuk, hogy Isten dicsőségének és az ő népének épülésére szolgáljunk, és ez a jelenben bátorít minket, hogy a jelen kihívásai között is reménységgel tekintsünk a jövőbe, mert a harangláb nem csak a múltról beszél, hanem ugye a kialakítása kapcsán is a jövő felé mutat a torony meg a csillag, és a gyülekezet jövőjének hiszük, hogy az áloga nem az épület, nem is csak ez a torony, és nem is az anyagi erőforrás, hanem a mi gyülekezetünk jövőjének az áloga a Krisztustól kapott küldetés, az evangélium továbbadása, és a következő nemzedékeknek a megszólítása, gyermekeinknek és unokáinknak a hitre vezérlése, mert úgy próbálunk szolgálni itt közösen presbitériummal Mezőcsáváson, hogy a gyülekezet ne csak egy vasárnapi közösség legyen, hanem legyen egy elkötelezett közösség, aki nap mint nap igyekszik az ige szerint élni. És hiszük, hogy nem csak egy olyan hely ez a megújult templom, ahova időnként megérkezünk, hanem az a hely, ahol mindannyian az ige által, Isten lelkén keresztül tapasztaljuk a reménységet, a szeretetet, a bocsánatot, és hiszük, hogy ez a jövő, Isten ígéretei szerint, ez a jövő, amelyet nekünk megígért, ez a miénk, éppen ezért hálával szolgálunk most itt. Úgyhogy minden erőfeszítés mögött érezzük az Isten áldó kezét, és ma is alázatos, de hálás szívvel valljuk azt, amit maga a Zsoltáros is kimond, hogy hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért mi örvendezünk.
1: Ugye hát azt jó hallani, hogy nem csak a kövek hirdetik Isten igéjét, Isten üzenetét, szeretetét Mezőcsáváson.
0: Hát a kövek, ha mi elhallgatunk, akkor, ahogy a mi úrunk mondja, a kövek fognak megszólalni, és talán az nem lenne jó megvárni. Igyekszünk itt, a presbiterek is családlátogatásokat végeznek velem együtt, a gyülekezetünket több alkalommal meglátogatják. Például nem sokára készülünk egy újabb gyülekezeti ünnepre, amelyet szeptemberben fogunk megtartani, szeptember 12-én. Ilyen alkalmak előtt is minden gyülekezeti tagot megkeresnek és elviszik a kis meghívót. Amikor nagy sátoros ünnepeink vannak, akkor van egy gyülekezeti lapunk, amit igyekszünk kiadni, és akkor ezzel szintén bekopognak és meglátogatják. Most egy diakóniai eset került elénk, egy olyan asszonytestvérnek az ügye, aki bár korábban nem volt gyülekezeti tagunk, de súlyos balesetet szenvedett, és egy jelentős résszel, anyagi résszel támogatta a presbitérium az ő gyógyulását, rehabilitációját, és a gyülekezet körében is többen adakoztak. Nem is olyan régen egy presbiterünknek ugyanilyen jellegű segítséget tudtak nyújtani, és most ennek az idős asszonynak a házát szeretnék hát valamilyen szinten elfogadhatóbbá, komfortosabbá tenni, tehát vízvezetést, meg lefolyót szeretnének beszerelni. Igyekeznek nem csak szavakkal, hanem tettekkel is szolgálni. És ahogy az úr mondta, hogy elmenve tanítványokká tenni, nem csak a templomba várva.
1: Na most már kíváncsivá tett, mi lesz szeptemberben? Milyen ünneplés lesz szeptemberben?
0: A gyülekezetünk vállalta ebben az évben a 15 millió búzaszem magyarok kenyere elnevezésű eseménynek a megszervezését, és itt Székelymezőség határában ezt az eseményt nem a gazdaszervezetek, hanem a történelmi egyházak szokták felvállalni, és az idén Mezőcsávás vállalta, mert úgy érezzük, hogy nekünk ezek az események is hirdetik azt, hogy felelősséget kell vállalni azokért, akiknek kevesebb adatot, és itt a református, meg unitárius magyar gazdák, meg gyülekezeti tagok ilyenkor terménnyel, de adományokkal is hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy idősek otthonának, vagy gyerekotthonoknak felajánljuk az összegyűlt búza mennyiséget, és akkor abból akár hosszabb időn keresztül kenyeret biztosítsunk. Ebben az évben a mi gyülekezetünk vállalt ennek az eseménynek a szervezését, és a múlt héten presbiteri gyűlésünk volt, már elkezdődött a feladatoknak a leosztása, megbeszélése, hogy ki milyen tevékenységet vállal, és örülünk annak, hogy ennyire nyitottak és szeretettel szerveznek a mieink, szeretnek vendéget fogadni, házigazdaként jelen lenni. És ez az alkalom persze Isten tisztelettel kezdődik, a község minden lelki pásztora meghívást kap erre az alkalomra, és a liturgiát felosztjuk, és együtt végezzük ezt az Isten tiszteleti szolgálatot. Az esperes úr, az unitárius esperes, valamint a református esperes is jelen van és szolgál ez alkalommal. A község gyülekezeteiből a hívek eljönnek erre az eseményre, és bár egy, mondhatnám így, hogy ez egy világi kezdeményezés, de mégis itt a községben élő egyházközségek igyekeznek tartalommal megtölteni ezt az eseményt.
1: Mi az, amit a hallgatóknak üzenne befejezésképpen?
0: Befejezésképpen engem nagyon megszólított ma a Biblia olvasó kalauznak az igéje, hogy ha nem lett volna velünk az Úr, és elgondolkodtam rajta, hogy én hogyan folytatnám ezt a mondatot, és ha nem lett volna velem az Úr, akkor talán a szolgálatomat is lehet feladtam volna, vagy egy-egy nehéz gyász összetört volna. Talán olyan terkeket kellene hordoznom, amiket nem bírnék el. Ha nem lett volna velem az Úr, akkor egy-egy betegség legyőzött volna, vagy más irányba haladna az életem, összetört volna egy-egy családi válság, vagy a bűntudatnak a terhét hordoznám, de olyan jó, hogy velünk van az Úr, és ugye ezt kapjuk mi karácsonykor Jézus Krisztusban nagyon határozottan ezt a kijelentést, hogy velünk van az Úr, és érdekes, hogy mi emberek könnyebben észrevesszük azt, amit hiányolunk, amit nem adott meg az Úristen nekünk, ami hiányzik az életünkből, de olyan jó lenne észrevenni azt, hogy mi az, amit megkaptunk, és mi az, amitől megóvott minket az Isten. Hiszen a Zsoltáros ebben a Zsoltár részletben erről beszél, hogy lehet, hogy sokkal nagyobb ajándék az, hogy Isten megőrzött minket. Hányszor megőrzött egy-egy utazás során, egy-egy szembejövő autótól. És ne csak azért adjunk hálát, amit megkaptunk, hanem azért is, amitől megóvott minket. És szeretném, hogyha Istennek erről a csendes oltalmazásáról gondolkodnánk, és ezért hálát adnánk, és hogy a haranglábról beszélgettünk, óhatatlanul eszembe jut, hogy hálát adhatunk azért, hogy mi mindentől megóvta ezt a közösséget, ezt a haranglábat az Úristen. És nagyon hálás vagyok azért, hogy egy ilyen Istenünk van, aki sokszor a csendben is munkálkodik, aki a csendben is oltalmaz, és benne van a mi oltalmunk, a mi erőnk, így is zárul ugye ez a Zsoltár részlet, amit ma olvasunk, a 126. hogy a mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta, és ezzel kezdődik ugye minden Isten tiszteletünk ezzel a hitvallással, és nagyon jó lenne ezzel a hitvallással élni minden napunkat, hogy igen, Isten ott van velünk, és a mi segítségünk egy karnyújtásnyira van egészen közel hozzánk, hiszen ő a mindenható, ő az alkotó, és ő hatalmasan cselekszik velünk, velünk van, és éppen ezért bátran élhetünk rá, bízhatjuk életünket, múltunkat, jelenünket és jövőnket egyaránt.
1: Az elmúlt percekben a mezőcsávási református egyházközséggel ismerkedtünk. Ebben volt segítségünkre a gyülekezet lelkipásztora Szövérfi Mihály. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Több mint 2500-an jelentkeztek a BBTN nyári felvételién a magyar tagozat képzéseire. Hamarosan elkészül a nagy tárolókapacitású akkumulátor Erdélyben. Újabb SMS-es csalási hullámra figyelmeztet a szakhatóság. Elkezdődött a tusványos. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozata tegnap 11 órától sajtótájékoztatón ismertette a 2026-27-es tanévre meghirdetett nyári felvételi eddigi eredményeit, az ősszel induló új képzéseket, valamint a tagozat nyári programjait. A találkozón dr. Markó Bálint egyetemi tanár, a magyar tagozat vezetője, tanulmányi rektor helyettes tájékoztatta a sajtóképviselőit. A 2026. július 10-én elkezdődött nyári felvételin a sajtótájékoztató időpontjai 2589 jelentkezést regisztráltak a magyar nyelvű alap- és mesterképzésekre, ami az előző évhez viszonyítva 1%-os növekedést jelent. A magyar tagozaton számos szakon jelentős túljelentkezés alakult ki, ilyenek például többek között a kinetoterápia és speciális mozgáskészség, a jog, valamint a filmművészet, fotóművészet és média, film és tévérendezés szakok. A BBTA képzési kínálata továbbra is vonzó a Magyarországról érkező hallgatók számára. Idén 207 jelentkező érkezett Magyarországról, közülük 195-en alapképzésre, 12-en mesterképzésre iratkoztak. Ez a szám az elmúlt években stabil, illetve enyhén növekvő tendenciát mutat. A nyári időszakban a BBTN magyar tagozata bekapcsolódik a Kolozsvári Magyar Napok program sorozatába. Idén először nyitja meg kapuit az egyetemi udvar, amely az akadémiai kollégium udvarában várja az érdeklődőket. A BBTN magyar tagozatának doktorandusai, fiatal kutatói, oktatói és hallgatói előadásokon beszélnek új kutatási eredményekről, izgalmas tudományos trendekről, kerekasztal beszélgetéseken pedig fontos aktuális témákat járnak körül. Hamarosan rendszerbe állhat a Maros megyei gyulak után épülő nagy tárolókapacitású akkumulátor, közölte az Elektrika Áramszolgáltató. A hamarosan elkészülő projektről Alexandru Kirica, az Elektrika csoport vezérigazgatója írt a közösségi oldalán. Már csak egy kis idő, és a gyulakutai energiatároló park elkészül. Ez az Elektrika első önálló ilyen jellegű projektje. 70 megawattóra kapacitású akkumulátorokról van szó, amelyeket egy olyan Maros megyei helyszínen építenek meg, ahol egészen a közelmúltig csak egy papíron létező terv volt. A teljes beruházás értéke 21,8 millió euró, ebből 3,4 millió euró európai forrásokból származik az országos helyreállítási terv keretében. Ez a kép nem látványterv, hanem a jelenlegi építkezésről készült. Egy ekkora akkumulátor egyszerű, de alapvető feladatot lát el. A megújuló forrásokból előállított energiát a kis fogyasztású órákban tárolja, és akkor bocsátja ki, amikor a hálózatnak szüksége van rá a csúcsidőszakokban. Gyakorlatilag átviszi a déli napfényt a romániai polgárok estéjébe. Gyulakuta egy kis lépés az 1 gigawattórás cél elérésében. A fénygyár épül. Értünk mindannyiunkért, ahogy megígértük, fogalmazott Kirica. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság ismét figyelmeztetett, hogy továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetők el, számolt be az Agger Press. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság azt tanácsolja, hogy a felhasználók ne nyissák meg az SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazásokban kapott hivatkozásokat. Az esetleges fizetési kötelezettségeket kizárólag a hivatalos oldalakon ellenőrizzék, úgyhogy a weboldal címét maguk írják be a böngészőbe. Aki már megadta bankkártya adatait, haladéktalanul értesítse a bankját, és tiltassa le a kártyát. A gyanús üzeneteket az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság online bejelentő felületén lehet jelenteni. A webcímek valódisága az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság ingyenes Blacklist Protection bővítményével is ellenőrizhető. Az Ismerős Arcok zenekar tegnap esti koncertjével a székelyföldi Tusnád fürdőn megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor, a budapesti székhelyű kisebbségekért Prominoritate Alapítvány és az erdélyi magyar ifjúsági tanács tusványosként emlegetett vasárnap hajnalig tartó rendezvény sorozata. A tusványos mindegy 70 partner szervezeten 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor, a Fidesz elnöke tart előadást, amelyre csütörtök éjfélig lehet regisztrálni, mondta a szóvivő. A tegnapi koncertek után valójában ma kezdődnek a pódiumbeszélgetések, előadások a Szabad Egyetem közéleti témákra összpontosító sátraiban, három nagy témakörben. Magyar nemzetpolitika, geopolitika és gazdaság. A kulturális kínálatból idén sem hiányzik a színház, a népzene, a táncház, esténként pedig a sportpályán felállított nagy színpadon népszerű magyarországi és romániai együttesek, a MIT sátor színpadán pedig feltörekvő erdélyi zenekarok koncerteznek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,45-baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
4: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
5: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai.

0: Választ az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Reklám.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
5: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
4: Házalófazék.
5: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 22-én, Szerda Déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely Mészöly Miklós magyar írótól származik. Amit szavakkal bekeríthetek, az mindig innét marad a teljesség határán. Hamarosan ájtat csendül fel, amelyet dicsőítő énekek követnek, majd kalendáriumot lapozunk, és a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatókat is a rádió közelbe. Ma is folytatjuk Rumcájsz történetét. 13 óra 30 perctől a vasárnapi zenélő köntös komoly zenei rovatunkat hallgatjuk újra, amelyet Nagy Ibolya szerkesztett. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor versrovatunkban Kassák Lajos ajánlás című költeményét szavalja Marosán Csaba színművész. 14 óra 20 perctől Keresztény Élet felekezet közi magazin műsorunkat ajánljuk figyelmükbe Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ez a Szerda Déli magazin műsor kínálata, ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnosradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264-441-968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap ájtatát Lukács Orsolya tolmácsolja.

Mai áhítatunk címe Fény a sötétségben. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. János evangéliumának első fejezetének 5. verse. A következő percekben Bill Pike, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Miért kéne folytatnom az imádságot? Miért kéne újra és újra elolvasnom az igeverseket, amiket már százszor olvastam? Az űrös világunk és azok a kihívások, amikkel szembenéznek az emberek a mindennapi életükben, úgy hatnak rám, hogy megkérdőjelezem a reggeli csendességeim értelmét. Bármerre nézek a világban, káosz van. Nincs olyan hét, hogy ki ne derülne egy újabb rokonról, barátról, szomszédról, hogy valamilyen válságban van. Megtanultam, hogy senki sincs védve a krízisektől. Aztán egy reggel egy teljesen idegen ember szavai a világ másik végéről megérintik a kétkedő szívemet. A csendes percek őszinte szavai reményt adnak nekem. Ez a sötétségben fénylő remény arra motivál, hogy újra elolvassam a János evangéliumának első fejezetének 5. versének szavait. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Ahhoz, hogy legyőzzük a világ sötétségét, erősen kell ragaszkodnunk Krisztus fényéhez.

Krisztus fénye reményt ad nekem, mondja ezt Bill Pike, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk valakiért, aki krízisben van.

A Figeband megzenésítésében szólt Turmezei Erzsébet, ha nem teszek semmit sem című verse. A következő percekben július 22-i kalendáriumunkat lapozzuk, majd az Omega együttes Ezüst eső című dala szól.

Július 22-e, az év 203. szökőjében 204. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 162 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket és évfordulókat.

Először a történelmi események következnek. 1132-ben II. Béla magyar király serege a Sajó mellett legyőzte Boriszt, az országban lengyel sereggel betörő trónkövetelőt. 1456-ban Hunyadi János Nándorfehérváron diadalt aratott a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett. 1972-ben a szovjet Venera 8 szonda elérte a Vénusz felszínét és mérési adatokat közvetített. 2015-ben a Soyuz TMA-17M orosz űrhajó kilövelt. Ez a Soyuz típus 126. repülése az 1967-es első startja óta. Az orosz űrhajó a nemzetközi űrállomás 44 személyzetének 3 tagját szállította, az orosz parancsnok mellett egy japán és egy amerikai fedélzeti mérnököt.

A következő percekben azokra a jelentős személyiségekre emlékezünk, akik ezen a napon, július 22-én születtek. 1559-ben látta meg a napvilágot Brindisi Szent Lőrinc, olasz kapucinus szerzetes, pap, egyháztanító teológus, a tridenti zsinat utáni katolikus megújulás jelentős alakja. 1898-ban látta meg a napvilágot Alexander Calder, amerikai szobrász, a kinetikus művészet képviselője. 1904-ben látta meg a napvilágot Donald O. Hebb, német származású kanadai neuropszichológus, a neuropszichológia atya. 1946-ban született Markos György, humorista. 1949-ben látta meg a napvilágot Ellen Menken, Oscar-díjas amerikai zeneszerző. Több Disney rajzfilm zenéje mellett színházi, musical műveket is szerzett. 1966-ban látta meg a napvilágot Bánkövi Gyula, magyar zeneszerző, zenei szerkesztő. Tanára Kocsár Miklós, majd Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán Bozai Attila volt. A zeneszerzés szakelvégzése után posztgraduális képzésben zenei rendezést és szerkesztést tanult, szintén a Zeneakadémián. Ezután került a Magyar Rádió Bartók főszerkesztőségébe, ahol kortárs és szimfonikus zenét, valamint speciális sorozatokat szerkesztett. Ő szerezte Molnár Pál felkérésére a Balassi Bálint emlékkard átadásakor hagyományos ősbemutató zenéjét 2015-ben. A Balassálom című művet kirobbanó sikerrel mutatták be 2015. február 14-én a Budai Gellért szállóban megrendezett ceremónián. Alkotását a török bálinti Katabil kórus énekelte Vékei Marian vezénylésével. 1992-ben született Selena Gomez, amerikai színész énekesnő. 2013-ban látta meg a napvilágot Vilmos Cambridge-i herceg és Katalin Cambridge-i hercegnő gyermeke György Sándor Lajos, azaz György Cambridge-i herceg.

A következő percekben azokra a jelentős személyekre emlékezzünk, akik ezen a napon hunytak el. 1461-ben hunyt el 7. Károly, francia király, a győzedelmes. 1540-ben hunyt el Szapolyai János, erdélyi vajda, első János magyar király. 1676-ban hunyt el 10. Kelemen pápa. 1869-ben hunyt el Saskó Károly, magyar ügyvéd és mérnök, honvédszázados, illemtaníró, politikus, polihisztor és a Magyar Tudományos Akadémia tisztviselője. 1967-ben hunyt el Kassák Lajos, magyar író, költő, képzőművész, a magyar avantgárd vezéralakja.

Július 22-e a Nándorfehérvári Diadal emléknapja, valamint a Ludolféle szám nem hivatalos napja. Ezek a fontosabb események és évfordulók kapcsolnak a mai naphoz, július 22-éhez.

0: Az Omega együttestől szólt a híres slágere, az Ezüst eső. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük Deák Anitával.
1: Július 22-én Mária, Magdolna, Lipót, Krisztina és Lenke névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Magdolna a héber eredetű Magdaléne, magyar változata, jelentése magdalai, torony, bástya. A Lipót egy germán eredetű név, a Leopold magyar alakváltozata, a Liutbád germán névből származik, jelentése nép és merész. A Krisztina latin eredetű név, a Krisztiána gyakoribb alakváltozata, a görög eredetű latin Krisztiánus, magyar Krisztián, keresztény férfi név női párja, jelentése Krisztushoz tartozó keresztény nő. A Lenke pedig héber görög eredetű, név a 19. század magyar névalkotás a német Lenkjen, illetve a német és szláv eredetű Lenka névből. A név jelentése nap holt szépségű. Köszöntünk tehát július 22-én minden Mária, Magdolna, Lipót, Krisztina és Lenke nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be az Agnosz Rádió szerda déli magazin műsorának hallgatásába. Szabó Anita vagyok, és ma Mészöly Miklós magyar író gondolatával köszöntöm Önöket. Amit szavakkal bekeríthetek, az mindig innét marad a teljesség határán. Hamarosan hírek következnek. 13 óra 15 perckor Mesekosár rovatunkban folytatjuk Rumszájsz történetét, majd 13 óra 30 perctől a vasárnapi zenélő köntös komoly zenei rovatunkat ismételjük meg, amelyet Nagyi Bolya szerkesztett. Ha tehetik, tartsanak velünk ebben az órában is. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A nyolcadikosok csaknem 100%-a bejutott valamelyik kiszemelt középiskolába. Kirobbanó formában van az építőipar. Kritikusan alacsony a vízállás a Körösök medencéjében, már éjszakai vízkorlátozásokat is elrendeltek. Románia bajba kerülhet, miután Kazasztán leállította a Fekete-tengeri olajszállítást a támadások miatt.

0: Az előrejelzések szerint ma borongós, esős időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Közzétette az Oktatási Minisztérium a képességfelmérő vizsgán részt vett 8-osok számítógépes elosztásának eredményeit. A bejutási arány elképesztően magas, 99,89%-os lett. A jelentkezési lapot kitöltő diákok szinte kivétel nélkül helyet kaptak valamelyik középiskolában. Ráadásul több mint 62%-uk a legelső opciójaként megjelölt osztályban tanulhat tovább. Szerda reggel 9 órakor hozták nyilvánosságra a számítógépes elosztás hivatalos végeredményét. A jelentkezést kitöltő 119.610 diákból 119.484-en sikeresen bejutottak valamelyik középiskolai osztályba. Különösen örömteli tény, hogy közülük 74.093 diák a legelsőként megjelölt helyre nyert felvételt. A nyers adatok szerint éves összevetésben 16,2%-kal nőtt májusban az építőipari termelés a Romániában, közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet. A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, hogy az ágazat 16,4%-kal teljesített jobban, mint 2025 májusában. A nyers adatok szerint a lakásépítés volumene 31,3%-kal nőtt. A nem lakás jellegű épületek és az infrastrukturális építmények terén pedig 10,5, illetve 14%-kal nőtt a termelés. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint a lakásépítés volumene 32,7%-kal emelkedett, míg a nem lakás jellegű épületek és az infrastrukturális építmények tekintetében a növekedés 13,2, illetve 15,1% volt. Drasztikusan csökkent a folyók és tavak vízszintje Arad megyében, ahol egymást követő két évben is kiszáradt a tűz, a fehérkörös hozama a júliusi átlag tizedére esett. A feltóti víztározónak pedig csak alig egyharmada van tele. Bihar megyében is kritikus a helyzet, több településen vízkorlátozásokat vezettek be. A tartós szárazság súlyos vízhiányt okoz Arad megyében. A fehérkörös vízhozama jelenleg mindössze a júliusi sokéves átlag 7%-a. A tűz, a fekete körös mellékfolyója teljesen kiszáradt. A feltóti víztározó pedig csak 30%-on áll. Derül ki a nagyváradi székhelyű körösök vízügyi igazgatóság keddi jelentéséből. Pásztor Sándor igazgató az Agile Press hírügynökségnek elmondta, a körösök vízgyűjtő területén mindenütt jelentős visszaesés tapasztalható, a hegyvidéki térségekben pedig különösen súlyos a helyzet. A kisebb vízfolyások 40%-a teljesen eltűnt, ami közvetlenül érinti a nagyobb folyók vízellátását is. Kazasztán leállítja az olajszállítást a Kaszpi-tengeri csővezeték konzorcium Novorosszijszki termináljába és nem szállít a Fekete-tengeren keresztül a tartályhajók elleni legutóbbi támadások miatt. A szállítás leállítása, amelyről a Bloomberg és a Financial Times is beszámolt, Románia számára is gondot jelenthet. A Bloomberg egyik forrása szerint a cégek félnek attól, hogy további tartályhajókat küldjenek a Kaszpi-tengeri csővezeték konzorcium terminálhoz, márpedig ha a csővezetéken történő szállítás felfüggesztése a hétvégéig folytatódik, Kazasztán kénytelen lesz csökkenteni olajtermelését. Figyelmeztettek a források. Az ország olajexportjának körülbelül 80%-a halad át a Kaszpi-tengeri csővezeték konzorcium rendszeren, amely összeköti a kazasztáni olajmezőket az oroszországi Novorosszijszk városa közelében található tengeri terminállal. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58-bani, és 100 magyar forint 1 lej 45-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós, esős időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Az Úr ezt mondta Mózesnek: meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264-44-1968.
3: A Diakónia Keresztény Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Marosvásárhelyi Fiók Szervezet két nagy tevékenységet bonyolít le, az otthoni gondozó és betegápoló szolgálat, valamint az egészségnevelési program. Amennyiben igényelnék valamelyik szolgálatot, érdeklődjenek a 0727-74-49-10 vagy a 0265-21-69-97-es telefonszámon.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Mesekosár rovatunkban folytatjuk Rumcájsz történetét, és Halász Judittól szól az Én apukám című gyerekdal.
5: Mesekosár! Mesekosár!
6: Hogyan fosztotta meg Rumcájsz a herceget a méltóságától? A szarvas ügy után a herceg és a hercegnő csúnyán összevesztek, franciául. De aztán helyet foglaltak aranyos karosszékükben, és Rumcájszal kapcsolatban egyességet kötöttek, németül. Végül levelet írtak a távoli Talján országba, olaszul, mert arrafelé bőséges tapasztalatokkal rendelkeztek a zsiványokat illetően. Azt írták az egyik vezérnek,

0: Vezér van itt kicsimben egy zsivány, rettenetesen fáj miatta a fejünk, tudna rá valami gyógymódot javasolni. A vezér nem sokat törte a fejét a herceg levelén, nyomban válaszolt. Tutto e fatto, könnyű ezen segíteni, küldök egy szobrászt, állítsatok emléket Rumcácnak, de úgy kell kinéznie, mint ennek a képnek. A levélbe egy kártyát csúsztattak Rumcács emlékművének festett képével. A herceg megvizsgálta, és úgy rázkódott a nevetésről, mintha egy zsákból homokot szórt volna ki. Majolen a hercegnő is megtekintette lornyanyján át a képet, és felkacagott. Amikor a talján szobrász megérkezett, megparancsolták neki, hogy azonnal lásson munkához. Egy szép napon Rumcájsz a tölgyfa tetején üldögélt, és hogy ne jöjjön ki a zsivány gyakorlatból, darazsakat fogott a levegőben kézzel. Egyszer csak lentről emberi hangokat és nagy kalapálást hallott. A tölgy alatti sziklatömbön meglátta a taljánt, fehér vászonruhában. Körülötte sétabotjával hadonászott a herceg.
1: Nos, hogy álljak, vagy szív alá, de illető legyek ám.
0: Mire a talján? Szí, szí, szí. És vésővel meg kalapáccsal már neki is esett a sziklatömbnek, csak úgy zengett a raholec erdő, mintha lövöldöznének.
2: Halljátok el, ti ott ketten,
0: kiáltott le a tölgyről Rumcájsz.
2: Mit műveltek?
0: A herceg, mintha meg se hallotta volna Rumcájszt, belepillantott egy papírba, és már újra a talján dirigálta.
1: Fent az emlékmű talapzatánán én fogok állni, és a lábamnál fog terlelni az a sivány. Ha a lábamnál fog terlelni Rumcájsz, hogy mindenki tudja öhöke, ki volt az úr raholecben.
0: Szí, szí, szí, hunyorgott a talján, és szorgalmasan méregetni kezdte Rumcájszt, hogy sikerüljön elkészíteni a mását. Rumcájszt úgy elfogta a méreg, hogy szinte levetette a fáról.
2: Felzúgott a raholec.
0: Rumcájsz éppen csak elvánszorgott a barlangig. Manga nem győzte tördelni a kezét.
2: Baj van, mondta Rumcájsz. Beteg leszek, ágyaz meg.
0: Manga zsenge füvekből ágyat vetett.
1: Tudok még valamit segíteni, Rumcájsz?
2: Olyan, mintha meghasadt volna bennem valami, és a testem nem tudná, mit évő legyen,
0: válaszolta Rumcájsz. Megbetegedett. Eljöttek a poszáták, hogy kiénekeljék belőle a betegséget. Oda ugráltak a nyulak, és titokban szedett zöldet hoztak, de Rumcájsz csak nem gyógyult. Elszaladt hozzá a 36-os szarvas, és patájával ki akarta kergetni Rumcájszból a kort. Ezt viszont Manka nem akarta. Rumcájsz súlyos beteg volt. A tisztáson pedig javában készült az emlékmű. A herceg állt legfölül. Rumcájsz a lábainál térdel összekulcsolt kezekkel. Így kellett volna maradnia örökre a herceg dicsőségére és Rumcájsz szégyenére. Amikor az emlékmű elkészült, a herceg írnokot hivatott, és minden harmadik Jicsini kapura kitűzette a következő kiáltványt.
2: A jicsini polgárok és mi hasznák holnap a raholec erdőbe mennek vidám látványosságra.
0: A talján pedig két hatalmas lepellel lefette az emlékművet, és két zsineget kötött rá. Ha meghúzzák a zsineget, láthatóvá válik az emlékmű. Ünnep előtti éjszaka volt a tisztáson. Csöndes éjszaka. Csak Rumcájsz sóhajtozott az ágyában. Mankának sajgott a szíve, és a nyugtalanságtól nem jött álom a szemére. Éjfél körül akkora sóhajtást hallott Rumcájsz ágya felől, hogy a legrosszabbra gondolt. Odaszaladt, megvilágította az ágyat, de az üres volt. És ami még ennél is furcsább, az ágy mellett ott állt a 36-os szarvas.
1: Mit keresel itt?
2: Már megtaláltam, felelte.
1: Hol van Rumcájsz?
0: Kérdezte Manka a levegő után kapkodva.
2: Ott, ahol lennie kell,
0: felelte a szarvas, és kisétált a barlangból. Az éjszaka folytatása is különös volt. Reggelig, mintha valaki kemény követ zúzott volna, még keményebb ököllel. Másnap a herceg rendelkezése szerint Jicsin összes polgára és mihasznája összegyűlt a raholeci tisztáson.
2: Mindenki a lepellel letakart emlékműre függesztette a szemét,
0: és a két oldalt lelógó zsinegre. Már csak a herceg és Majolena hercegnő hiányzott. Talán egy óra is beletelt, mire valaki felkiáltott, hogy Jicsin felől kocsi zörgést hall. Már hozzák is a hintón a herceget meg a hercegnőt. A hercegnő a kényelem kedvéért bent maradt a hintóban. A herceg kiszállt, két ujjával négy felé csettintett, majd kegyesen közölte.
1: Én hűséges alattvalóim, mányi fik látványosságot készítettem nektek, az egész császárság elő fog beszélni. Most meghúzom ezt a zsineget, la voilà!
0: Megszólaltak a harsonák, és a herceg meghúzta a szélső zsineget. Lehult a lepel egyik fele. A talapzaton ott állt kőből a herceg, botját álla alá támasztja, és büszkén néz a lába elé.
1: Ime, ez vagyok én,
0: mondta a herceg a körülötte állóknak. Majd a másik zsineg után nyúlt, és azt is meghúzta. Lehult a lepel másik fele.
1: Ez meg az a Rumcájsz!
0: A kőherceg lába előtt térdel Rumcájsz életű mása, és reszket a félelemtől. A herceg ismét jelt adott a harsanáknak, és büszkén közölte.
1: Öhöké, itt fogsz térdelni, Rumcájsz, és összekulcsot kézzel fogsz könyöhögni hozzám.
0: Ám abban a pillanatban Rumcájsz alázatos mása akkora pofont kent le a hercegnek, hogy az neki esett egy farakásnak, és a rönköket szétgurította maga mögött a tisztáson.
1: Hát te, Rumcájsz, hogy kerültél az emlékműre?
0: Kérdezte magából kikelve a herceg. Az történt ugyanis, hogy éjfélkor, amikor a szarvas patájával kikergette a kort Rumcájsz testéből, Rumcájsz saját öklével szétverte az alázatos kőrumcájszt, és ő maga állt a helyére.
1: Na, na, kifele, hogy kerültél oda?
0: Öltött szederjes szint mérgében a herceg.
2: A hercegnek máskor jobban meg kellene néznie, melyik az ember és melyik a kő,
0: felelte Rumcájsz. Mert bizony, ha egy zsivány érint meg egy herceget, egy szemernyi méltóság sem marad benne. A hercegnő befogadott a hintóba, és a herceggel egyenesen Bécsbe hajtatott, hogy a császárnál bepanaszolják Rumcájszt.
2: Majd meglátjuk, ki nevet a végén,
0: kiáltott utánuk Rumcájsz.
3: Az én apukám erősebb és okosabb, mint
4: az
3: más.
4: Az én apukám, amikor kell, mindent elmagyarázni.
5: Én apukám,
6: az én apukám.

Mesekosár rovatunkban Rumcájsz történetét folytattuk, és Halász Judittól szólt az Én apukám című gyerekdal. A következőkben Brahms műveiből csendül fel néhány rövidebb tétel.

0: és láttatta őket. Ennek néhány példáját mutatja be az előző műsor folytatásaképpen a mai zenélőköntös.
1: Zenélőköntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban folytatjuk a Marcon a tengeri rablók zenei szelídítését. A Kalózok Mozart operáiban nem jelennek meg a színpadon éneklő szereplőkként, de a török környezetben játszódó darabjában ők a bonyodalom mozgatórugói. A Szöktetés a Szerályból című operában Belmonte spanyol nemes kedvesét, Constancét egy kirándulás alkalmával, komornájával és inasával együtt kalózokra bolják el és adják el Szelim pasának. Innen indul a cselekmény, mi pedig a bonyodalmat megelőző nyitányt hallgatjuk meg.

Elhangzott Mozart Szöktetés a szarájból című operájának nyitánya. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát Ötvös Péter vezényelte. A kalózok a romantika korában váltak az opera irodalom közkedvelt figuráivá, mivel a társadalmon kívülreket, szabadságszerető és lázadó karakterük tökéletesen illett a korszak eszményeihez. A kalózok világa egyszerre nyújtott lehetőséget egzotikus helyszínek bemutatására és tragikus szerelmi szálak kibontására is. Vincenzo Bellini Il Pirata, vagyis a Kalóz című két felvonásos operájának főhőse, Montalto grófja Gualtiero, akit koholt vádakkal száműztek, és emiatt kalóznak állt. Kedvese, Imogene abba a helyzetbe került, hogy feleségül kellett mennie szerelme esküt ellenségéhez, Ernesto herceghez, hogy megmentse fogságba esett apja életét. Gualtiero kalózhajója az Ernesto flottájával hívott csata után egy tengeri viharban zátonyra futott Szicília partjainál. A túlélő kalózokat a helyi halászok és a jóságos remete Goffredo mentette meg, aki nem más, mint Gualtiero egykori nevelője. Imogen érkezik, hogy segítsen a hajótörötteknek, de nem ismeri fel a köpenybe burkolózott Gualtierót, aki éjszaka felfedi magát szerelme előtt. Juan Diego Flores előadásában hallgassuk meg a Kalóz Gualtiero Nel furor delle tempeste és Per te divane lacrime kezdetű áriáját.

Elhangzott Gualtiero áriája Bellini Il Pirata című operájának első felvonásából. A kalóz tematika Berdit is megihlette. Az Il Corsaro szövegkönyvét Francesco Maria Piave írta Lord Byron epikus költeménye alapján. Az ős bemutatót 1848. október 25-én tartották a Triesti Teatro Grande-ban. Verdi a művet még a Ricordi kiadóval kötött szerződéses kötelezettségei miatt írta meg, és az 1848-as forradalmi események és egyéb elfoglaltságai miatt nem vett részt személyesen sem a próbákon, sem a bemutatón. Az opera mérsékelt sikert aratott, és hamar lekerült a repertoárról. A cselekmény ismertetése előtt hallgassuk meg az igazán ihletett nyitányt.

Verdi a Kalóz című operájának nyitányát a berlini filharmonikusok előadásában hallottuk, vezényelt Herbert von Karajan. Az opera meséje a következő. Corrado, a száműzött muszlim ellenes kalózvezér támadást indít Seid pasa ellen. Kedvese Medora rossz előérzetekkel búcsúztatja. A csata során Corrado inkognitóban bejut a törökök közé, ám a kalózok idő előtt felgyújtják a török flottát. Corrado a lángok közül kimenti Seid pasa háremét, köztük Gulnárát. A törökök végül felülkerekednek és elfogják a kapitányt. Seid halálos ítéletet mér rá, ám a szerelmes Gulnára megöli a pasát és megszökteti Corradót. Mikor visszaérnek a szigetre, Medora, aki mérget ivott, Corrado karjaiban hal meg, a bánattól sújtott kalózvezér a tengerbe veti magát. Hallgassuk meg Corrado Tutto Parrea Sorridere kezdetű kavatináját az opera legelején, amelyben a száműzetését és elveszett boldogságát panaszolja el. Közvetlenül ezt követi a harcias, lendületes kabaletta, a Si di corsari il fulmine.

Verdi Il Corsaro című operájából José Carreras előadásában hangzott el Corrado kavatinája és kabalettája az első felvonásból. A müncheni rádió zenekarát Lamberto Gardelli vezényelte. A kalózók témájában összeállított második műsorral véget ért a mai zenélő köntös, a viszonthallásra.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit. Július 22-én, szerda déli magazinműsorunk utolsó órájában is a mikrofonnál Szabó Anita. Ma Mésző Miklós magyar író gondolatával köszöntöm Önöket. Amit szavakkal bekeríthetek, az mindig innét marad a teljesség határán. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén, a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnosradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264-441-968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Hamarosan hírek következnek. 14 óra 15 perckor versrovatunkat sugározzuk, amelyben Marosán Csaba színművész mond el egy verset, Kassák Lajos ajánlás című költeményét osszuk meg. Ezt követően keresztény életfelekezet közirovattal várj Önöket, Szecsődi Árpád. Ha tehetik, tartsanak velünk, utolsó óránkban is. Most híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A nyolcadikosok csaknem 100%-a bejutott valamelyik kiszemelt középiskolába. Kirobbanó formában van az építőipar. Kritikusan alacsony a vízállás a Körösök medencéjében, már éjszakai vízkorlátozásokat is elrendeltek. Románia bajba kerülhet, miután Kazasztán leállította a Fekete-tengeri olajszállítást a támadások miatt. Az előrejelzések szerint ma borongós esős időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Közzétette az Oktatási Minisztérium a képességfelmérő vizsgán részt vett nyolcadikosok számítógépes elosztásának eredményeit. A bejutási arány elképesztően magas, 99,89%-os lett. A jelentkezési lapot kitöltő diákok szinte kivétel nélkül helyet kaptak valamelyik középiskolában. Ráadásul több mint 62%-uk a legelső opciójaként megjelölt osztályban tanulhat tovább. Szerda reggel 9 órakor hozták nyilvánosságra a számítógépes elosztás hivatalos végeredményét. A jelentkezést kitöltő 119.610 diákból 119.484-en sikeresen bejutottak valamelyik középiskolai osztályba. Különösen örömteli tény, hogy közülük 74.093 diák a legelsőként megjelölt helyre nyert felvételt. A nyers adatok szerint éves összevetésben 16,2%-kal nőtt májusban az építőipari termelés Romániában. Közölt

0: szerdán az Országos Statisztikai Intézet. A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, hogy az ágazat 16,4%-kal teljesített jobban, mint 2025 májusában. A nyers adatok szerint a lakásépítés volumene 31,3%-kal nőtt. A nem lakás jellegű épületek és az infrastrukturális építmények terén pedig 10,5%, illetve 14%-kal nőtt a termelés. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint a lakásépítés volumene 32,7%-kal emelkedett, míg a nem lakás jellegű épületek és az infrastrukturális építmények tekintetében a növekedés 13,2%, illetve 15,1% volt. Drasztikusan csökkent a folyók és tavak vízszintje Arad megyében, ahol egymást követő két évben is kiszáradt a tűz, a fehérkörös hozama a júliusi átlag tizedére esett. A feltóti víztározónak pedig csak alig egyharmada van tele. Bihar megyében is kritikus a helyzet, több településen vízkorlátozásokat vezettek be. A tartós szárazság súlyos vízhiányt okoz Arad megyében. A fehérkörös vízhozama jelenleg mindössze a júliusi sokéves átlag 7%-a. A tűz, a fekete körös mellékfolyója teljesen kiszáradt. A feltóti víztározó pedig csak 30%-on áll. Derül ki a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság keddi jelentéséből. Pásztor Sándor igazgató az Ager Press hírügynökségnek elmondta, a Körösök vízgyűjtő területén mindenütt jelentős visszaesés tapasztalható, a hegyvidéki térségekben pedig különösen súlyos a helyzet. A kisebb vízfolyások 40%-a teljesen eltűnt, ami közvetlenül érinti a nagyobb folyók vízellátását is. Kazasztán leállítja az olajszállítást a Kaszpi-tengeri csővezeték konzorcium Novorosszijszki termináljába, és nem szállít a Fekete-tengeren keresztül a tartályhajók elleni legutóbbi támadások miatt. A szállítás leállítása, amelyről a Bloomberg és a Financial Times is beszámolt, Románia számára is gondot jelenthet. A Bloomberg egyik forrása szerint a cégek félnek attól, hogy további tartályhajókat küldjenek a Kaszpi-tengeri csővezeték konzorcium terminálhoz, márpedig ha a csővezetéken történő szállítás felfüggesztése a hétvégéig folytatódik, Kazasztán kénytelen lesz csökkenteni olajtermelését. Figyelmeztettek a források. Az ország olajexportjának körülbelül 80%-a halad át a Kaszpi-tengeri csővezeték konzorcium rendszeren, amely összeköti a kazasztáni olajmezőket az oroszországi Novorosszijszk városa közelében található tengeri terminállal. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58-bani, és 100 magyar forint 1 lej 45-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós esős időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgyel mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám.
2: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Versovatunkban ma Kassák Lajos Ajánlás című költeményét szavalja Marosán Csaba színművész.

1967. július 22-én hunyt el Kassák Lajos, Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, képzőművész. A magyar avantgárd mozgalom meghatározó alakja. Kassák Lajos. Ajánlás. Fogadd el ajándékom, oly szerény, csak az eget adja is a földet, a zöld tengert, az álcázott gyilkost, ki sok cápát ölt meg és sok halászt. Fogadd erdőimet, mezőimet, hol galamb fészkel, szőke nyúl szalad, és fogadj el engem, mert végül is minden én vagyok ez ord világon, s én neked ajándékozom magam, egy vörös csókért, egy halvány mosolyért. Fogadd el ajándékom, kedvesem, oly hálatelt,

Lassan a Szerda Déli magazin műsorunk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokora késő eli műsorunk első órájában klasszikus zene szól. Második óránkban áhítat kalendárium névnap köszöntő hangzik el és keresztény élet felekezet közi magazin műsorunk. A harmadik órában többek között jazz zenét hallgatunk. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ma Mésző Miklós magyar író gondolatával búcsúzom. Amit szavakkal bekeríthetek, az mindig innét marad a teljesség határán. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén és a www.agnusradio.robeblapon interneten keresztül. A ma déli magazin műsorházigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Isten üzenete Hajdó Tíme a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a János evangéliuma harmadik fejezetének a 16. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Hol van Ábel a testvére című részt, felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

0: hol van Ábel, a testvéred? Akkor az Úr megkérdezte Kaintól, hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom, hát őrzője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földből. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termő erejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak. Nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki. Nem úgy lesz, ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Mózes első könyve 4. részének 9-től 15-ig terjedő verseiből szólt hozzánk Isten ígéje. Kain, az első gyilkos, úgy véli, nem látta senki. Gyilkossága rejtve maradhat, ám kiderül, hogy nem. Egyszer egy apa, aki tolvaj és betörő volt, elvitte magával falazni a kisfiát. Mielőtt bemászott volna egy kerítésen, arra kérte fiacskáját. Te maradj kint az utcán, és jól figyelj, előre is néz, hátra is, nem jön-e valaki. Ha jön, fütyülj. És fölfelé is nézzek, kérdezte a fiú. Erről a dimenzióról Kain is elfelejtkezett. Fölfelé nem gondolkozott, pedig Isten látta őt. Sőt, lefelé sem gondolkozott Kain, mert az Ábel vérét beivó föld is ellene tanúskodott. A vér a földről égre kiáltott. Ismét hangsúlyozom, nem az a lényeges, hogyan szólítja meg Kaint az Úr kívülről-e vagy belülről. Döntse el mindenki saját lelkiismerete előtt, melyik a megrendítőbb, kikerülhetetlenebb. Ha kívülről érkezik hozzánk a hang, vagy ha lényünk mélye felől, belülről. Az ősi szöveg üzenete az, hogy a hang eléri Kaint. A hang azóta is és szüntelen eléri Kain utódait. Hol kívülről, hol belülről, de eléri. Hol van Ábel, a testvéred? Tanulj lehetünk, hogyan szüli a gyilkosság a hazugságot és a cinizmust. Mert Kain válasza nem csak hazugság, hanem cinikus is. Nem tudom, eddig csak hazugság. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek? Az eredeti szöveg pontos lefordítása szerint pásztora vagyok én egy pásztornak? Ez már cinizmus. Már is van, lehet némi fogalmunk, mi szüli a cinizmust, ezt az égre és földre, embertestvérre nem tekintő, ember alatti magatartást. Engedtessék meg, hogy megismételjem a kérdést. Valóban, hol van a testvéred? A vér szerint való. Hol van? Mit csinál? Mikor láttad utoljára? Van-e mit ennie? hogy van belül, legesleg belül. A napokban járt nálam egy fiatal ember. Elmondta, hogy az elmúlt napokban élete mélypontjára került, s a megőrüléstől való félelem fogja volt. Dermedten és egész testében reszketve ült albérleti szobácskájában, s már-már az öngyilkosság gondolatával foglalkozott, amikor becsöngetett hozzá a bátyja, és ezzel lépett be. Nyugtalan voltam miattad, el kellett jönnöm. Mi van veled? A testvéri szeretetnek ez a mozdulata és kérdése elég volt, hogy kiemelje öcsét a halálos mélypontról. Mert a testvér úgy érezte, őrizője kell, hogy legyen a testvérének. Képzeljétek, mesélte egy fölháborodott asszony a barátnőinek. Férjem kabátjában találtam egy marék pénzes utalványt, s kiderült, hogy minden hónapban egy kis pénzt küld a testvérének. Amikor felelősségre vontam, hogy tehet ilyet, hiszen mi sem dúskálunk az anyagiakban, egyszerűen csak azt válaszolta, a testvérem. Mondjátok, fordult barátnői felé, szinte magából kikelve, érv ez, a testvérem. Csak tovább kérdezem, feleljen mindenki magában erre a kérdésre úgy, ahogy tud. Érv ez, a testvérem. Az egyik strandon feltűnt egy vézna, serdülő kislány, aki egész nap ölében vagy a nyakában hurcolta béna lábú öccsét. Valaki résztvevően megkérdezte tőle. Nem nehéz? A válasz ennyi volt. A testvérem. Mondhatta volna, hogy nehéz, vagy nagyon nehéz, de csak ennyit mondott. A testvérem. Szabad tovább kérdeznem? Hol van a lelki testvéred? A gyülekezetből, a közösségből. Hónapokig, talán évekig melletted ült, aztán egyik napról a másikra eltűnt. Hol lehet? Mindig mély örömmel tölt el, ha valaki megállít és mondani kezdi. Nem tetszik tudni, mi van azzal a kissé szürke hajú és szomorú asszonnyal, vagy azzal a férfival, aki itt és itt szokott ülni, és hetek óta nem látom? Nem tudná megmondani a nevét és a címét? Még mindig szabad tovább kérdeznem? A magam szívét is. Hol van az ember testvérünk, a fele barát? Autóbuszon utaztam, s egyszerre váratlanul megálltunk. A vezető kinyitotta az utastérbe nyíló tolóablakot, és hátraszólt egy férfinak. Kérem, ne dugja ki a könyökét az ablakon. A megszólított védekezésül ezt válaszolta. Nem lesz az én könyökömnek semmi baja. Mire a vezető? Fügyülök a könyökére, de engem büntetnek meg, ha kilógatja. Ez legalább őszinte beszéd. Gondoltam, és míg a végállomásig nem ért a busz, arra is kellett gondolnom, hogy ezt az ősi, több ezer éves bibliai sort, hogy hát őrzője vagyok én a testvéremnek? Ma nem így kellene lefordítani, budapestiül mondani, hogy fütyülök én a testvéremre, mindenre és mindenkire fütyülök, amiből, akiből nekem valami károm vagy hasznom nem származik. Íme a kaini cinizmus, mint világjelenség. De Kain felé elhangzik ennek az ítélete is. Most azért légy átkozott. kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termő erejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Majd később, ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. Ennek a szövegnek van egy kortörténeti és egy szellemtörténeti jelentése. Kortörténeti jelentése az, hogy így ad magyarázatot az ősi szöveg a nomád életforma kialakulására. Kain leszármazottai, a keniták, valóban nomád, kóborló nép voltak. Hol itt, hol ott ütötték fel sátraikat. Nyugtalanul, sokszor az éhségtől űzve vándoroltak, Édentől keletre, a Nód földjén. Nód nyugtalanságot jelent. Tehát nem helyet jelöl, hanem állapotot. A nyugtalanul ide-oda vándorló ember állapotát, akinek most már nem csak verejtékkel, hanem véres verejtékkel kell kicsikarnia a földtől a legszükségesebbet. A bevérzett földtől. Szellemtörténeti jelentése pedig az, hogy a gyilkos és a cinikusan hazug ember nyugtalan ember. Nód földjén, az örök nyugtalanság földjén, illetve állapotában kell élnie. Végül a 13-tól 15-ig terjedő versek jelentése a következő. Kaint, a cinikus testvérgyilkost, rémület járja át. Nagyobb a büntetésem, sem hogy elhordozhatnám. Íme, elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. Valaki föltehetné a kérdést, ki az a bárki? Hiszen eddig csak Ádámról, Éváról és két testvérről hallottunk. Szövegünk az ősi, keleti szokás szerint csak a fiú születéséről ad hírt, és nyilván nem is mindegyikéről. Nyilvánvaló, hogy sok leány is született. Így például Mózes első könyve igen sok születésről beszél, de csak egyetlen egy leány születését említi, Diájét. Kain félelmére ez a válasz érkezik az Úrtól. Nem úgy lesz, ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. A Biblia tanúsága szerint az Úr máskor is megjelölte azokat, akiket kiválasztott. Például Ezékiel próféta könyve 9. részének 4. versében a következőt olvassuk. Ezt mondta neki az Úr, menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelt azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek benne. A Galata levél 6. részének 17. verséből így szól az íge, ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen. Jelenések könyve 7. részének 3-tól 4-ig terjedő verseiben így olvassuk. Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit, és hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 000 pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből. A Kain bélyeg tehát nem csak megbélyegzés, hanem elbélyegzés is. Azaz, még a testvér gyilkos is Isten tulajdona. Bárhol kódorog Nót földjén átkos nyugtalanságban, ott is vele van Isten. Micsoda mélységekig ér le az agapé. Lehetetlen, hogy ne jusson eszünkbe a 139. Zsoltár 5-től 10-ig terjedő versei. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Kain Isten védelme alatt, mi keniták Isten oltalma alatt. Ha ebben a történetben Kainra nézünk, alig találunk vígasztalanabb és sötétebb fejezetet a Bibliában. De ha az Úrra, alig olvashatunk megrendítőbbet és vígasztalóbbat. Még Kainnal is így törődik az Isten. Ha meg is bélyegzi, ugyanakkor el is bélyegzi. Isten védjegye van rajta, rajtunk. Ha van ige, bibliai történet, amelynek elhangzása után jobban meg kell értenünk Jézus váltság halálát, akkor ez a történet Kain története, a keniták története, a mi történetünk. Mert Jézus váltság halálával tesz eleget Kain helyett, minden Kainok helyett, a szemet szemért, fogad fogért a törvénynek. Ábelért, minden Ábelekért, minden kiontott vérért. Önnön magát adja a kereszten. Az adja önmagát áldozatul, aki vállalta, hogy pásztora legyen minden pásztorolásra szoruló embernek, testvére a testvértelennek, barátja a nyomorultnak, az örök Kain helyett. Halála előtt egyszer azt mondta, azt üzente a Nót földjén, a nyugtalanság földjén élőknek, és azt üzeni ma is minden bolyongó feszültségben élő és nyugtalan kenitának valahányan élünk Édentől keletre, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljetek. János evangéliuma 14. részének 27. vers.
1: Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

Lassan a szerda déli magazin műsorunk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homókora későjeli műsorunk első órájában klasszikus zene szól. Második óránkban áhítat kalendárium névnap köszöntő hangzik el és keresztény élet felekezett közi magazin műsorunk. A harmadik órában többek között jazzzenét hallgatunk. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ma Mésző Miklós magyar író gondolatával búcsúzom. Amit szavakkal bekeríthetek, az mindig innét marad a teljesség határán. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. A ma déli magazin műsorházigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. A nyolcadikosok csaknem 100%-a bejutott valamelyik kiszemelt középiskolába. Kirobbanó formában van az építőipar. Kritikusan alacsony a vízállás a Körösök medencéjében, már éjszakai vízkorlátozásokat is elrendeltek. Románia bajba kerülhet, miután Kazasztán leállította a Fekete-tengeri olajszállítást a támadások miatt. Az előrejelzések szerint ma borongós, esős időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Közzétette az Oktatási Minisztérium a képességfelmérő vizsgán részt vett nyolcadikosok számítógépes elosztásának eredményeit. A bejutási arány elképesztően magas, 99,89%-os lett. A jelentkezési lapot kitöltő diákok szinte kivétel nélkül helyet kaptak valamelyik középiskolában. Ráadásul több mint 62%-uk a legelső opciójaként megjelölt osztályban tanulhat tovább. Szerda reggel 9 órakor hozták nyilvánosságra a számítógépes elosztás hivatalos végeredményét. A jelentkezést kitöltő 119.610 diákból 119.484-en sikeresen bejutottak valamelyik középiskolai osztályba. Különösen örömteli tény, hogy közülük 74.093 diák a legelsőként megjelölt helyre nyert felvételt. A nyers adatok szerint éves összevetésben 16,2%-kal nőtt májusban az építőipari termelés Romániában, közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet. A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, hogy az ágazat 16,4%-kal teljesített jobban, mint 2025 májusában. A nyers adatok szerint a lakásépítés volumene 31,3%-kal nőtt. A nem lakás jellegű épületek és az infrastrukturális építmények terén pedig 10,5, illetve 14%-kal nőtt a termelés. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint a lakásépítés volumene 32,7%-kal emelkedett, míg a nem lakás jellegű épületek és az infrastrukturális építmények tekintetében a növekedés 13,2, illetve 15,1% volt. Drasztikusan csökkent a folyók és tavak vízszintje Arad megyében, ahol egymást követő két évben is kiszáradt a tűz, a fehérkörös hozama júliusi átlag tizedére esett. A feltóti víztározónak pedig csak alig egyharmada van tele. Bihar megyében is kritikus a helyzet, több településen vízkorlátozásokat vezettek be. A tartós szárazság súlyos vízhiányt okoz Arad megyében. A fehérkörös vízhozama jelenleg mindössze a júliusi sokéves átlag 7%-a. A tűz, a Fekete-körös mellékfolyója teljesen kiszáradt. A feltóti víztározó pedig csak 30%-on áll. Derül ki a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság keddi jelentéséből. Pásztor Sándor igazgató az Ager Press hírügynökségnek elmondta, a Körösök vízgyűjtő területén mindenütt jelentős visszaesés tapasztalható, a hegyvidéki térségekben pedig különösen súlyos a helyzet. A kisebb vízfolyások 40%-a teljesen eltűnt, ami közvetlenül érinti a nagyobb folyók vízellátását is. Kazasztán leállítja az olajszállítást a Kaszpi-tengeri csővezeték konzorcium Novorosszijszki termináljába és nem szállít a Fekete-tengeren keresztül a tartályhajók elleni legutóbbi támadások miatt. A szállítás leállítása, amelyről a Bloomberg és a Financial Times is beszámolt, Románia számára is gondot jelenthet. A Bloomberg egyik forrása szerint a cégek félnek attól, hogy további tartályhajókat küldjenek a Kaszpi-tengeri csővezeték konzorcium terminálhoz, márpedig ha a csővezetéken történő szállítás felfüggesztése a hétvégéig folytatódik, Kazasztán kénytelen lesz csökkenteni olajtermelését. Figyelmeztettek a források. Az ország olajexportjának körülbelül 80%-a halad át a Kaszpi-tengeri csővezeték konzorcium rendszeren, amely összeköti a kazasztáni olajmezőket az oroszországi Novorosszijszk városa közelében található tengeri terminállal. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58-bani, és 100 magyar forint 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós esős időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Az Úr ezt mondta Mózesnek: meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Rolling Kids a Kegyes Alapítvány közreműködésével.
4: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy cipősdoboz akcióval. Úgy látszik, a cipősdoboz akciókkal sok minden jó indul. Cipős doboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal, tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak. Aztán a Határtalan Segítség Alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja, és utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is. És aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján.
3: Ragály, Trizs és Imola települések lelkipásztora Szegedi Csaba.

0: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. A Telek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
1: Kézdivásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák.
2: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. Talán az egyházi, és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a tíz parancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány neve sokak számára elsősorban a kárpátaljai gyermekek támogatásával és a jótékonysági kezdeményezésekkel fonódott össze. Az alapítvány azonban egy új területen is aktív szerepet vállal. Partnerként csatlakozott a Határtalan Segítség Alapítvány Rolling Kids programjához, amely élményszerű módon ismerteti meg a gyermekekkel a biztonságos közlekedés alapjait. A programról, annak kárpátaljai jövőjéről és célkitűzéseiről Sipos József, Tiszakeresztúri lelkipásztor, a Kegyes Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
3: A Rolling Kids projektnek a megjelenését látjuk egyre több településen, ahol a Kegyes a kivitelező. Mit kell tudni ennek a fúziónak a hátteréről?
4: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy cipősdoboz akcióval. Úgy látszik, a cipősdoboz akciókkal sok minden jó indul. A cipősdoboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal. Tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak. Aztán a Határtalan Segítség Alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja, és utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is. És aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján. Ő ugye nem tud olyan sok szór jönni, évek óta már körülbelül 1000 ilyen gokártot adományozott szerte szét, és Kárpátalján is nagyon sok óvodába, iskolába voltak ezek a programok. Az egyik legutolsó ilyen esetben az történt, hogy probléma volt a határon, és nem tudta áthozni ezeket a járműveket, és akkor segítséget kért tőlem, és úgy megoldottuk ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag ide adományozta a Kegyesnek, akkor most már nem kell mindig oda visszahurcolászni ezt. Megszívesen felvállaltuk ezt, illetve azt is, hogy ne csak raktárt adjunk neki, hanem egyáltalán részt vegyünk ebben a programban, és amikor János nincs, még plusz más helyeken is, és sokkal többször megjelenjenek valóban ezek a járművek. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy jön ez a mondat, hogy én még soha nem ültem ilyenen. Tehát, hogy ezt úgy jó látni, hogy egyre kevesebb olyan ember lesz Kárpátalján, aki gyerek, aki ezt most már nem tudja elmondani, hanem azt mondja, hogy fú, én már próbáltam egy ilyet. Aztán, ha a szülők majd meg akarják vásárolni, hogy legyen mindig otthon, az kicsit borsos lesz, előre szólok, mert tényleg nagyon strafobíró járművek, és Ukrajnába is gyártják egyébként, viszont tényleg ez egy kicsit luxus még itt nálunk.
0: 2-3-4 kerékről beszélgetünk?
4: Nagyon-nagyon változatos, ezt János profin tudja elmondani, hogy még milyen, de ugye vannak a 4-üléses, 2-üléses, van a 3-kerekű, hát általában 3 azért. Hasonlóan működik, mint a bicaj, fék is hasonlóan működik, bár ezt, legelőször ezt mondjuk el mindig, hogy van rajta fék is, és mindenki versenyezni akar vele, és ezt még tanítani kell, hogy ha beleülünk, akkor hogy használjuk. Egyébként minden közlekedési járműről ezt meg kellene csinálni, hogy helyesen használják.
0: Mi ennek a projektnek az alapfilozófiája, mi az, amit szeretnétek ezekkel az eszközökkel elérni?
4: Elsősorban a közlekedés biztonságnak a tanítása az, hogy külföldön ilyenekkel járnak oviba is, tehát hogy gyakorlatilag János Svájcból hozta ezt a mintát, és ahol nyilván megtehetik, a szülők jobban meg is veszik, elmennek túrázni, és úgy közlekednek járdákon, közutakon nem, de hogy már úgy értem, hogy hétköznap részei, nem csak egy játékpark vagy bármi, hanem kimennek vele, és az helyesen kell használni. Nekünk egyenlőre az, hogy szórakozzanak, de sportoljanak, ez erre is jó, viszont akár olyan is hozzá van kötve, hogy a környezetszennyezés ellen tenni, mert van úgy, hogy van egy felvonulás, és aztán ezeken a járművökön ilyen akasztanak utána ilyen kis szemétszedőt, és szedik össze a szemetet, és abba dobálják bele a gyerekek, tehát azon kívül, hogy sport, hogy mozgás, hogy tényleg fejlődik a gyerekeknek a mozgásuk, én láttam olyan gyereket, ki szerintem nagyon sokat számítógépezik, és nem tud elmenni a bója mellett, neki megy a bójának, mert egyszerűen a kormányt nem tudja úgy tartani, ahogy kell. Szóval ez segít a mozgás koordinációját, a közösségben, hogy átadom egyik a másiknak, betartjuk a követési távolságot, ha ott van egy stop táblánál meg kell állni, és ugyanúgy vegy a tudomásul a gyerek, hogy rá ugyanúgy vonatkoznak a szabályok, hogyha kimegy a közútra, ha lát egy stop táblát, lát egy elsőbségadás kötelezőt, a zebrán hogy kell átmenni, ez neki ugyanúgy fontos megtanulni, és így az agyába vésődjön, vagy vizuálisan is, hogy legyen. Mert egy dolog, hogy a könyvekben mit tanulnak, hogy a tanítónéni elmondja ezt, megmutatja a táblát, más dolog kipróbálni. Hát voltunk Ungváron, az ungvári, tehát Kárpátalja megyei közlekedésbiztonsági irodában, vagy tehát a bázisán a közlekedési rendészetnek, és alá is írt a Határtalan Segítség Alapítvány egy szerződést, és most már szeretnénk majd ilyen kresszparkokat létrehozni óvodákba, iskolákba a rendőrségnek a felügyeletével. Rendesen az ő, mondjuk úgy, hogy felhatalmazásukkal és az ő jelenlétükkel is lesznek a közeljövőben ilyen programok.
5: Hát ilyen szempontból az állami szervek elismerik a ti munkátokat, és azt mondják, hogy ez valóban alkalmas az oktatásra.
4: Az ungváni magyar főkonzulátus vette fel a kapcsolatot a rendőrséggel, és hozta össze úgymond ezt az együttműködési szerződést. Nagyon nyitottak voltak rá. Első körben megnéztük, hogy ők ott saját helyükön hogy csinálják. Ungváron, egyedül csak Ungváron. Ott van egy ilyen külön szoba, amit ők létrehoztak, és oda bemennek főleg ugye az ungvári gyerekek, ahol a rendőrök tanítják őket, és ki is szállnak, de pont ezt szeretnénk, hogy az egyszerű kis falusi gyerekekhez is eljusson így ez a program, és ez a csomag, mondjuk úgy, mert ugye sok-sok láthatósági mellényt is hoztunk időközben szét, tehát több ezret már szétosztott a János, és szerintem itt-ott előfordul, hogy észre is veszik az út közben, főleg városon, hogy azért hát ez az a fajta láthatósági mellény, ami Svájcból van itt, mert a svájci mintánra alapul, itt nem annyira megszokott, de nagyon örülünk ennek, amikor látunk egy-egy ilyet.
3: Igen, a gyerekek azért a nyájhatás egyében sokkal nagyobb lelkesedéssel veszik fel a bukósisokat, meg a mellényt is, hogyha volt egy olyan élmény, amit együtt élnek át, és ott mindenkinél ott van. Ugye a saját gyerekemmel mindig azon küzdök, hogy minden ilyen jellegű verdához kell bukósisokat venni, de senki más nem használ a környékén bukósisokat, és ő mindig olyan különcnek érzi magát, hogy miért csak neki kell bukósisokat hordani, ha bringázásról van szó. De amikor közös élmény van, és mindenkinek ott van a bukó a fején, és mindenkinek ott van a fény vissza a láthatósági mellény az akció keretén belül, van egy nagyon jó élmény, amely magának a Rolling Kidsnek köszönhetően tényleg a mozgásról, az örömről és a közösségről szól, akkor lehet, hogy nagyobb lelkesedéssel viszik majd tovább ezt a megtanult magatartási formát.
4: Mi ebben bízunk, és tényleg ezért teszünk mindent, amit lehet, és én is az alapítvánnyal tényleg azon kívül, hogy igen, mi tesszük tovább a dolgunkat a kórházban, most is van gyerek, ott vagyunk vele, de szélesebb körű a tevékenységünk, ez nekünk egyébként maximálisan belefér, mert a mi alapító okiratunkban ugyanúgy benne vannak ezek a dolgok, még kultúra, sport, minden támogatása gyerekek között, meg a szegényebb rétegekbe, és így akarunk eljutni minél több gyermekotthonba, olyan helyre, ahol ez ritkábban fordul elő, és akár nem csak itt Kárpátalján, hanem még tovább. Tehát az a célunk, hogy Ukrajnában népszerűsítsük. Egyébként az, amit a ungvári rendőrség csinál, egyedi dolog, így akár Ukrajna szerte is, úgyhogy nagyon-nagyon örültek ennek, és még arról is beszéltünk már, hogy akár olyan programot hozzá lehet még kötni, ami valamikor a kontraszt kiállítás volt, tehát ennek egyfajta még tovább vinni alkoholfogyasztás, drogfogyasztás tinik közé, és egy ilyen szobát felállítani. Tehát ebben vannak még, van még mit ellőni, van még benne puskapor, én úgy gondolom.
5: Milyenek az elsődleges visszajelzések ott, ahol ti megjelentek, milyen tapasztalatokról számoltok be?
4: Hát én látom a gyerekek arcát, nincs mit visszajelezni, amikor nem akar kiszállni, nem akarja átadni, amikor tényleg leteszi a telefont, és egyszerűen csoda történik, mert bár már volt olyan is, hogy kokártozás közben is telefonozott valaki, hogy úgy is lehet, de hát akkor ezt is megtanítjuk, hogy ott nem telefonozunk közben, még azért nehezebb, mert tekerni kell a tér közben a lábával. Nagyon jók a visszajelzések.
5: Ezek az eszközök, ezek mind emberi erő által meghajtottak? Tehát semmilyen elektromos, egyéb motor meghajtás, semmi nincsen bennük?
4: Csak is lábbal hajthatós, és nem is lesz rászereve fűkaszának a motorja, mert mindenki...
5: Gyerekek nem keresik rajta a start?
4: Tehát a felnőttek keresik.
5: Hol kell bekapcsolni?
4: A felnőttek keresik rajta.
3: Hogyan lehet eljutni hozzátok, és miben tudtok segíteni akár egy különböző rendezvény kapcsán? Vagy ha intézmény hallgatja ezt a beszélgetést, hívhatnak-e benneteket ilyen?
4: Hívogattak, főleg ugye voltak a akációs bibliotek, gyereknapok, ilyesmi. Nincs teljesen még kiépülve, olyan is volt már, hogy bérbe adtuk, hát hogy van bérleti szerz, nem bérbe, mert ingyen, itt az alapítványt bárki támogathatja a számlaszámán keresztül, de viszont ez még kiépülő félben van, tehát hogy elviszik egy bérleti szerződéssel, amiben az van, hogy annyi pénzt utalnak értem, amennyit szeretnének, és megvan, hogy hány darabot vittek el, mennyi, hogy kell visszahozni, stb. Ez a könnyebb verzió. Én a bonyolultabb az, amikor kimegyünk, pályát építünk, magyarázunk, és én inkább befelé hajlok, hogy mi nézünk ki helyeket, már meglévő kapcsolatokból. Hogyha vannak meghívások, akkor nyilván igyekszünk prioritásként kezelni azokat, ahol szegény gyerekekről van szó, ahol még nem voltunk, tehát hogy ilyen így kiépülőben van ennek az egésznek a rendszere.
5: Korosztályt mi az, amit elsősorban megcéloztok?
4: Mivel vannak olyan kicsi gokártok, meg felfújható gokártpálya, ott egészen már olyan óvodáskortól kezdve lehet használni ezeket, és hát 99 éves korig, mert a legnagyobb gokártokból felnőttek simán beleülhetnek. Ez is jó, mert amikor ott van egy gyerek, apuka, anyuka saját gyerekével, hogy együtt élik át az élményt. És a másik meg, hogy a felnőtteknek is ez a kieresztik, hogy újra gyerekek. Tehát, hát nagyon jó egy kicsit ebből a stresszből kiengedni, és egy picit így lelazulni ezekben a gokártokban, és tekerni. Szerintem, aki nem szeret biciklizni, ez még ezzel kezdheti.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk, és beszélgetettünk a témáról, és Rolling Kids-nek a projektjét itt Kárpátalján terjesztjétek. Szerintem nagyon nagy ajándék, hogy egy új lehetőséggel bővültek a programjaink.
4: Köszönjük a meghívást, Isten áldjon mindenkit.
1: Az elmúlt percekben Sipos József, Tiszakeresztúri lelkipásztorral, a Kegyes Alapítvány elnökével beszélgettünk.

0: az anyaország. Ragály, Trizs és Imola települések reformátusságának több évszázados múltjáról, a templomok történetéről, aktuális munkálatokról hallhatnak a következő percekben. Szegedi Csaba nagy tiszteletű úr 2018-ban érkezett a gyülekezetbe, és azóta szolgál református lelkipásztorként a településeken. Vele beszélget Kisnéveres Viktória.
1: Nagytiszteletű úr 2018-ban érkezett a településre, településekre. Beszélgetésünk elején hadd kérjem meg, hogy földrajzilag is helyezze lelki szemeink elé ezt a tájat.
2: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. A Telek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
1: És ha már a régmúltat említette ön is, akkor szóljunk arról a több évszázadról, ami a reformátusság tekintetében megemlíthető a három településen, illetve a templomok történetéről is, hogyha megosztaná velünk a legfontosabb tudnivalókat.
2: Mind a három templom nagyon régi, talán kezdem a Ragályival, az 800 éves templom, még a reformáció idő előtti alkalommal, és a reformáció korán, mint ahogy tudjuk, sok katolikus templom lett aztán a református gyülekezeteknek az otthonává, és így több mint 500 éve valóban a református gyülekezetnek a helye. Nagyon korán elkezdődött a reformáció a Ragályi gyülekezetben. Itt található talán az egyik legértékesebb Magyarországon urasztali terítőnk, legkorábbi urasztali terítőnk, 1548-as urasztali terítő, amelyet egy zubogyi nemes asszony adományaként lett felajánlva, első protestáns úrvacsoravétel alkalmával. Tehát nagyon hamar elterjedt és honossá lett a reformáció már Ragályon is. És azóta folyamatosan református igehirdetések, református szertartás szerint folynak az istentiszteleteink. És szép korát éli most a templomunk, amint említettem, a 13. századból való templom, a 14.-15. századból tártunk fel. Az elmúlt olyan 50 évben sok-sok feltárás, munkálat folyt a templom épületén is, és feltárták ugye a 14.-15. századi freskókat, előkerültek, ami a kedves a szívemnek, a Diadalívben ott van egy Krisztus ábrázolás, és mi ugye, mint protestánsok, reformátusok, a Krisztusra mutató egyház, ez egy kedves, hogy pont a középen Krisztus ábrázolás van. Jó lehet, mi nem ábrázoljuk ide, mégis ez maradt meg talán a legjobban is a freskók között. 17. századi barokk bútorzat van, és tényleg egy több kort átölelve egy kis ékszer doboz, mondhatnánk így ez a kis templomunk. A vallás turisztikai szempontjából is nagyon sokan látogatnak bennünket, a országszerte több százan meglátogatják. Tavaly részesei voltunk Gótikus út, ez egy felvidéki program, és százával, egy egész nap, tehát reggeltől estig százával, buszokkal, a magán autókkal jöttek, és reggeltől estig ott voltak, ez több százal meglátogatták a templomokat például. Tehát így a vallásturisztikai szempontjából is nagyon látogatott a kis templomunk. A Trizsi templom 1825-re készült el a mai állapota, volt egy korábbi kis temploma, bővült a gyülekezet, és egy erősebb kő templomot építette, és az érdekessége számunkra most van felújítás alatt, a belső felújítását kezdtük el a tavasszal, és restaurálják is azokat az értékeket, padokat, szószéket, mózes szószéket, karzatot, amit átörökíthetünk a

0: 1749 és 69 között, és ennek az ő költségére lett elkészítve ez a Mózes széke. Tehát, hogy egy ilyen vonatkozású is van a kis templomunknak.
1: Ez a felújítási munka milyen összefogásra hívta a gyülekezet tagjait?
0: Tavaly ugye lett volna 200 éves a templomunk, és mindig volt a szívünkben egy olyan vágy, hogy milyen jó lenne megújítani, felújítani. Elkezdtük már, ez korábban voltak ilyen kisebb pályázatok, a teljes tetőcserét sikerült megvalósítanunk. Önerőből kicserélték az ablakokat, pont a Covid után, anyák napján elég sokan voltunk a gyülekezetben, a templomban sokan voltunk, és abban az időben pont elkezdett esni az eső, és félre kellett üljenek az emberek a faltól, mert annyira jött be az ablakon keresztül a víz. De csak arra az egy órára esett az eső, és zuhogott, és ez megmutatta számunkra, hogy van feladatunk. És akkor így önerőből kicseréltük az ablakokat, elkezdtük tovább gondolni, egy érdekessége, de tényleg, hogy az Isten hogy munkánkodik. Felhívtam egyik lelkész társamat, a testvéremet, tudtam, hogy Németországból hozott a padokat az ő gyülekezetéhez, és hát mondom, hogy ha már újítunk, akkor jó lenne valami új padokat elhelyezni, kényelmeseket. A régiek nagyon elavult padok voltak, kényelmetlenek, és azt mondja, hát ő már nagyon rég próbálkozik a többi gyülekezetébe, de ő már nem remél semmit. És eltelt, nem tudom, így a beszélgetés után, vagy két hónap, nem több, és felhívott, hogy itt vannak a padjaink. Ő évekig várt arra, hogy legyenek a padjai, és mi meg így a beszélgetés során ráterelődött, hogyha mégis lenne, akkor jelezzék, és egy pár hónapon belül jelezték, hogy vannak padok, elhoznák Németországból, és akkor meg is szerveztük annak az útját, hogy hogyan szállítjuk el, nem láttuk, hogy milyen padokról van szó, hogyan szállítjuk el, és akkor 1000 euró lett volna a szállítási költség, és egyszer csak hívnak Németországba, hogy egy ottani gyülekezet még azt is elvállalta, tehát ingyen és bérmentve érkezett meg hozzánk a padok, leszállították, és amikor elkezdtük lepakolni, akkor néztük, számoltuk, hogy hány pad van, és mekkora mérete, hogy egyáltalán hogy fog beleférni, és méretre, darabszámra, mint oda lett volna tervezve a Trizsi templomba, így érkeztek meg a padok. És amikor ezek megérkeztek, akkor gondoltuk, hogy azért nézzük meg, mert egyik gyülekezeti tagunk mindig emlegette, hogy ő lefestette a kazettás mennyezetet kékre, és hogy azon volt minta, virágmintázat volt, és akkor mondtam, hogy ha van virágmintázat ott a mennyezeten, akkor biztos, hogy van máshol is. És akkor hívtunk egy restaurátort, hogy mielőtt kibontottuk volna padokat, akkor nézzük meg, hogy van egyáltalán olyan, ami menthető, vagy ami értéket hordoz, és így tártuk fel, hogy valóban nagyon nagy értéke van. Az olajfesték alatt az 20. század elején lefestették, megérkezett a modern világ, és teljesen mindent leborítottak barna festéke, úgy, mint sok templom padjait, és akkor elkezdtük ezeket tényleg ilyen mintaszerűen feltárni, és kiderült, hogy tényleg ott van nagyon szép mintázatú kazetták, a Mózes széken, a szószéken, az úrasztalán volt egy kis asztal, félre volt oda téve, nem is nagyon használták, és kiderült, hogy az egy eredeti, a bútorzathoz hozzátartozó úrasztala volt. És akkor a karzatot, és utána meg vártunk egy pár évig, hogy akkor legyen valami kis anyagi forrásunk ahhoz, hogy elkezdhessük ezeket a munkákat. Tavaly nem sikerült, de már tavaly láttuk, hogy lehetett-e pályázni egy pályázatot, hogy meg is nyertünk a templomnak a felújítására, és a Tiszaninen egyházkerület támogatásával hozzákerült még a restaurálásnak a költsége is, úgyhogy így nekifoghattunk a felújításnak. Egy trizsi elszármazású vállalkozó vállalta azt, hogy ő hétvégéken eljön, és ingyen és bérmentve az ő szakmai tudásával elkezdhessük a templomnak a felújítását. És nagyon-nagyon megmozdult a gyülekezet. Több mint 60 köbméter földet kellett először kihordani. Kihordtuk a régi padokat, utána ki kellett hordani rengeteg földet. Gombásodás miatt ki kellett egyenesíteni az a templom, egy dombon van, és hát elég sok földet akkor is megmozgattak, mikor épült a templom, de azért spóroltak azzal, hogy nem egyenes volt a padlózat, egy picit úgy lejtett, szinte nem is érződött így bemelve, vagy így emelkedett, de mikor kivettük a padokat, akkor láttuk, hogy több mint 20 centi volt a bejárattól egészen fel a másik pad, ilyen magas, hát így emelkedett.
1: A különbözet.
0: Igen, a különbözet, a szint különbözet volt. És hogyha ezzel kezdődött, jöttek a gyülekezeti tagok nagy-nagy lelkesedéssel, és kértem a gyülekezetet, hogy imádságban hordozzák a gyülekezetünknek ezt a lelkesedését, hogy megmaradjon a végig, és utána elkezdődött a betonozás, két rend betonozás, utána elkezdődött a vakolás, elkezdődött most már a restaurálás is, tehát ezt szépen most már látjuk a templomunknak a felújulását, és ez mind-mind mondhatnánk azt, hogy tényleg

0: gyülekezete önerőből. Tehát a kétkezi munkát az mind mi végzőjezzük. Jönnek a gyülekezeti tagok, és hadd mondjam el, hogy elkezdtük így ennek a munkálatot, nem beszéltünk meg az asszony testvérekkel, hogy kellene esetleg főzni egy ebédet a munkásoknak, amely ott vagyunk, hanem ők maguk kitalálták, és nem elég volt kitalálni, hanem a saját költségükre vásároltak be, és készítettek finom ebédet, és minden ilyen nagy munkálat után megvendégelték a férfi testvéreket. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg megindult a gyülekezet, és hadd hozzam oda, hogy nem hirdettünk meg adomány, célzott adománygyűjtést, és annak ellenére, hogy nagyon sokan idejüket, energiájukat felajánlva, írdatlan nagy mennyiségű pénzadományt is emellé tesznek. Hát nagyon örülünk neki, hogy a Trizsi gyülekezet így ebben megindult.
1: Sajátjuknak érzik a templomot, ez is azt bizonyítja.
0: Igen, és mindig is bátorítom őket, hogy érezzék sajátjuknak. Ez azért olyan fontos, mert mikor a gyülekezeti házat megújítottuk egy pályázat kapcsán, szép lett, tényleg komfortossá vált. Körülbelül majdnem 2 év kellett addig, amíg azt mindig mondtam, de hát használják, jöjjenek, bármilyen alkalomra jöjjenek össze, és 2 év kellett ahhoz legalább, amikor aztán egyszer csak elkezdődött, és tényleg sajátjuknak érezték. És a gyülekezetünkben hagyomány, hogy minden adventben készítünk egy kis ajándékot a településre, és ezt viszonyozva sokszor támogatással támogatják a gyülekezetet, és eddig mindenki a saját otthonába készítette el mindazt, ami szeretett volna felajánlani, és amióta sajátjuknak érzik a gyülekezeti házat, azóta összegyűlnek inkább a gyülekezeti házba, és ott készítik el együtt közösen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy célba ért az, hogy a sajátjuknak érzik a gyülekezetet, a gyülekezeti házat, és így a templomot is.
1: És ugye még az imolai templom bemutatása következik itt a...
0: A Imola gyülekezet a legkisebb gyülekezetünk, mindössze ilyen 45 fős gyülekezet, de ebben benne vannak az elszármazottak, akik még ide fizetik az egyház fenntartó járulékot, a faluban mindössze 50-en laknak a teljességgel, de egy nagyon-nagyon aktív kis gyülekezet. Épp a vasárnap ünnepeltük a volt gondnokasszonyunknak a születésnapját, 90. születésnapját. Minden alkalommal, nincs olyan alkalom, amikor ne lenne ott közöttünk, és nagyon-nagyon szívén hordozott a gyülekezetet évtizedeken keresztül. Aztán ott van mellettünk a 94 éves Erzsike néni, ő is nincs olyan alkalom, ha 3 alkalom van, bűnbánati alkalom van, bármi egy héten, ő minden alkalman ott van, és nagyon hálát ad azért, hogy ott lehet. Ez egy 1700-as évekből, tehát egy barokk templom. Imolának a történelme során eljutott már oda, volt már korábban ilyen élethelyzetben, mondhatnám így, amikor a falu elnéptelenedett. És így a 1700-as évek elején betelepítettek kisnemes családokat, tiszta színnemesi családdá vált. És ez olyan nagy értéket hordozó volt, hogy a régi templomot bővíteni kezdték, a tornyát megemelték, és a településen a környéke ellátta cseréppel és téglával, tehát saját gyára volt, mondhatnánk így, amit és a környéket. Tehát olyan jó volt ez a betelepítés, és meglátszik mind a mai napig is ez a nemesi vonal a gyülekezet kapcsán, tehát aktívak, hűségesek, és nagyon-nagyon készségesek. Hát ebbe a kis településbe, vagy a kis gyülekezetbe, most pontosan nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt egyházmegyei közgyűlést tartottunk mindenki csodájára, hogy egy ilyen kis gyülekezet hogy tudja ezt megvalósítani, és azóta is emlegetik, hogy milyen szívélyes és kedves alkalom volt. Ritkán van konfirmálás, de ezelőtt 50 éve is néztem az anyakönyvbe, akkor is 2 évente volt Imolán konfirmálás, és akkor elkezdtünk 50 éves, 25 éves ilyen jubiláló konfirmandusokat meghívni, volt ennek is az alkalma, nagyon szép volt, de június utolsó vasárnapján volt teljes konfirmáció. Egy olyan kis gyülekezetben, ahol 2 gyermek van, és az egyik most konfirmált, és mellette még volt 5 osztálytársai, akik a környékbeli gyülekezetből valók, és így 6 ifjú konfirmált Imolán, megtelve a templom, és sokan mondták, hogy ez milyen jó volt. Évtizedes hagyomány élet újján mondhatni az is, hogy újra van konfirmálás Imolán.
2: Az elmúlt percekben Szegedi Csaba református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák 29. alkalommal július 9-e és 12-e között. Az alkalom lehetőséget biztosította kapcsolatépítésre, szakmai beszélgetésekre, de barátságok kialakítására és háromszék felfedezésére egyaránt. Az esemény megnyitóján Papp Kornélt, az Országos Református Tanáregyesület elnökét, a találkozó múltjáról, küldetéséről, Farkas Ferencet, a kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán Református Kollégium igazgatóját, és Perdi Petrát, az iskola diák presbitériumának tagját, pedig a szervezésről kérdeztük. A riporter Pilbák Kincső.
1: Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák 29. alkalommal július 9 és 12-e között. Az esemény megnyitóján Papp Kornél, az Országos Református Tanáregyesület elnöke mesélt a találkozó múltjáról és küldetéséről. Ön két minőségben, két úgymond szemszögből is rálát a református magyar oktatásra. Melyek ezek?
2: Egyrészt Halásztelken, a Bocska István Református Oktatási Központnak vagyok az intézmény vezetője 2000-től, és mint most megtudtam, én vagyok a legrégebben hivatalban lévő középiskolai igazgató, még a múlt századból maradvány vagyok. A másik pedig, hogy az Országos Református Tanáregyesületnek vagyok az elnöke. Az Országos Református Tanáregyesület egy 125 éves, jövőre ünnepeljük a 125. évfordulót, 1902-ben létrejött szervezet, amely a református pedagógusok, hittanoktatók szakmai érdekvédelmi szervezete.
1: Idén 29. alkalommal találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák. Hogyan alakult ez, hogyan jutottunk el a 29. alkalomig?
2: Ugye minden úgy kezdődik, hogy valaki megszervezi. Ez 1996-ban történt, amikor a magyar reformátusoknak volt egy világtalálkozója, és ennek keretében egy iskolai találkozóra került sor Kecskeméten. Ott gyűltek össze az akkor létrejövő iskoláknak a vezetői, majd a környékbeli református iskolákban kisebb találkozót szerveztek. Én magam a Bármadas gimnázium tanáraként vettem akkor részt a találkozón, és Tiszakécskén voltunk ugye a kecskeméti istentisztelet után. No, ezt követően mindig talán a nagy bátorság azé az iskolái, aki a második alkalmat szervezi. És ez a Békési Szegedi Kis István Református Gimnázium volt, amely 1997-ben úgy döntött, hogy ha már volt egy sikeres találkozó 96-ban, akkor egy hosszabbat, egy tartalmasat szervez. 1998-ban viszont már határon túl Nagyváradon találkoztunk. Ez nekem örökké emlékezetes találkozó marad, egyrészt, mert labdarúgó világbajnokság volt akkor, és a résztvevők világbajnokság meccseit is, mint ahogy most idén is előszeretettel nézték, de azért is, mert Tőkés László püspök úr személyesen vett részt ezen a találkozón, és nagyon sok személyes beszélgetést lehetett vele folytatni. És az elvünk az volt, hogy egyszer az anyaországban, egyszer határon túli egyházkerületben legyen a találkozó, és az első években ez nagyon szépen működött. Ha jól tudom, Erdélynek is szinte valamennyi kollégiumában volt már találkozó, Párciumban pedig mint három iskolában volt.
1: Mi az üzenete ennek a találkozónak? Mi az, amivel a diákok vagy a résztvevő tanárok is haza mehetnek?
2: Először is, és ez itt is elhangzott a nyitó istentiszteleten, a kapcsolatépítés. A kapcsolatépítés egyrészt a fiatalok között, jöjjenek létre baráti kapcsolatok a különböző református iskolák diákjai között, de ugyanakkor a pedagógusok és az igazgatók is kapcsolatot építenek. És úgy hiszem, hogy ezek a kapcsolatok azért nagyon tartósak tudnak lenni, mert én magam itt az intézmény vezetők többségét már ismerősként tudtam üdvözölni. De természetesen ennél sokkal komolyabb szakmai vetülete is van a konferenciának, mert szakmai előadásokra szokott sor kerülni, illetve minden alkalommal az intézményvezetők tartanak egy olyan összefoglaló tanácskozást, ahol feltárják a különböző országokban a magyar református oktatást érintő kérdéseket, örömöket, és nyilván problémákat egyaránt, és minden konferenciának van egy zárónyilatkozata, ahol ezeket a kérdéseket, a pozitívumokat is és a negatívumokat is összeszedik. Érdemes lenne az elmúlt 28 találkozónak a zárónyilatkozatait összefoglalóan látni. Hát az elmúlt években nyilvánvalóan a kárpátaljai református iskolák sorsa miatt aggódtunk.
1: És mi az a probléma, ami idén felmerülhet így a református iskolák körében?
2: Ez egyház testenként más és más. Magyarországon nagy a bizonytalanság, mert egy olyan átfogó változásra kerül sor, nem csak a kormányzati politikát, hanem az oktatás politikát illetően, amelyre nehéz felkészülni és nehéz felkészíteni az intézményeket. Alapvetően hírek arról szólnak, hogy a finanszírozásunkat fogják csökkenteni, és ez aggodalommal tölt el mindenkit. Bízunk abban, és ez a következő hónapokban talán kiderül, bízunk abban, hogy ez csak egy ok nélküli, indokolatlan félelem volt részünkről. Az erdélyi párciumi kérdésekről én kevésbé vagyok hivatott állást foglalni, de amiért aggódtunk, ez az iskolák ingatlanainak a sorsa, az, hogy az állam, és itt most gondolok a Sepsi-Szentgyörgyi református kollégium épületére, tehát amikor az állam az egyháznak visszaadott ingatlanokat visszavette. Mi nagyon aggódunk azért, hogy ez a folyamat folytatódik, de bízunk abban, hogy a meglévő intézmény rendszert megújítva, infrastruktúrájában is megújítva fenn sikerül, ahogy ez elhangzott az egyik köszöntő előadásban, legalább annyi időszakra még fenntartani, mint amennyi múltja van a magyar református oktatásnak, az pedig 4,5 évszázad. Kárpátalján továbbra is a megmaradás fontos probléma, vajon vissza tudnak-e menni, vagy vissza akarnak-e menni a fiatalok Kárpátaljára, lesz-e gyerek a kárpátaljai intézményekben, lesz-e pedagógus a kárpátaljai intézményekben, és lehet-e magyar nyelven oktatni Kárpátalján. Nagyon ellentmondásosak azok a híradások, amelyek érkeznek a magyar-ukrán kormányközi tárgyalásokról. A Felvidéken az asszimiláció kérdése az, ami most már 2 évtizede nagy aggodalommal tölt el bennünket. Ezt az időszakot azért említem, mert volt egy olyan intézményünk Léván, ahol volt egyébként egy ugyanilyen találkozó, de a lévai középiskolát be kellett zárni, mert már nem volt gyermek.
1: Illetve hogyan fogalmazná meg, mi a református oktatás kulcsa?
2: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. És úgy érzékeljük, hogy amikor az állami oktatáspolitika hektikusan változik, akkor megszakad ez a folyamat. Különböző divatok jönnek elő. És főleg az érték közvetítő szerep az, amely útjában áll különböző liberális, globalista törekvéseknek. És talán az egyházi, és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a 10 parancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
1: Farkas Ferencet, a Kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán Református Kollégium igazgatóját és Perdi Petrát, az iskola presbitériumának tagját a szervezésről kérdeztük.
3: Nagyon örvendünk annak, hogy Kézdivásárhelyen lehet a találkozót megszervezni. Igazából ezt már ugye 2024-ben megmondták, hogy mi kell megszervezzük. Az elmúlt hónapokban készülöttünk, hiszen egy olyan találkozóról van szó, ami megmutatja az iskolánknak az erejét, és úgy gondolom, hogy ez nekünk, Kézdivásárhelyi Református Kollégiumnak a legkisebb kollégium vagyunk az Erdély SKK-n belül. Úgy gondolom, hogy ez nekünk megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy itten lehet találkozni.
1: A program sorozat az hogy néz ki?
3: Hát a mai nyitó istentisztelet után este lesz egy állófogadás, majd hónap délelőtt a templomban lesznek előadások. Diákok pedig a mi diákpresbitériumunknak a vezetésével városnézés és játékok lesznek az iskolában. Hónap délután Bereck, Sósmező, illetve Gerence, Zabola, valamint Nyegestetű, Bálványos és Szent Anatól kirándulások lesznek. Szombaton egész nap a kirándulás van, két irányba haladunk. Nyegestető, Csíkszered, a Csíksomjus, Csíkszépvíz, illetve erdővidéket látogassuk meg, beleértve Kisbaconyt, Vibarcsovát, Bargyas Nagyajtát.
1: Hogyan fogalmazna, mi az üzenete vagy a célja ennek a találkozásnak?
3: Ennek a találkozónak, amikor kellett ugye alapgondolatot választanunk, akkor tulajdonképpen névadónknak, néhai csak államapüspök úrnak a gondolatát vettük által, így hangzik, hogy mi kis név vagyunk, nem szabad nekünk ne elengednünk Istennek a kezét. És úgy gondoltuk, hogy ez fontos, ami összefog minket, mert a mai világban láthatjuk azt, hogy az emberek keresik a kapaszkodót, és az egyház mellett az iskola az, amelyben megtalálják a kapaszkodót. Itt itt a tudás ösztönzésével, úgyhogy minket ez erősít, és úgy gondolom, hogy ez nem csak nekünk az iskolának egy dicsőség, hogy itt kezdén szervezzük meg, hanem az egész kézdi közösségnek tulajdonképpen, hisz a polgármesteri hivataltól kezdődően iskolán mellénk álltok, segítettek, úgyhogy ez kézdinek az ünnepe tulajdonképpen.
4: Engem Perdi Petrának hívnak, és az iskola a diák presbitériumában vagyok benne, tehát úgymond főszervezője ennek az egész eseménynek. Fontos azt elmondanom, hogy tavaly én is részt vettem a refis találkozón, ami Vácon volt megszervezve, úgyhogy idézőjelesen van már tapasztalatom az ilyenbe, de amúgy a szervezésben a diák presbitérium által segíthettünk, hogy a diákoknak minél színesebb programjaik legyenek.
1: És mi volt a legfontosabb szempont a szervezés során?
4: Amit az előbb is mondtam, hogy minél színesebb legyen, és ne unják el magukat, mert tényleg azt mondom, hogy kisváros, de viszont rengeteg látnivaló van, amit ők nem tudhatnak.
1: Mi az üzenet ennek a találkozónak?
4: Szerintem talán az, hogy minden refis megismerje magát határon túl is, és hogy megtaláljuk egymással a közös hangot és barátságokat alapítsunk.
1: Hogy működik itt kézdin a diák presbitérium? Mit tudsz erről elmondani?
4: A diák presbitérium, mivel 2 éve, most már szeptembertől lesz 3, hogy tagja vagyok. Minden héten ülésezünk, itt éppen az iskola legfontosabb dolgait beszéljük meg, hogy abban a hónapban milyen programjaink vannak. Tudni kell azt a refiről, hogy minden hónapban van valami témája annak a hónapnak. Ugye februárban például a Valentin nap volt, amit így kiemeltünk, és karácsonykor is rengeteg programunk van, és igazából minden hónapban.
1: És mi az az egy dolog, amivel a diákok hazatérhetnek innen vasárnap?
4: Szerintem az, hogy egy jó közösség van. Reméljük azt, hogy nagyon jól is fogják érezni magukat, és hogy megtapasztalhatják, hogy milyen egy erdélyi környezet, meg levegő.
0: Kézdi vásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei református rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

a mi segítségünk és együttlétünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örökkévaló és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől és a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, aki adta önmagát mi érettünk, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, kezdő énekként a 151-es énekünket énekeljük Isten dicsőségére. A 151-es énekünk első versét, amely így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.

Szeretett testvérek, elcsendesedve Isten igéjét olvasom és figyelmesen hallgassuk. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelének első fejezetéből, az első 11 versből. Pál, ami megtartó Istenünknek és Krisztus Jézusnak, ami reménységünknek rendeléséből, Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól és a Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsol meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Ne is foglalkozzanak mondákkal, és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére, hitáltal. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és a képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésekre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amelyet én rám bízatott. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozik mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremünk Isten dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk! Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen.
Szeretett testvérek, Isten dicsőségére a 130. Zsoltárunk, énekeljük a 130. Zsoltárunknak, énekeljük az első 4 versét. A 130. Zsoltárunk így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen.

Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy együtt lehetünk Szentvékesség templomában. Mindazok, akik ma összegyűlhettünk ide, fejet hajtani előtted, azokkal a családokkal, akik emlékeznek, emlékeznek az elhunyt szeretett hozzátartozóra. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy az emlékezésünk mindig azt szolgálja, hogy hálásak lehetünk. Megköszönhetjük azokat, akikkel gazdagítottad életünket, akikkel együtt oszthattuk meg az örömeinket és a nehézségeinket, a sikereinket vagy sikertelenségünket, a magunk harcát és kudarcát, és győzelmét. Köszönjük, hogy őket ugyan elszólítottad a földi világból, és előttünk mentek a ma hajlékba ígéret szerint, ahova bennünket is majd hazahívsz. És amíg tart a mi földi vándorlásunk, arra szeretnénk kérni, hogy te legyél az útmutatónk. Köszönjük, hogy ma is kirendelted az útmutatás számunkra. Ezért hálás a szívünk, amikor igédre figyelhetünk, hiszen az igédben bíztatsz bennünket, tanítasz, utasítasz, megmutatod az útirányt, ha elesünk, felemelsz, ha megrodjanak sokszor hitünknek tartó szopai, megerősíted azt, ha elcsüggedünk, bíztatsz, és ha megsebzel, be is kötözöl bennünket. Köszönjük, hogy ezekkel az érzésekkel és gondolatokkal állhatunk meg ezen a délelőttön a te színed előtt. És azzal a tudattal is, hogy nem csak mi vagyunk együtt, hanem együtt figyelhetünk a te ígédre azokkal is, akik a Agnus Rádió hullámhosszán, vagy éppen interneten követik az Isten tiszteletünket. Köszönjük, hogy velük együtt lehetünk most ebben a templomban, hogy a világ minden táján, ahol majd hallgatják a te beszédedet, lélekben együtt lehetnek velünk. Mert te ott, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, azt ígérted, hogy te magad is jelen vagy. Így kérünk, hadd tapasztaljuk meg ezt a jelenléted, és ez a jelenlét hadd határozza meg az innét kiinduló életutunkat, a hétköznapjainkat, az örömeinket, bánatunkat, küzdelmeinket. Így jöjj közénk, szentel meg együttlétünket, áld meg Isten tiszteletünket, hallgass meg kéréseinket, s fogadd a mi szívből szóló köszönetünket és hálánkat, gondviselő Istenünk, mennyei édesatyánk. Amen. Gyerekekkel foglalkozás van a gyülekezeti terembe, és megkérem a gyerekeket akkor, hogy fáradjanak ki a tiszteletes asszonnyal. Igehirdetésre készülve a 384-es énekünk első 4 versét énekeljük Isten dicsőségére, igehirdetés után pedig az 5. versszakot. A 384. énekünk első 4 versének eléneklésével készüljünk az Isten tiszteletre. Az első vers így kezdődik: hozzád jövök, ó Mesterem, hogy halljam szavaid.

Isten igéje, amely szól mi hozzánk délelőttünk csendességében, írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében, az első fejezetnek a 15. versében. Hogy a fent megnevezett helyen Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelének első fejezetében, annak a 15. versében miként van megírva Isten igéje. Felolvasom, hallgassuk figyelmesen és alázatos szívvel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Szeretettel köszöntöm a testvéreket Irisztelepin templomunkban, és mindazokat, akikkel együtt emlékezünk az elmúlt esztendőben, egy éve elhunyt szeretett hozzátartozókra. Isten áldása legyen az emlékezésünkön, ugyanakkor azon a drága ige hirdetésén, amit az Úristen a szívünkre szeretne helyezni ezen a délelőttön. Kedves testvér, Pál apostol Timóteushoz, illetve Titushoz írott levelét úgy emlegetjük, mint a pásztori leveleket. Hiszen ez a két levél nem egy embernek szól személyesen, hanem az egyház különböző pásztoraihoz szólóan a tanításról, útbaigazításról, eligazításról, amelyre szüksége volt akkor, és amelyre szüksége van ma is a keresztény embernek. Pál apostol élete összefonodott a második térítő útja során találkozott Timóteussal, aki egy zsidó, de keresztény élet édesanyának és egy görög édesapának a fia, akit ő maga mellé vett, és ahogyan hallottuk, szeretett tanítványának nevezett később. Hiszen ez a tanítvány akkor, amikor az apostol távol volt a gyülekezetektől, vagy éppenséggel börtönbe találtatott, ez az apostol, mert így is nevezhetem szeretett tanítványként, Isten apostolságába működve, meglátogatta a gyülekezeteket, az apostolnak az írott leveleit vitte, és az írott leveleit hozta. Abban a korban a kommunikáció nem úgy működött, mint ma, hogy telefonon van, interneten, pillanatok alatt tudomást szerzünk a világ másik részén történt dolgokról, hanem egyszerűen szóban, vagy épp pedig levél küldésében, és akkor egészen más volt a postai járat is, vagy éppenséggel személyes meglátogatás által, vagy pedig üzenet küldés által tudtak kommunikálni az emberek. Az apostol mindazokat a kommunikációs formákat használta, ami a kora felkínált számára. És ebben a szeretett tanítvány Timóteus az a szeretett tanítvány volt, aki fáradtságot nem kímélve elment, hogy Isten beszédét hirdesse, és hírt hozzon a gyülekezeteknek, hogyan létéről, és hogy hogyan tudnak megállni a hitben. Nagyon sokszor az apostol leveleiben ezekről a dolgokról ír, hiszen ezek a dolgok töltik be az ottan élő embereknek a gondjait, gondolatait. Nem csoda, hogyha az apostol ugye azt írja itt a levelében, hogy Efézusban hagyta szeretett tanítványt, és megparancsolta nékik, hogy ne hirdessenek tévtanokat az emberek. És nem csoda, hogy ilyen körülmények között a tévtanítás is ugye fejlődött, gyarapodott, burjánzott, hiszen Krisztus írott ígéje még nem létezett, hanem szájhagyomány útján mondták tovább azt, amit a Krisztusról tudtak, amit hallottak az emberek, és Isten lelke csodálatos módon elvégezte az ő üdvözítő munkáját az emberek szívébe. Megtisztogatta az embereknek gondolatát, lelkét, és egy Istennek formálódó nyájat formált Isten dicsőségére. Miben is álltak ezek a tévtanítások? Hát nemzetségtáblázatokban, vagy úgy, hogy az apostol megemlít itt az előbb felolvasott versekben,
a törvény magyarázatában és különböző olyan dolgokban eszmecseréltek az emberek, amelyekhez nem értettek. És az apostol azt mondja, hogy ezeken felül a legfontosabb mégis az, hogy az emberek megismerik az Isten üdvözítő tervét az Isten ígének hirdetése által. A cél tehát az, hogy tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélkül hitből fakadó szeretet legyen. Mi más lehetne a cél ma is, mint ez, hogy tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélkül való hit legyen a gyülekezetbe és minden egyén életébe, az életünkbe. Mert ez az, amely közelít bennünket Istenhez, és ez az, amely átláthatóvá teszi az egész emberi életünket. És ezáltal tudnak mások is beletekinteni az életünkbe. Ezáltal tudják mások is látni a hiten keresztül az, hogy hogyan munkálkodott Isten a mi személyes életünkbe. És az apostol nagyon érdekes módon a saját példáját hozza fel, azért, hogy megértsék az emberek, hogy milyen csodálatos az Istennek a kegyelme, milyen gazdag és milyen bőven kiáradó ez a kegyelem. Hiszen ő maga mondja azt, hogy neki, mint utolsónak, mint tórszülöttnek, mint méltatlannak megjelent az Isten kegyelme. Hiszen ő először az Anyaszentegyháznak az üldözője volt. Isten káromló volt. Az Isten gyermekeit törvényre adta, üldözte és helyeselte, hogyha elítélték és kivégezték őket. De bőségesen kiáradt rám az Úrnak a kegyelme, írja az apostol, Jézus Krisztusban való hitben és szeretetben. És íme Isten ellenségéből Isten apostola lett. Mert az Isten lelkének ilyen csodálatos és hatalmas ereje van, meg tudja változtatni az embert életét. Nagyon sokszor nem az alkalmasság teszi az embert egy bizonyos funkcióra alkalmassá, hogy te alkalmas vagy, hanem az Isten kiválaszt, és az ő lelke alkalmassá formál. Hiszen maga az apostol úgy nyilatkozik önmagára, hogy nem voltam méltó, hogy apostolnak neveztessem. Nem voltam méltó, hogy Isten Anyaszentegyházához tartozzam. Mert én elleneztem, üldöztem, káromoltam az Istennek a munkáját. De megragadott engem az Isten kegyelme. És nem volt hiába való ez a kegyelem. Vagyis az apostol egyszerű szavakkal ezt mondja, engedtem, hogy az Isten, amely megragadott engem, tovább vezessen az életem útján. És ez történik az életünkben is, hogy az Isten lelke megragadhat bennünket, és ha engedi az ember, hogy megragadja az Isten lelke őt, tovább viszi az ő útján, és ezen az úton sok olyan csodát tud átélni, sok olyan dolognak lesz ő maga is megélője és részese, amit el se tudott volna képzelni. Mert az Isten megnyitja az ember előtt az üdvösségének útját, és ezen az úton sok lelki ajándékban részesül. Nehézségeken áthaladva sokszor ez az út megpróbál bennünket, de olyan lelki tapasztalatokra teszünk szert, amelyben megtapasztaltuk mindannyiszor, ahányszor hittünk az Istenben, hogy velünk van az Isten. Velünk ott a kórházi ágyon, velünk ott a gyászban, velünk ott a vizsgák között, velünk ott a küzdelmekben, velünk akkor, amikor utazunk, vagy velünk akkor, amikor imádkozunk. Az elmúlt vasárnap gyülekezeti kiránduláson voltunk, és együtt vettünk részt Gyulafehérváron az Isten tiszteleten. Olyan jó volt elcsendesedni együtt, közösen, és átélni azt a csodát, hogy függetlenül attól, hogy hol vagyunk, az Úristen gondunkat viseli, szól hozzánk, megszólít bennünket. Neki gondja van arra is, amire mi talán nem is tudunk odafigyelni. És mi a lelkünknek mit kívánhatunk többet, mint azt, hogy vezess, Urunk, vezess bennünket. Az Isten vezetése pedig nem lett hiába való az apostolnak az életében, és ezért az apostol ő maga írja aztán az ő leveleiben azt, hogy egymaga többet cselekedett, de nem dicsekedve mondja. Többet fáradozott, többet munkálkodott, mint talán sok más tanítvány, apostol. De ezért az Istennek a dicsőséget. És ezért, mert Isten rábízta a pogányok között az ő evangéliumát, ebben a szolgálatban nem hátrált meg, hanem igent mondott erre a szolgálatra, és ebből a szolgálatból
Sok olyan ember hallhatta meg az Isten igéjét, akinek esélye sem volt egész addig, hogy megértse, hogy milyen nagy az Isten kiáradó kegyelme. Más helyen olvassuk a Szentírásba azt, hogyha megnövekedett az emberi életben a bűn, a vétek, akkor megnövekszik az Isten kegyelme is. Ha nagyon vétkes ember talál meg az Úr, és szólít meg az Úr, akkor a nagyon vétkes ember életében a nagyon nagy kegyelem is kiárad, amely meg tudja az egész emberi életet fordítani. Mert az Isten ellenes élet az Isten irányából elfordítja az embert. De amikor megtalálja az Isten kegyelme az embert, akkor visszafordítja az embert az Isten irányába. És természetesen ezen az úton haladva az ember bűnvallással kell letegye életének terhét, vétkét és baját. Meg kell üresítenie önmagát ezektől. Ott kell hagyni az Isten színe előtt, és ha ott hagyta, akkor megtölti az Úristen a maga lelke által az ő életét. Megtölti hálával, megtölti örömmel, megtölti a maga gondviselésével, hogy még egy hajszál sem eshetik le a fejünkről úgy, hogy ő ne tudna róla. Tud-e jobban gondoskodni valaki rólunk, ami mennyei édesatyánknál? Nem. Mert Istennek a gondviselése mindenre kiterjedő. Csak nagyon sokszor a mi aggodalmunk sokkal nagyobb a mi szemünkben, mint az Istennek a gondviselése. Nagyon sokszor annyira elgondolkodunk és eltöprengünk dolgokon, hogy elvesztődünk a részletek mögött, és nem látjuk meg azt, hogy az Úristen megengedi, hogy ezek a gondolatok ott legyenek az életünkben, de ugyanakkor adja az ő lelke által a sugallatot is, hogy bízd rám magad. Bízd rám magam, mert gondodat viselem. És amikor élesben történik az életünkben egy próbatétel, akkor lesz nyilvánvaló, hogy mennyire hiszünk az Istenbe. Mennyire hagyatkozunk rá. Hiszen maga az apostol mondja az ő életéről azt, a saját életéről, hogy kétszer agyonütötték, megkövezték. De Isten életet adott, és visszament abba a városba, hogy újból szólja az Isten igét, hogy tovább mondja az embereknek az örömüzenetet. Kinek lett volna ennyi lelki ereje közülünk, hogy átéljen egy ilyen szinte fél halál életet, vagy teljes halált, és újból visszamenni azoknak, akik megköveztek, tovább mondani az Isten üdvözítő üzenetét, kegyelmét. Csak akkor van erőnk ilyen dolgokra, ha az Isten lelke bennünk lakozást vesz. És az Isten lelke vezet minket. És milyen jó, hogy ezen a mai napon az Isten lelke vezetése áll előttünk. És az Isten lelkének kiáradás áll előttünk, hiszen az Isten kegyelme részesít bennünket bűnbocsánatba, és épít fel bennünket az örök életre. Tehát részesít bennünket bűnbocsánatban, és épít fel bennünket az örök életre. Nem vagyunk készen. De Isten munkálkodik az életünkön. Egész addig, ameddig tart földi életünk, Isten munkálkodik benne. És elkészül az ő munkájával addig, ameddig Isten kimért a mi földi életünket. Bízzunk ő benne. Bízzunk ő benne, hogy nem késik, és ő nem fog sietni. Nem csoda, hogy azt írja itt az apostol, hogy igaz beszédez és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jötte világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Ezért jötte át a Krisztus a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. De ahhoz, hogy üdvözíthessen bennünket, vagy engem, vagy téged, el kell ismerned, el kell ismernem azt, hogy bűnös vagyok. Ez az alapja annak, hogy én...

Jézus azért, hogy emberré legyen, hogy úgy érezzen, mint mi, hogy fájdalmak férfia legyen, betegségek ismerője legyen, azért jött, hogy minket üdvözítsen. És nagyon sokszor nincs tudatában ma élő ember annak, hogy ez mivel jár. Nagyon sokszor elfeledkeztünk arról, hogy mit tett Isten érettünk, és ebben ezért el is marad a hála az életünkbe. Ezért jó, ha az Isten lelke mindig emlékeztet bennünket arra, hogy mit tett értünk az Isten. De ez nem számon kérésként történik az életünkbe, hogy mennyit áldoztam éretted, hanem ez úgy történik az életünkbe, hogy az Isten lelke felnyitja a szemünket, hogy megláthassuk és megértsük azt, hogy az Istennek milyen gazdag a kegyelme. Hogy mielőtt még szerettük volna őt, ő már szeretett. Mielőtt még megszülettünk volna, ő már létezett. És mielőtt még egyáltalán tudatunkban érezhettük azt, hogy milyen nagy és csodálatos az Isten munkája az emberi életünkbe, már gyermekeivé fogadott. Még semmit sem tettünk azért, hogy méltók legyünk erre a gyermeki mi voltra. Ő már megelőlegezte az ön megújító kegyelmét az életünkbe. És magáról az apostol így nyilatkozik, hogy aki közül első vagyok én, magát a bűnösök között az elsőnek nevezi meg. Már még elsők sem lehetünk a bűnösségi listán, mert van valaki, aki már magát előnkbe helyezte. És utolsók sem lehetünk Isten országába, hiszen oda hív bennünket az Isten, mert ott utolsóként Keresztelő János van megemlítve. Nem csodálatos az, hogy milyen formában formálja az Úr Isten az életünket? Hogyan édesget bennünket a maga közelségébe, és hogyan adja mi szánkba hálának a szavát is? Csupán el kell fogadnunk ezt. Függetlenül attól, hogy hogy élünk és hol élünk ebben a világban. Az Isten kegyelme keres mindannyiunkat. Azért, hogy olyanná formáljon, amilyen Isten bennünket formálni szeretne, és hogy alkalmassá tegyen mindannyiunkat az Isten országába. Miért könyörül ezért az Úr Isten rajtunk? Ezért az üdvösségért? Azért, mert az ő szeretete ilyen. Még mielőtt még valamit is tudtunk volna köszönetként mondani, ő már megelőlegezte az ő kegyelmét. És miért árad ki az Isten könyörülő kegyelme az apostol életére? Azért, hogy meglássék rajta az Istennek a nagy munkája. Hogy példaképe legyen azoknak, akik hisznek ő benne, és az örök életre jutnak majd. Ezért megragadta az Úristen, apostolává tette, és apostolként rengeteg gyülekezetet formált rajta keresztül, sok útirányba indította el a maga igéjét, hogy végül elérkezzen hozzánk is, és végül ez az ige világosságot és hitet tudjon gyújtani az emberi szívekbe. Ma is szólt át az Isten igéje. Kiárad az Isten kegyelme, és ez a kegyelem kiárad és megragad téged, ne állj ellene. Fogadd be ezt a kegyelmet, hogy ez a kegyelem munkálkodjon életedbe. Ezért hálát is ad az apostol, úgy, hogy az első rész 17. versében olvassuk. Az örökkivalóság királyának pedig halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Meg tudnak-e fogalmazódni az ajkunkon is a hálának eme szavai? Nézz bele életedbe. Vizsgáld meg az életedet, és keresd meg azokat a helyeket, és azokat a pontokat az életedbe, ahol hálásnak kellett volna lenned. Vagy emlékeztes magad arra, hogy az Úristen mennyi mindent adott neked életednek egész eddigi pontjáig, eddigi idejéig. És engedd, hogy a hála betöltse az életedet. Mert a hálás szívű ember köszönetet mondó ember. És aki köszönetet tud mondani, az megelégedett lelkű ember, mert megelégszik az Isten kegyelmével. És valahányszor megelégedhettünk az Isten kegyelmével, az Isten békessége kiáradt a szívünkbe. Az Isten nyugalma betöltötte az életünket, és az Isten lelke éreztük azt, hogy egy szilárd alapot adott a hitünknek, amely minden próbatétel között megtartott bennünket az Isten közelségébe. Isten tehát ma is keres az ő lelke által,
figyelmeztet bennünket, hogy ne foglalkozzunk olyan dolgokkal, amelyek hiába

valóságok, sem nemzetségtáblázatokkal, sem felesleges vitatkozásokkal, amelyek különböző ellenvetéseket szítanak közöttünk, hanem tartsuk szem előtt azt, ami igazán fontos, mert az ő parancsolatának a célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és a képmutatás nélkül való hitből fakadó szeretet. Ezt ajánlja az Úristen, és ezzel térhetünk haza. Vigyük magunkkal ezt. Ámen. Isten dicsőségére a 384. énekünk utolsó 5. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik: jól tudom, kinek hittem, s ez engem boldogít.

Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy elcsendesedhettünk a Te színed előtt, kicsinyek és nagyok egyaránt. Köszönjük, hogy előtted mindannyiunknak helye van, és hálát adunk azért, hogy a Te gondviselésed és szereteted bennünket születésünktől kezdve egészen halálunk pillanatáig végig kísért az életúton. Te ismered életutunkat fogantatásunk előttől, hiszen Te rendeltel el létezésünket, és Te szeretnél megajándékozni önmagaddal e földi életvándorlásában. Köszönjük ma is ígédet, és azt a célt, amit előttünk felmutattál, hiszen az igaz képmutatás nélküli szeretet a fontos mindenben. Légy segítségünkre, hogy meg tudjuk találni ezt a szeretetet. És áld meg, Istenünk, édesatyánk, életünket, keresésünket, munkánkat, hogy az életutunkon láthatóvá váljék, hogy a Tiédek vagyunk. Köszönjük, hogy ebben a nagy melegben is el tudtunk csendesedni előtted. És hálát adunk azért, hogy sokfelől hallgathattuk a Te ígédnek szavát. Hadd töltse be ez a szó az egész létünket és lényünket. Hadd legyünk hálás szívű emberek. Hadd engedjük a mi életünkben is a Te lelkednek munkálkodását. Hiszen ha az apostol megragadta a Te kegyelmed, aki magát a bűnösök között elsőnek vallja, akkor bizonyára számunkra is van elég nagy kegyelem a Te színed előtt. Így kiáltunk, édesatyánk, a Te kegyelmed által a betegjeinkért. Azok, akik a maguk betegségében, otthonaikban, erőtlenségükben vagy kórházi ágyon várják a jobbulásukat. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy van meghallgatott imádság is, hiszen betegjeink lassan felépülnek, akikért könyörögtünk. Hálát adunk azért, Istenünk, édesatyánk, hogy gondunkat viseled mindannyiunknak. Gondját viseled az özvegynek, az árvának, az erőtelennek, az elesetnek, a magára maradtnak, a gyászolónak. És köszönjük, hogy ez a gondviselés mindenre elég. Hálát adunk azért, hogy mai napon is itt voltál közöttünk, velünk voltál, és lelked által velünk szeretnél maradni az életünk minden napján. Köszönjük neked, hogy mindig gondot viselsz rólunk. Megadott számunkra a lelki táplálékot, a testi erőt, és mindazt, amire szükségünk van, hogy felismerjünk téged, az egyedüli üdvözítőt, és a mi Urunk Jézus Krisztusunkat, a mi szabadítónkat. Így kérünk, szentel meg további életünket is. Áld meg munkálkodásunkat e földi világban, és tedd az életünket olyan tükörré, amelyben mások felfedezik Krisztusnak az arcát. Hiszen Krisztus arcú gyermekeiddé formálsz minket. Hadd legyen ez az arc egyre láthatóbb, egyre észrevehetőbb az életünkbe. És hadd legyen ez az arc mások számára késztetés, hogy téged keressenek és befogadjanak. Mi hálát adunk azért, hogy nem volt hiába való a te kegyelmed, amely kiáradt életünkbe. És arra szeretnénk kérni, hogy tovább is munkálkodj, hogy bennünk valóban látható legyen a képmutatás nélküli szeretet. Ami Urunk Jézus Krisztusunkért kérünk, hallgass meg bennünket, és áld meg életünket. Ámen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csöndbe magunkba szállva.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Kedves testvérek, mondjuk el hangosan, közösen, a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmainknak a persejpénzét, a beszolgáltatott egyházfenntartó járulékot és a testvérek adományát. Köszöntjük a születésnapjukat, névnapjukat és házassági évfordulójukat ünneplő testvéreket, az elhunytainkra pedig gondoljunk kegyelettel. Két megemlékezés van a mai napon, hallgassuk a megemlékezéseket. Dóczi Ilonka halálának első éves évfordulóján szeretettel emlékeznek Reá férje, lányai, vejei és unokái. Az Úristen nyugtassa meg őt békében, emléke legyen áldott szeretteinek életében. Ferenc András halálának egyéves évfordulóján szeretettel emlékezik Reá felesége, a gyerekek és az unokák. Nyugodjék békében, emléke legyen áldott szeretteinek életében. Hirdetem az imaláncot is, amelyet Bodonkúton tartanak az idén, július 21-én délután 5 órától Isten tisztelet keretében. Iratkozni lehet, hiszen busz indul majd Korozsváról az együttlétre. Holnaptól a konfirmálokkal táborozni fogunk Kolozson. Indulás reggel 9:30-kor történik innen a gyülekezeti terem elől, vagy a járdáról. Kérem szépen, hogy hozzanak egy szendvicset is. Szeretettel számolok be arról, hogy Nagy Zoltán gyülekezetünk első lelkipásztorának a leánya, Nagy Csilla, az első magyar református egyház vancouveri presbitere meglátogatott az első héten, illetve az előző héten. Isten kegyelméből sokat beszélgethettünk együtt közösen. Örömmel volt itt, és remélem, hogy még vissza fog térni. Isten dicsőségére énekeljük a 418-as énekünknek mind az öt versét. 418-as énekünk mind az öt versével adjunk hálát Istennek. Az első vers így kezdődik: Halld meg, bűnös ember, Jézus szered.

Ékezetű gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Áldás előtt a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük. Te benned bíztunk elejétől fogva.

Ami Urunk Jézus Krisztusunknak a kegyelme, az Atyának a szeretete és a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A nyolcadikosok csaknem 100%-a bejutott valamelyik kiszemelt középiskolába. Kirobbanó formában van az építőipar. Kritikusan alacsony a vízállás a Körösök medencéjében, már éjszakai vízkorlátozásokat is elrendeltek. Románia bajba kerülhet, miután Kazasztán leállította a Fekete-tengeri olajszállítást a támadások miatt. Az előrejelzések szerint ma borongós, esős időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Közzétette az Oktatási Minisztérium a képességfelmérő vizsgán részt vett nyolcadikosok számítógépes elosztásának eredményeit. A bejutási arány elképesztően magas, 99,89%-os lett. A jelentkezési lapot kitöltő diákok szinte kivétel nélkül helyet kaptak valamelyik középiskolában. Ráadásul több mint 62%-uk a legelső opciójaként megjelölt osztályban tanulhat tovább. Szerda reggel 9 órakor hozták nyilvánosságra a számítógépes elosztás hivatalos végeredményét. A jelentkezést kitöltő 119.610 diákból 119.484-en sikeresen bejutottak valamelyik középiskolai osztályba. Különösen örömteli tény, hogy közülük 74.093 diák a legelsőként megjelölt helyre nyert felvételt. A nyers adatok szerint éves összevetésben 16,2%-kal nőtt májusban az építőipari termelés a Romániában, közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet. A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, hogy az ágazat 16,4%-kal teljesített jobban, mint 2025 májusában. A nyers adatok szerint a lakásépítés volumene 31,3%-kal nőtt. A nem lakás jellegű épületek és az infrastrukturális építmények terén pedig 10,5, illetve 14%-kal nőtt a termelés. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint a lakásépítés volumene 32,7%-kal emelkedett, míg a nem lakás jellegű épületek és az infrastrukturális építmények tekintetében a növekedés 13,2, illetve 15,1% volt. Drasztikusan csökkent a folyók és tavak vízszintje Arad megyében, ahol egymást követő két évben is kiszáradt a tőz, a fehérkörös hozama a júliusi átlag tizedére esett. A feltóti víztározónak pedig csak alig egyharmada van tele. Bihar megyében is kritikus a helyzet, több településen vízkorlátozásokat vezettek be. A tartós szárazság súlyos vízhiányt okoz Arad megyében. A fehérkörös vízhozama jelenleg mindössze a júliusi sokéves átlag 7%-a. A tőz, a fekete körös mellékfolyója teljesen kiszáradt. A feltóti víztározó pedig csak 30%-on áll. Derül ki a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság keddi jelentéséből. Pásztor Sándor igazgató az Ager Press hírügynökségnek elmondta, a Körösök vízgyűjtő területén mindenütt jelentős visszaesés tapasztalható, a hegyvidéki térségekben pedig különösen súlyos a helyzet. A kisebb vízfolyások 40%-a teljesen eltűnt, ami közvetlenül érinti a nagyobb folyók vízellátását is. Kazasztán leállítja az olajszállítást a Kaszpi-tengeri csővezeték konzorcium Novorosszijszki termináljába és nem szállít a Fekete-tengeren keresztül a tartályhajók elleni legutóbbi támadások miatt. A szállítás leállítása, amelyről a Bloomberg és a Financial Times is beszámolt, Románia számára is gondot jelenthet. A Bloomberg egyik forrása szerint a cégek félnek attól, hogy további tartályhajókat küldjenek a Kaszpi-tengeri csővezeték konzorcium terminálhoz, márpedig ha a csővezetéken történő szállítás felfüggesztése a hétvégéig folytatódik, Kazasztán kénytelen lesz csökkenteni olajtermelését. Figyelmeztettek a források. Az ország olajexportjának körülbelül 80%-a halad át a Kaszpi-tengeri csővezeték konzorcium rendszeren, amely összeköti a kazasztáni olajmezőket az oroszországi Novorosszijszk városa közelében található tengeri terminállal. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58-bani és 100 magyar forint 1 lej 45-bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós esős időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott kétigét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Az Úr ezt mondta Mózesnek: meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.

0: Reklám.
1: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott. Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 20. és 21. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete, Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából. Recept boldogtalansága című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önöket, Molnár Virágmező Kovácsház és Nagybáhegyesi lelkipásztor vagyok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak, a Timóteushoz írt első levelének 6. fejezetében, a 20. és 21. versekben a következőképpen. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejednek a hittől. A kegyelem veletek. Amen. Kedves testvérek, amikor megkérdezi tőlem valaki, hogy hányan járnak nálunk templomba, mindig nagyon rosszul esik a kérdés. Úgy hat ez számomra, mintha valamiféle fokmérője lenne a létszám, a lelki pásztor, ha szabad így mondani, teljesítményének. És többek számára az is, ahogy nekem kifejtik, a lelkészi munka eredményességének a mércéje az, hogy hányan ülnek a padokban, mennyi gyerek szerepel az ünnepségeken. Bár a gyülekezetünk lélekszámban szépen gyarapszik annak ellenére, hogy mi a viharsarokban vagyunk, az utóbbi időben a kérdésre adott feleletemben hangot adok a nem tetszésemnek, és elmondom, hogy nem az a kérdés, hogy hányan vannak ott az Isten házában, hanem az, hogy akik nincsenek ott, azok miért nincsenek. Erre a kérdésre pedig azért kell keresni a választ, mert nekünk, akik már ismerjük az Isten felénk való kegyelmét és szeretetét, dolgunk van. Dolgunk van velük, mert nem véletlenül nincsenek ott velünk a templomban. Azért nincsenek, mert Pál apostol szavaival élve bedőlnek a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédnek. Ahogyan az ókori emberek Pál idejében tévtanítások rabjai. Ami a mai korban nem feltétlenül azt jelenti, hogy titkos összejövetelekre járnak, kereszténység elleni tanokat hirdetnek, hanem az, hogy egyszerűen nem keresik az Isten útját. Nem kérik. Nem kell, mert van jobb, mint templomba menni és igét hallgatni. Ott a kerti munka, a kirándulás, a baráti összejövetel, az internet, és még lehetne sorolni mennyi minden. Ez mind jó természetesen, de akkor is van velük egy nagy baj. Az, hogy ezeken nem az ige hangzik, és a szabadidő eltöltésének egyre színesebb kínálata beleringatja a ma emberét annak a hamis érzésébe, hogy ez az, amire szüksége van. Ez adja meg a megnyugvást, a családi élet összetartásának az alapját, az erőt és a kitartást. Valóban sok élményt adnak ezek, de a lélek békéjét nem tudják megadni. Ezért van dolgunk velük, mégpedig kettős dolgunk. Az ige szerint az első, megőrizni a szívünkben ránk bízott drága kincset, vagyis a saját hitünk mélyülésén munkálkodni, hogy ne veszítsük el az erőnket, a kitartásunkat azok hívogatásához, akik nem ismerik az Urat. A második pedig, hogy az Úrban bízva fel tudjunk nekik úgy mutatni az evangéliumot, mint amire valóban szükségük van, hogy bűneik alól bocsánatuk és örök életük legyen, Istentől való békességük, boldogságuk és erejük. Isten kegyelme legyen velünk, hogy a hamisan értelmezett szabadsággal és ebből adódó szabadossággal, az Úr segítségével, erejével és bölcsességével vegyük fel a küzdelmet. Amen.

Isten üzenete, Molnár Világ, a Magyarországi Kovácsháza Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 20. és 21. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Recept boldogságra című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Recept boldogtalanságra. A szálloda tulajdonos keserűen panaszkodott barátjának. Az új autóút, amelyet közvetlenül hotelje elé építettek, rettenetes következménnyel jár majd számára. De hát minden este, amikor hazafelé megyek, mondja a barátja, látom, hogy kint van a táblád, teltház. Mit akarsz még? Ez nem jelent semmit. Mielőtt ezt a nyomorult utat megépítették volna, naponta nem csak, hogy minden szobán foglalt volt, de még vagy 20 vendéget el is kellett küldenem.

Nézzétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem is aratnak. Nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Lukács evangéliuma 12. részének 24. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Recept boldogtalanságra című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

1967. július 22-én hunyt el Kassák Lajos, Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, képzőművész. A magyar avantgárd mozgalom meghatározó alakja. Kassák Lajos. Ajánlás. Fogadd el ajándékom, oly szerény, csak az eget adja is a földet, a zöld tengert, az álcázott gyilkost, ki sok cápát ölt meg és sok halászt. Fogadd erdőimet, mezőimet, hol galamb fészkel, szőke nyúl szalad, és fogadj el engem, mert végül is minden én vagyok ez ord világon, s én neked ajándékozom magam, egy vörös csókért, egy halvány mosolyért. Fogadd el ajándékom, kedvesem, oly hálat

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan fosztotta meg Rumcájsz a herceget a méltóságától? A szarvas ügy után a herceg és a hercegnő csúnyán összevesztek, franciául. De aztán helyet foglaltak aranyos karosszékükben, és Rumcájszal kapcsolatban egyességet kötöttek, németül. Végül levelet írtak a távoli Talján országba, olaszul, mert arrafelé bőséges tapasztalatokkal rendelkeztek a zsiványokat illetően. Azt írták az egyik vezérnek. Vezér, van itt Jicsinben egy zsivány, rettenetesen fáj miatta a fejünk, tudna rá valami gyógymódot javasolni. A vezér nem sokat törte a fejét a herceg levelén, nyomban válaszolt. Tutto e fatto, könnyű ezen segíteni, küldök egy szobrászt, állítsatok emléket Rumcájsznak, de úgy kell kinéznie, mint ennek a képnek. A levélbe egy kártyát csúsztattak Rumcájsz emlékművének festett képével. A herceg megvizsgálta, és úgy rázkódott a nevetésről, mintha egy zsákból homokot szórt volna ki. Majolen a hercegnő is megtekintette lornyanyján át a képet, és felkacagott. Amikor a Talján szobrász megérkezett, megparancsolták neki, hogy azonnal lássa munkához. Egy szép napon Rumcájsz a tölgyfa tetején üldögélt, és hogy ne jöjjön ki a zsivány gyakorlatból, darazsakat fogott a levegőben kézzel. Egyszer csak lentről emberi hangokat és nagy kalapálást hallott. A tölgy alatti sziklatömbön meglátta a Taljánt, fehér vászonruhában. Körülötte sétabotjával hadonászott a herceg.
2: Nos, hogy álljak, vagy szívolá, de illető legyek ám.
1: Mire a Talján? Szí, szí, szí. És vésővel meg kalapáccsal már neki is esett a sziklatömbnek, csak úgy zengett a Raholec erdő, mintha lövöldöznének.
3: Halljátok el, ti ott ketten!
1: Kiáltott le a tölgyről Rumcájsz.
3: Mit műveltek?
1: A herceg, mintha meg se hallotta volna Rumcájszt, belepillantott egy papírba, és már újra a Talján dirigálta.
2: Fent az ebrékmű talapzatánán én fogok állni, és a lábamnál fog terelni az a sivány. Ha a lábamnál fog terelni Rumcájsz, hogy mindenki tudja öhöke, ki volt az úr Raholecben.
1: Szí, szí, szí, hunyorgott a Talján, és szorgalmasan méregetni kezdte Rumcájszt, hogy sikerüljön elkészíteni a mását. Rumcájszt úgy elfogta a méreg, hogy szinte levetette a fáról. Felzúgott a Raholec. Rumcájsz éppen csak elvánszorgott a barlangig. Manga nem győzte törtelni a kezét.
3: Majd van, mondta Rumcájsz. Beteg leszek, ágyaz meg.
1: Manga zsenge füvekből ágyat vetett.
2: Tudok még valamit segíteni, Rumcájsz?
3: Olyan, mintha meghasadt volna bennem valami. És a testem nem tudná, mit évő legyen,
1: válaszolta Rumcájsz. Megbetegedett. Eljöttek a poszáták, hogy kiénekeljék belőle a betegséget. Oda ugráltak a nyulak, és titokban szedett zöldet hoztak, de Rumcájsz csak nem gyógyult. Elszaladt hozzá a 36-os szarvas, és patájával ki akarta kergetni Rumcájszból a kort. Ezt viszont Manka nem akarta. Rumcájsz súlyos beteg volt. A tisztáson pedig javában készült az emlékmű. A herceg állt legfölül. Rumcájsz a lábainál térdel összekulcsolt kezekkel. Így kellett volna maradnia örökre a herceg dicsőségére és Rumcájsz szégyenére. Amikor az emlékmű elkészült, a herceg írnokot hivatott, és minden harmadik Jicsini kapura kitűzette a következő kiáltványt.
3: A Jicsini polgárok és mi hasznák holnap a Raholec erdőbe mennek vidám látványosságra.
1: A Talján pedig két hatalmas lepellel lefette az emlékművet,

0: két zsineget kötött rá, ha meghúzzák a zsineget, láthatóvá válik az emlékmű. Ünnep előtti éjszaka volt a tisztáson. Csöndes éjszaka. Csak Rumszájsz sóhajtozott az ágyában. Mankának sajgott a szíve, és a nyugtalanságtól nem jött álom a szemére. Éjfél körül akkor a sóhajtást hallott Rumszájsz ágya felől, hogy a legrosszabbra gondolt. Odaszaladt, megvilágította az ágyat, de az üres volt. És ami még ennél is furcsább, az ágy mellett ott állt a 36-os szarvas. Mit keresel itt? Már megtaláltam, felelte. Hol van Rumszájsz? Kérdezte Manka a levegő után kapkodva. Ott, ahol lennie kell, felelte a szarvas, és kisétált a barlangból. Az éjszaka folytatása is különös volt. Reggelig, mintha valaki kemény követ zúzott volna, még keményebb ököllel. Másnap a herceg rendelkezése szerint Jicsin összes polgára és mi használja összegyűlt a Raholeci tisztáson. Mindenki a lepellel letakart emlékműre függesztette a szemét, és a két oldalt lelógó zsinegre. Már csak a herceg és Majolena hercegnő hiányzott. Talán egy óra is beletelt, mire valaki felkiáltott, hogy Jicsin felől kocsi zörgést hall. Már hozzák is a hintón a herceget meg a hercegnőt. A hercegnő a kényelem kedvéért bent maradt a hintóban. A herceg kiszállt, két ujjával négy felé csettintett, majd kegyesen közölte. Én hűséges alattvalóim, mányi fik látványosságot készítettem nektek, az egész császárság elhő fog beszélni. Most meghúzom ezt a zsineget, la voilà! Megszólaltak a harsonák, és a herceg meghúzta a szélső zsineget. Lehult a lepel egyik fele. A talapzaton ott állt kőből a herceg, botját álla alá támasztja, és büszkén néz a lába elé. Ime, ezt vagyok én, mondta a herceg a körülötte állóknak. Majd a másik zsineg után nyúlt, és azt is meghúzta. Lehult a lepel másik fele. Ez meg az a Rumszájsz! A kőherceg lába előtt térdel Rumszájsz életű mása, és reszket a félelemtől. A herceg ismét jelt adott a harsonáknak, és büszkén közölte.
1: Öhöké, itt fogsz térhadelni, Rumszájsz, és összekulcsot kézzel fogsz könyöhögni hozzám.
0: Ám abban a pillanatban Rumszájsz alázatos mása akkora pofont kent le a hercegnek, hogy az neki esett egy farakásnak, és a rönköket szétgurította maga mögött a tisztáson.
1: Hát te, Rumszájsz, hogy kerültél az emlékműre?
0: Kérdezte magából kikelve a herceg. Az történt ugyanis, hogy éjfélkor, amikor a szarvas patájával kikergette a kort Rumszájsz testéből, Rumszájsz saját öklével szétverte az alázatos kőrumszájszt, és ő maga állt a helyére.
1: Na, na, kifele, hogy kerültél oda?
0: Öltött szederjes szint mérgében a herceg.
2: A hercegnek máskor jobban meg kellene néznie, melyik az ember és melyik a kő,
0: felelte Rumszájsz. Mert bizony, ha egy zsivány érint meg egy herceget, egy szemernyi méltóság sem marad benne. A hercegnő befogadott a hintóba, és a herceggel egyenesen Bécsbe hajtatott, hogy a császárnál bepanaszolják Rumszájszt.
2: Majd meglátjuk, ki nevet a végén,
0: kiáltott utánuk Rumszájsz.

Repült fenn a gólya, kiukadt a pólya, zuhant a kis ember, oda nézni sem mer. Jött a másik gólya, rajta bugyogója, abba esett éppen befejezésképpen.

utaitok, ahogy a ti útjaitok. Aki mindig könnyű utat választ, van, hogy nem kap választ, de aki saját utat kutat,

atya, a kicsi meg a mama. Halakat néznek, üres homokozóban állnak, és úgy beszélnek, hol a sok homok. Mutasd a zsebeidet, gyuszkó,

0: napot. Te rendezd át, én meg alszom.
1: Tudtad, hogy egy kehely nagyon pici kehely?

Ha a világ rigó lenne, kötényemben ő fütyülne, éjjel-nappal szépen szólna, ha a világ rigó volna, de ha a világ rigó lenne, kötényemben nem is férne. Kötényem is honnan volna, ha egész világ rigó volna?

0: Találtam két figyfirittyet.
1: Kaptam egy szép kutykuruttyot. Figyel szálltak a palattyok.
0: Figyelveztek a firittyek.
1: Úgy megdöllött a kuruty is.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.